0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

Hella amazing.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Holdpontra jutottak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások, jelentette ki Mohsen Rezai, az iráni legfelső vezető katonai tanácsadója. Az ország korábbi alelnöke, az iszlám forradalmi gárda egykori parancsnoka a CNN amerikai televíziónak adott pénteken sugárzott interjúban adta hírül az MTI. Az iráni vezetés magasrangú tagja a Teheránban felvett interjúban azt hangoztatta, hogy a patthelyzetet csak Donald Trump amerikai elnök tudja feloldani a 24 milliárd dollárnyi befagyasztott vagyon feloldásával. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszter szerint Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. A Paksi Vakbottyán Gimnázium részt vett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Hunor Magyar Űrhajós Program által szervezett Univerzum kísérletez velünk projektben, amelynek keretében a diákok a fizika és az űrkutatás világát élményszerű gyakorlati kísérleteken keresztül ismerhették meg. Az intézmény által közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a program lehetőséget biztosított arra, hogy tanulóik közelebb kerüljenek a természettudományokhoz, fejleszék probléma megoldó és kutatói szemléletüket, valamint betekintést nyerjenek a modern űrkutatás eredményeibe. A kezdeményezés hozzájárult a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés erősítéséhez, miközben inspiráló példát mutatott a fiatalok számára a tudományos és műszaki pályák megismeréséhez. Az iskola a programban való részvételért elismerő oklevelet vehetett át. Június 2-án elérkezett a Paksi harmadik kor egyeteme szemeszter záró előadása a Városháza földszinti nagytermében. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány éve kapcsán professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus egyetemi tanár az önkormányzatiság útelágazásairól, azaz jelenéről, jövőjéről és nehézségeiről beszélt előadásában. Fél év záráskor emléklapot kaptak a résztvevők, melyet Heringes Anita polgármester adott át. Veres Zsóka rendszeres résztvevője az előadás sorozatnak, az ismeretek sokasága és a társaság vonza.
2: Én most már negyedik éve járok erre az egyetemre. Nekem nagyon-nagyon fontos az a rengeteg tudás, amit átadnak. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallok mindig. Nem mellékesen nagyon sok emberrel találkozom, akikkel úgy egyébként nem találkoznék. Nagyon érdekes volt pont az előző előadás a múlt héten, ami az állatjogokról szólt. És ez annyira ismeretlen volt számomra, meg szerintem sokunk számára, hogy sokszor csak így néztünk, hogy most mi minden mindennel függ össze. Egyébként a többi is fantasztikus volt, mint egytől egyik.
3: Akkor gondolom most már rengeteg okleveled is van, igen. Elismerő okleveled.
2: Igen, igen, természetesen, és ma is még egyel szaporodni fog.
1: Hoffman Ádámné nemrég kapcsolódott be, és az izgalmas történetek megragadják.
4: Hát sajnos későn kapcsolódtam be, mert már régebben ment ez a harmadik kor egyeteme, akkor eljöttem és elvarázsolt. Nekem kuriózum a faddi hóhér, mert ugye mi a hóhért elítéljük. Nekem először is ijesztő volt, az lepett meg, hogy abban a korban milyen tisztelet övezte a hóhért, mert ma pejoratív jelentése van.
1: A Paksi harmadik kor egyeteme összefolytatódik. Május végén megtartotta nyilvános ülését Bikács község önkormányzatának képviselőtestülete. A testület egyebek mellett megtárgyalta a Paksi Rendőrkapitányság és a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2025. évi beszámolóját, döntött a költségvetés módosításáról és elfogadta a 2025. évi zárszámadást. Napirendre került a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés, a belső ellenőrzési jelentés, valamint a közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos beszámolók is. A képviselők emellett kommunális gépbeszerzésre beérkezett ajánlatokat bíráltak el, döntést hoztak egy önkormányzati ingatlant érintő ügyben, valamint meghatározták a 2026. évi közmeghallgatás időpontját. A zárt ülésen az évrendőre kitüntető cím adományozásáról is tárgyaltak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
0: Paksfm.
5: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.
6: Tombolhat a

0: Paks FM.
1: Összekött.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. 14. Leó pápa spanyolországi látogatása a hívek szerint erősíti az egyház üzenetét, a közösségi érzést és hozzájárul a keresztény hit terjesztéséhez, derül ki a GAD3 közvéleménykutató intézet csütörtökön közzétett felméréséből. Az egyhetes apostoli körút nyilvános eseményeire regisztráltak közül a felmérésben résztvevő 10 000 ember 74%-a vélte úgy, hogy az egyház fő érkezése felerősíti az egyház által közvetített üzenetet, és ugyanilyen arányban válaszolták azt, hogy a hívők körében megerősíti a közösséghez tartozás érzését. Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők, jobboldali influencerek által szervezett demonstráción pénteken Budapesten, adta hírül az MTI. A tüntetők, akik többek között kitartásra bíztatták Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették, a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre az Országház elé vonultak. Az Alkotmány utcában a miniszterelnökségnek helyet adó épület erkélyére egy időre kiállt Magyar Péter miniszterelnök és több tízes politikus, köztük Tar Zoltán kulturális miniszter és Radnai Márk országgyűlési képviselő. A kormányfő integetett a tömegnek és nemzeti színű zászlót lengetett, amire a demonstrálók hazaáruló rigmus skandálásával reagáltak. A Paksi Vakbottyán Gimnázium részt vett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Hunor Magyar Űrhajós Program által szervezett Univerzum kísérletez velünk projektben, amelynek keretében a diákok a fizika és az űrkutatás világát élményszerű gyakorlati kísérleteken keresztül ismerhették meg. Az intézmény által közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a program lehetőséget biztosított arra, hogy tanulóik közelebb kerüljenek a természettudományokhoz, fejleszték probléma megoldó és kutatói szemléletüket, valamint betekintést nyerjenek a modern űrkutatás eredményeibe. A kezdeményezés hozzájárult a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés erősítéséhez, miközben inspiráló példát mutatott a fiatalok számára a tudományos és műszaki pályák megismeréséhez. Az iskola a programban való részvételért elismerő oklevelet vehetett át. A Győri Filharmonikus Zenekar is fellépett a 34. Kékmadár Fesztivál nyitó napján Kalocsán. A pénteki koncertet megelőzően Ősz Gábor, a zenekar igazgató helyettese nyilatkozott rádiónknak, aki elmondta, hogy az estén Mozart, Vivaldi és Haydn zeneművei csendülnek fel.
2: Ez igazság, hogy ebből a koncertből, ez már a harmadik koncertünk, ugyanezzel a műsorral voltunk Győrben tegnap előtt, tegnap Mosonmagyaróváron, és ma pedig itt játsszuk el. Mozart Kozifantutta nyitánya után két darab Vivaldi fagottversenyt fog játszani Lakatos György, ugye a fesztiválnak a ötletgazdája, igazgatója, mindenese. És utána pedig hány 104. utolsó szimfóniáját játsszuk el. Madaras Gergely lesz a karmester, és Győri Filharmonikus Zenekar pedig a ugye ez a 34. Kékmadár Fesztivál, és az már a 4. alkalom, hogy itt vagyunk, és hozzájárulunk a jótékonysági akcióhoz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú

Zsuki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Idén már 34-szer rakfészket Kalocsán a Kék Madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és I Van and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bél Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Harmad Gabi. Holdpontra jutottak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások, jelentette ki Mohsen Rezai, az iráni legfelső vezető katonai tanácsadója. Az ország korábbi alelnöke, az iszlám forradalmi gárda egykori parancsnoka a CNN amerikai televíziónak adott pénteken sugárzott interjúban adta hírül az MTI. Az iráni vezetés magasrangú tagja a Teheránban felvett interjúban azt hangoztatta, hogy a patthelyzetet csak Donald Trump amerikai elnök tudja feloldani a 24 milliárd dollárnyi befagyasztott vagyon feloldásával. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszter szerint Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. Június 2-án elérkezett a Paksi harmadik kor egyeteme szemeszter záró előadása a Városháza földszinti nagytermében. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány éve kapcsán professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus egyetemi tanár az önkormányzatiság útelágazásairól, azaz jelenéről, jövőjéről és nehézségeiről beszélt előadásában. Fél év záráskor emléklapot kaptak a résztvevők, melyet Heringes Anita polgármester adott át. Veres Zsóka rendszeres résztvevője az előadás sorozatnak, az ismeretek sokasága és a társaság vonza.
3: Én most már negyedik éve járok erre az egyetemre. Nekem nagyon-nagyon fontos az a rengeteg tudás, amit átadnak. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallok mindig. Nem mellékesen nagyon sok emberrel találkozom, akikkel úgy egyébként nem találkoznék. Nagyon érdekes volt pont az előző előadás a múlt héten, ami az állatjogokról szólt. És ez annyira ismeretlen volt számomra, meg szerintem sokunk számára, hogy sokszor csak így néztünk, hogy most mi minden mindennel függ össze. Egyébként a többi is fantasztikus volt, mint egytől egyik.
4: Akkor gondolom most már rengeteg okleveled is van, igen. Elismerő okleveled.
3: Igen, igen, természetesen, és ma is még egyel szaporodni fog.
2: Hoffman Ádámné nemrég kapcsolódott be, és az izgalmas történetek megragadják.
5: Hát sajnos későn kapcsolódtam be, mert már régebben ment ez a harmadik kor egyetem, akkor eljöttem és elvarázsolt. Nekem kuriózum a faddi hóhér, mert ugye mi a hóhért elítéljük. Nekem először is ijesztő volt, azt lepett meg, hogy abban a korban milyen tisztelet övezte a hóhért, mert ma pejoratív jelentése van.
2: A Paksi harmadik kor egyeteme ősszel folytatódik. Györkön község önkormányzata pályázatot hirdet kiadó lakásbérleti jogára, adta hírül a település a közösségi oldalán. A Györkön főutca 58 szám alatti 34 négyzetméteres lakásbérleti jogára azok jelentkezhetnek, akik vállalják a havi 60 000 forintos lakbér, valamint a közüzemi díjak megfizetését. A pályázathoz 120 ezer forintos kaució tartozik. A jelentkezési nyomtatvány az önkormányzatnál vehető át, a pályázatokat pedig legkésőbb június 23-ig lehet benyújtani Györkönyv község önkormányzatához. A beérkezett pályázatokról a képviselőtestület dönt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Június 7-e vasárnap van, 7 óra után járunk 8 perccel, és 19 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Robert és Nándor nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból ünnepel. Az elérhetőségem 0629 411 001, SMS-en is, Viberen is várom kéréseteket, de üzenetet is továbbítok, ha gondoljátok, és nem feledkeztem meg róla. Nagy szeretettel köszöntöm a pedagógus nap alkalmából a nevelőket, dadákat és tanárokat, oktatókat. Nagy ünneplést kívánok pedagógusoknak. Na ennyit erről is, akkor nézzük az első blokkot itt 7 óra után. Deep Purple, Zorán és Pets and Smile az előadók sora.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 7 óra 20 perckor nézzük a zenei eseménynaptár június 7-éhez, azaz a mai naphoz tartozó híreit. 86 évvel ezelőtt ezen a napon született Tom Jones, többszörös Grammy-díjas, Velszi énekes, színész, Delilah Sexbomb, vagy éppen a Black Betty, ezt fogom játszani mindjárt a tiszteletére. 86 éves Tom Jones, ők egykori nagy bálványa. Aztán 109 évvel ezelőtt, június 7-én született Dean Martin, olasz származású, amerikai énekes, színész. Az Ágyúgolyó futamban, vagy az Airport 70-ben is láthattuk. Aztán 68 évvel ezelőtt ezen a napon született Prince, Oscar, Golden Globe és kétszeres Grammy-díjas amerikai zenész, énekes és dalszövegíró Purple Rain, ezt fogom tőle játszani ebből az apropóból. És harmadik lesz a blogban egy bikini dala, ami hát évfordulóhoz nem kapcsolható, egy jó zene is kész.
3: This is TJ.

0: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Mert sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
3: Reklámot hallottatok. Suki koktél.

0: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 7 óra 33-kor jöhet a mai első kívánság teljesítése. Fenyesi Józsi Omegától a Fekete Pillangó című felvétellel köszönti barátait, ismerőseit, rokonait, tehát Omega, Fekete Pillangó és Fenyvesi Józsi üdvözöl mindenkit, aki ismer, akit szeret. Aztán itt lesz még a Dire Straits és a Blokkot Lobó zárja.

0: Suki Koktél. Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 3.48-kor egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Ábrahám László, Nagyszalán, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit, kérek. 1989-ből The Rolling Stones Vegyes Érzelmek című slágerét Ron Wood tiszteletére és Charlie Watts emlékére, akiknek a hét elején volt a születési évfordulójuk. Tehát jönnek a Vegyes Érzelmek a Rolling Stones-tól, de itt lesz még utána a Commodores és Village People, majd jön a legfrissebb hírekkel Gabi 8 óra után. De mindenek előtt akkor jöjjön a Rolling Stones Ábrahám Laci kérésére.

0: a házigazda Sukert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás suki koktél mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig nosztalgia kívánság műsorral várlak benneteket. Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig nosztalgia kívánság műsor.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Mert sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. 14. Leó pápa spanyolországi látogatása a hívek szerint erősíti az egyház üzenetét, a közösségi érzést és hozzájárul a keresztény hit terjesztéséhez, derül ki a GAT 3 közvéleménykutató intézet csütörtökön közzétett felméréséből. Az egyhetes apostoli körút nyilvános eseményeire regisztráltak közül a felmérésben résztvevő 10 000 ember 74%-a vélte úgy, hogy az egyház fő érkezése felerősíti az egyház által közvetített üzenetet, és ugyanilyen arányban válaszolták azt, hogy a hívők körében megerősíti a közösséghez tartozás érzését. Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők, jobboldali influencerek által szervezett demonstráción pénteken Budapesten adta hírül az MTI. A tüntetők, akik többek között kitartásra bíztatták Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették, a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre az Országház elé vonultak. Az Alkotmány utcában a miniszterelnökségnek helyet adó épület erkélyére egy időre kiállt Magyar Péter miniszterelnök és több tízes politikus, köztük Tar Zoltán kulturális miniszter és Radnai Márk országgyűlési képviselő. A kormányfő integetett a tömegnek és nemzeti színű zászlót lengetett, amire a demonstrálók hazaáruló rigmus skandálásával reagáltak. A Győri Filharmonikus Zenekar is fellépett a 34. Kékmadár Fesztivál nyitónapján Kalocsán. A pénteki koncertet megelőzően Ősz Gábor, a zenekar igazgató helyettese nyilatkozott rádiónknak, aki elmondta, hogy az estén Mozart, Vivaldi és Haydn zeneművei csendülnek fel.
6: Ez igazság, hogy ebből a koncertből, ez már a harmadik koncertünk, ugyanezzel a műsorral voltunk Győrben tegnap előtt, tegnap Mosonmagyaróváron, és ma pedig itt játsszuk el. Mozart Così fan tutte nyitánya után két darab Vivaldi fagott versenyt fog játszani Lakatos György, ugye a fesztiválnak a ötletgazdája, igazgatója, mindenese. És utána pedig Haydn 104. utolsó szimfóniáját játsszuk el. Madaras Gergely lesz a karmester, és Győri Filharmonikus Zenekar pedig a ugye ez a 34. Kékmadár Fesztivál, és az már a 4. alkalom, hogy itt vagyunk, és hozzájárulunk a jótékonysági akcióhoz.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: 20 év az élvonalban. Egy korszak, amely alatt a Paksi FC neve stabilan ott van a magyar labdarúgás legjobbjai között, és amelyet idén egy újabb történelmi eredménnyel, bronzérmes helyezéssel koronáztak meg. Ebből az alkalomból játékot indítottak, amely során különleges mes csomagot lehet nyerni már második alkalommal. Olyan eredeti névvel és számmal ellátott mérkőzésmezekről van szó, amelyek a klub múltjának meghatározó alakjaihoz kötődnek, így nem csak sportfelszerelések, hanem igazi relikviák is. A játék részletei megtalálhatóak a Paksi FC honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki Koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Június 7-e vasárnap van, 8 óra után járunk 8 perccel, és 24 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Robert és Nándor nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Elérhető vagyok a 0629-411-001-es SMS és Viber vonalon, ha bár még tartozásom van, egy csomó kívánságot nem tudtam még időhiányában teljesíteni, de igyekszem behozni a lemaradást, és hogy el ne felejtsem, ma van a pedagógus nap, köszöntöm a tanárokat. Na, ennyit erről, és akkor mindjárt egy kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Szia, kedves Suki, szép reggelt! 82 éve született Marion Hamley, amerikai zeneszerző és karmester, aki sajnos már 14 éve nincs közöttünk. Egyike azon kevés elismert embernek, aki Emmy, Grammy, Oscar és Tony díjat nyertek, így ők az úgynevezett EGOT díjasok. Mai reggelen Marion Hamley egyik legismertebb feldolgozását szeretném kérni 1973-ból, amely egyben Paul Newman és Robert Redford főszereplésével bemutatott Nagy Balhé című gangsterfilm betétdala, és nem utolsó sorban a Ragtime király Scott Joplin 124 évvel ezelőtt írt darabja. Címe a szórakoztató köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabasról, tehát jön Hamley, aztán itt lesz még a KFT, és a blokkot az OMD nevű formáció zárja majd.

0: koktél. Suki koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 8 óra 20 perckor egy újabb kívánság teljesül. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kedves Józsi, szeretnék kérni egy éneket. Neotontól a Nyár van címűt szeretném küldeni haveroknak, ismerősöknek, persze főleg neked is köszönöm. Nagyon köszönöm, ha sikerül, csúcsú a festő, miért is ne sikerülne, kedvedért forog, hogy Neotontól a Nyár van, aztán a blogban lesz még Afrik Simon és Charlie harmadikként.

0: valahol alszik már egy apró.
1: Suki Koktél. Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
2: 8 óra 30 perc van. Tegnap bevásárláskor megállított egy kedves hallgató, és megkérdezte, hogy mikor fogom végre már újra lejátszani Uriah Heep-ről a Lady in Black című opuszt. Hát most jöjjön Uriah Heep első emelet, és Michael Bolton harmadikként majd.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 8 óra 41 perckor egy újabb kívánság teljesül. Szia Suki, szép reggelt, kérlek jázd le, ha már említette Dean Martin's Way, vagy amit akarsz, körülbelül 1950-es évek. Köszönöm, szép napot, Marian. Hát nagyon szívesen, most, hogy figyelmet felhívtad rá, elmondom még egyszer, hogy 109 évvel ezelőtt ezen a napon született Dean Martin, és az ő dala következik a te kívánságodra. És utána itt lesz még Gloria Estefan és Aut Csilla is, de nem felejtem el említeni, még mindig nagyon tetszik az imént hallott Michael Bolton felvétel. Óriási az a pali. Na de jöjjön most akkor Mania kedvéért, Dean Martin.

0: Koktél. Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 8 óra 52 percen is maradt még erre a blokkra is egy kívánság. Bíró Márta, Dunaszerdahely, Szlovákia. Szia, kérek, Araszki László, Tarhonya virágzik. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát jó reggelt, virágozzon akkor az a Tarhonya. Aztán itt lesz még Antonio Banderas is.

0: Suki Cocktail.
1: 8 óra 56 perckor rövid búcsúzkodásra maradt azért még idő. Elmondom, hogy milyen műsorokra számíthatok, ha rádió mellett maradtok. Természetesen jönnek a hírek Gabival, aztán Best of Szabad Péntek, Best of Élesztő, majd 11 és 12 között heti körkép, a hét esemény összefoglalója. Nekem annyi feladatom maradt még, hogy elköszönjek is. Hát nagyon aktívak voltatok, arra gondoltam, hogy ebben meleg gyárban mindenki otthon fog pilledni. Hát nem így történt. Köszönöm szépen, szép napot nektek. Búcsúzik a műsorvezető Sukert József, szevasztok.

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Schuchert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Idén már 34-szer rakfészket Kalocsán a Kék Madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése. Szombaton a Vujcsics Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bél Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Holtpontra jutottak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások, jelentette ki Mohsen Rezai, az iráni legfelső vezető katonai tanácsadója. Az ország korábbi alelnöke, az iszlám forradalmi gárda egykori parancsnoka a CNN amerikai televíziónak adott pénteken sugárzott interjúban adta hírül az MTI. Az iráni vezetés magasrangú tagja a Teheránban felvett interjúban azt hangoztatta, hogy a patthelyzetet csak Donald Trump amerikai elnök tudja feloldani a 24 milliárd dollárnyi befagyasztott vagyon feloldásával. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszter szerint Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. A Paksi Vakbottyán gimnázium részt vett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Hunor Magyar űrhajós program által szervezett Univerzum kísérletez velünk projektben, amelynek keretében a diákok a fizika és az űrkutatás világát élményszerű gyakorlati kísérleteken keresztül ismerhették meg. Az intézmény által közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a program lehetőséget biztosított arra, hogy tanulóik közelebb kerüljenek a természettudományokhoz, fejleszék probléma megoldó és kutatói szemléletüket, valamint betekintést nyerjenek a modern űrkutatás eredményeibe. A kezdeményezés hozzájárult a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés erősítéséhez, miközben inspiráló példát mutatott a fiatalok számára a tudományos és műszaki pályák megismeréséhez. Az iskola a programban való részvételért elismerő oklevelet vehetett át. A hét folyamán kihelyezésre került egy műanyag szemetes kuka az alsó busz megállóhoz Sárszentőrinc úszdon, adta hírül a település polgármestere a közösségi oldalán. A település vezető arra kéri a lakosokat, hogy a szemetet a kihelyezett kukába helyezzék el, továbbá, hogy a lehetőségeikhez mérten tartsák tisztán és rendezett állapotban a busz megálló környezetét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Megjelent László Evelin májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu
1: Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
1: Jogi segítség mindenkinek!
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
1: Jogomvan.hu
2: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületeken.

Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Strasser Tamás és Harmad Gabi visszatértek a Szabad péntekben, és folytatjuk. Ha már a játék elmélettel zártad az előző blokkot, vagy arra utaltál, akkor egy kicsit beszélgessünk a BL döntőről, mert nagyon érdekes volt számomra, például az is közéleti szempontból volt ugye érdekes, az Orbán kormány rengeteg kritikát kapott a stadion építési láz miatt, ami őket jellemezte.
2: Én ezek közé tartoztam.
1: Így van. És ugye az ellenzéktől is rengeteg kritikát kapott ennek kapcsán, mert mindig jöttek azzal, hogy az egészségügyi intézmények, az oktatás, a kórházak, a stb.
2: Én a vizeket szoktam mondani.
1: Jó, oké. Na mindegy, minden esetre a lényeg, hogy hát ennek ellenére megtelt a VIP szektora a Puskás Arénának, többek között a Tisza jelenlegi vezető politikusaival, és hogy ez egy kicsit számomra azért, hogy mondjam, most nem tudom, hogy személy szerint Kapitány István mondjuk kritizálta e tekintetben, nem tudok visszaemlékezni rá, hogy kritizálta e tekintetben mondjuk az Orbán kormány, de az biztos, hogy nem arcvesztés ez, vagy nem is biztos, csak hogy nem arcvesztés ez a Tiszának így bizonyos értelemben?
2: Figyelj, ezt nem tudom eldönteni, tehát ez ugye attól függ, hogy kinél és hogyan. Ezt olvastam rengeteg ilyen dolgot, de akkor tisztázzunk valamit. Magyarországnak nem az a kérdés, hogy kell-e egy népstadion, vagy Puskás Aréna. Én azt gondolom, hogy lehet, és azt is el tudom képzelni, hogy van még egy-két vidéki stadion, ami mondjuk adott esetben önállóan is életképes és üzletileg. Csak az a baj, hogy a magyar stadionok nagy része üzletileg nem működőképes. És így költöttünk rájuk sokat. Tehát ezt kéne egyszer végig gondolni. Tehát amikor én kritizálom a stadion programot, akkor azt mondom, hogy többet költöttünk rá, mint ami üzletileg megtérül. Én azt gondolom, egy Puskás Arénában, és hogyha még nagyobb lenne, azt is el tudtam volna fogadni, és egy országnak, mint amikor a Magyarország, igenis kellene, hogy legyen egy nagy stadionja, és igen, Prágával versenyzünk például abban, hogy milyen zenekarokat tudunk idehozni, mert Prágából eljönnek ide, mint ahogy Magyarországról is elmennek Prágába, vagy Pozsonyba, Bécsbe, és ezekkel versenyzünk, ezekkel a helyszínekkel, például a világsztárok kapcsán. Uh-huh. És ehhez viszont tényleg kell valami, és ezek ki fogják magukat simán termelni, de hogy úgy tudom, hogy mit tudom, Groupamából a francia tulajdonos, nem is tudom, közel milliárdos tételeket vitt haza, mert van profit. De nagyon sok vidéki stadion képtelen, hát most nézzük meg a haladásét, hogy milyen körülmények vannak és hogyan van, és nem tudják fenntartani. És van még ilyen, lehet, hogy Debrecen is simán elbírja, mert elég nagy város és eléggé nagy vonzáskörzet, hogy mondjuk oda nem első vonal, hanem másodvonalas világsztárokat hozzunk, és mondjuk az is kitermeli a sajátját. Ez nem kérdés. Ez nem kérdés, hogy egy-két stadion kell. Az a kérdés, hogy nem csináltunk-e túl sokat ezen az alapon. A másik, és én ezt kritizáltam mindig, és remélem, hogy mások is. A másik probléma pedig az, hogy most a tiszás politikusok most ezzel, én azt gondolom, hogy nem tudom, a magyar nép erre recek, hogy kinek milyen lehetőségei vannak, mennyire áll törvény felett, és sikerül úgy jegyet szereznie valahova, ahova ő csak ácsingózik bejutni, és hát akkor nyilván ezeket a lehetőségeket megragadták. Nézd, én biztos nem ez lett volna az első dolgom, hogy elmegyek, de mondjuk attól, hogy mondjuk otthon nézed egyedül a BL döntőt, vagy kisebb társaságban, biztos nem tudsz annyi Instagram lájkot összeszedni, mint az, hogy a VIP-ben nem tudom én kikkel fotózkodsz együtt, és kikkel futottál össze. Tehát itt én azt hiszem a Ráci Enő a Beckham-mel is összefutott, és hát zokon vette, hogy Beckham nem tette ki a saját oldalára, hogy ki mindenkivel futotta össze. Egyszerűen a Mick Jagger és a nem tudom, ki is volt a másik, akivel együtt nézte a Mick Jagger, vagy a Beckham
1: Nem tudom, én a Luis Figóra emlékszem, hogy ő is ott volt, ugye, ő volt a nagy szerelem. még.
2: Na, értem. Tehát, hogyha végig gondoljuk a történetet, akkor azért itt megvannak. Nem gondolom, hogy ebbe azért le kéne menni. Ha ez lesz a legnagyobb hibájuk, akkor én támogatom őket.
1: Na jó, akkor menjünk tovább, mert a másik mondásod pedig az volt így a különböző állami vezetők kapcsán, ugye, hogy a saját szakmájuk elvei mentén korrekt döntéseket kellene, hogy hozzanak, és hát ez nem minden esetben valósult meg az előző ciklusban, és hát ennek kapcsán jutott eszembe az, ugye most a hétnek a híre volt, hogy most a rendőrség...
2: Kettős mérce, tehát most másként lépnek fel ugyanazokban a helyzetekben,
1: igen,
2: korábban te
1: most akarom, igen, most akarom, igen, erre rávezetni, tehát hogy ugye például itt a hét híre volt, hogy az országos rendőrfőkapitányt, illetve a budapesti rendőrfőkapitányt is menesztették, és a másik hír pedig az volt, amit ide kapcsolnék, hogy elrendelték például Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsoltnak és további 5 embernek a letartóztatását a park fenntartási kenőpénz botrányban. Ugye Molnár Zsolt DK-s politikus volt, a másik két név pedig fideszes.
2: Mit? Momentus most is volt.
1: Hát jó, Molnár Zsolt az ilyen, igen, okay. ilyen színváltós volt, de mindegy, szóval ő DK-ból indult így alapvetően, és hát ugye itt felmerül a kérdés, hát egyrészről most így hirtelen április 12-e után bizonyos állami szervek, hatóságok, NAV, rendőrség, ügyészség, hát hirtelen elkezdtek...
2: Gyermekvédelem.
1: Igen. Hirtelen elkezdtek dolgozni, vagy nem is dolgozni, de hogy hirtelen elkezdtek olyan politikai ügyeket elkezdtek kapirgálni, amit eddig nem.
2: Bocs, hadd pontosítsanak. Olyan büntetőügyeket, amiknek politikai felhangja
1: igen,
2: is van.
1: Igen, bocs, igen, így akartam, igen. De hogy a lényeg az, hogy itt én nekem most nem is az az érdekes, hogy az előző, nem tudom én, ciklusban esetleg ezt nem tehették-e meg, vagy meg ez is egy érdekes kérdés, nyilván az minősíti az előző ciklusban a belügyminisztert és a feljebb valókat, de igazából azért valahol az ember felteszi azt a kérdést is, hogy tényleg ilyen morális erkölcsi szinten van az átlag állami szervezet rendszeri vezetés, hogy mindent csak úgy és csak akkor csinál, hogyha politikai szinten ez megengedett, és nem azok mellett a szakmai elvek mentén, amire te is egyébként utaltál, hogy korrekt döntéseket a szakma elvei szerint. Mert hogyha ez így van, akkor ugye tulajdonképpen mindig csak azt csináljuk, amit szabad, amit megengednek.
2: Parancsra tette.
1: Szóval, hogy ez valahol szerintem ezért szégyenkezni kéne az országnak, nem?
2: De szerintem azért, mert mi neveltük ki őket, és lehet, hogy az ország is ilyen, most ne értsen félre senki, nyilván nem leszek túl népszerű, de adott esetben ez a probléma, hogy miába beszélünk mi magunkról úgy, hogy nem tudom, 1000 éves keresztény ország, de úgy néz ki, hogy attól függ, hogy Jézus vagy Barabás, hogy éppen melyik csörget jobban.
1: Igen, és egyébként én mindent értek, szóval, hogy egzisztenciális félelem, meg stb. Ez benne van, és ahol akinek gyereke van, mit tudom én, idős szülei, vagy valakinek segítenie kell a családjából, mert annak, mit tudom én, beteg, vagy bármi. Szóval én értem, hogy vannak ilyen megkötöttségek, de hogy nem tudom, hogy ezt lehet-e így élni az életet folyamatosan félelemben, és nem abból a szemszögből közelíteni, hogy figyelj, ha én itt nem működhetek az elveim szerint, akkor én innen fölállok, és keresek egy másik helyet, ahol működhetek. Nem, benne maradok inkább, és mindennek fejet hajtok. Szóval ez valahol gáz, és egyébként az, hogy most kik jönnek, az nagyon-nagyon fontos, hogy ki jön majd például egy rendőrség élére is, mert azért jó magam is, ahogy dolgoztam a rendőrségen, tehát azért tapasztaltam olyan anomáliát, mondjuk a rendőri vezetők, de akár ez még a belügyminisztérium felől is érkező anomália volt, hogy mondjuk egy péntek délután, amikor munkaidő vége előtt 10 perccel érkezik meg egy dokumentum, hogy azonnalosan valami adatszolgáltatást csináljanak meg, amit nyilván nem lehet megcsinálni 10 perc alatt, amíg vége van a munkaidőnek, tehát túlórázni fog az a rendőr, aki ezt megkapta, miközben így elolvasva a levelet látod, hogy figyelj, ez 2 hét múlva is. Abszolút.
2: Tehát, sőt, lehet, hogy megoldja magát.
1: Így van. Tehát, hogy azért az nagy kérdés nyilván, hogy kik jönnek ezután, én nagyon-nagyon kívánom a volt kollégáimnak, hogy tényleg olyan vezetők legyenek, akik tiszteletben tartják azt, hogy az embernek van magánélete, egy-kettő, egyébként alá tudnak írni egy nyomorult dokumentumot hétfőn is, hogyha péntekre neki valamire szüksége van, és tud tervezni, mert ugye a legnagyobb probléma, hogy ilyen adhok jelleggel szivatás szintjén mennek ezek, hogy jó, hát akkor most a miniszter úrnak kéne valami, miniszter úr meg 3 napig érte, rá se néz arra, amit megkapott, na, szóval mindegy.
2: Vagy később se.
1: Igen, úgyhogy én kívánom, hogy jobb vezetők legyenek, és ne ilyen visszaélő, tehát az embereknek a munkájával visszaélő emberek, de hát azért ez akkor is egy érdekes dolog, hogy most működnek ezek az állami szervek, és addig pedig nem. Tehát, hogy néztük körbe az az állami vezető egyébként, aki eddig akárhol ült, NAV-nál, vagy bárhol, és nem nyúlt hozzá ügyekhez, ami nyilvánvaló
2: volt. Ő egy aláfölé rendelt szervnek a része, és ő azt csinálja, amit a főnök mond.
1: Aha.
2: Érted? Tehát egyébként talán...
1: De ki a legnagyobb főnök?
2: Igen. Na jó, de most gondolj, igen, természetesen, tehát most azért gondolj bele abba a sztoriba, talán Bibó mondta, hogy demokratának lenni annyi, mint nem félni. Tehát most komolyan gondoljuk, ha mindenki itt fortélyos félelem igazgat, akkor lehet itt demokráciát, ami egyébként nem arról szól, hogy van egy titok szó, egy szitok szó, vagy nincsen, hanem tényleg arról szó, hogy elméletileg, ahogy annak idején mondta Churchill, még egyelőre jobbat nem találtak. Tehát elméletileg ez az a rendszer, amelyik leginkább tudja azt garantálni, hogy összességében emberi méltóságnak megfelelően élhessünk. Nyilván, ha ki van még egészülve egy-két jó szolidaritás és egyéb dolgokkal, akkor ez működik. De így, hogyha mindig mindenki azt nézi, hogy egyébként tudom, hogy te hülye dolgot mondtál nekem, de én megcsinálom, hogy nem tudom, lojálisnak tűnjek, hát az tragédia.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Mi pedig Tamással folytatjuk, méghozzá azzal a témával, hogy Torockai László fogja a Mi Hazánk elnöke vezetni a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottságot, amit tulajdonképpen egy ilyen parlamenti vita hevében dobott oda neki Magyar Péter, hogy akkor nézze, lássa, hogy kivel van dolga. Ön fogja vezetni ezt a bizottságot, természetesen hozzátette, hogy az ő volt feleségének, Varga Juditnak semmiféle felelőssége nincsen ebben a témában, és hát mondjuk úgy, hogy a Mi Hazánknak a frakciója is úgy jó derült ezen a hirtelen felinduláson. Te hogy látod ezt?
2: Szerintem nem lehetett ez hirtelen felindulás, én azt gondolom, hogy ezek azért megvannak tervezve. Egyébként ez egy racionális döntés volt, hát én nagyon sok torockai videót láttam, hát nem azt mondom, hogy nagyon élesek voltak azért, de nem voltak feltétlenül hasztalanok, ami a végrehajtói kamarával kapcsolatos. Nyilván én magam is van egyfajta véleményem, és azt gondolom, hogy az egyik legrosszabbul működő intézményrendszer Magyarországon, és hát nyilván nagyon sokat lehet egyébként arról is vitatkozni, hogy ez olyan jó helyen van-e vállalkozóknál, vagy sem. És ez nem úgy van vállalkozás, ugye, hogy én profitot kell, hogy termeljek csak, hanem itt ugye elméletileg jogorvoslatokat, hogy mondjam szépen, kell kieszközölni. És azért ugye itt az, hogy egy végrehajtónak más az üzleti érdeke, mint egyébként össztársadalmilag, mert az egyikbe több a pénz, mint a másikba, ez nem biztos, hogy annyira szerencsés, egyébként maradjunk ennyibe. De visszatérve a kérdése, azt gondolom, hogy nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával. Azt gondolom, hogy egy rákfenéje ennek a mai társadalomnak, rákfenéje talán az előző kormánynak is. És innentől kezdve most az, hogy politikailag milyen haszna van, milyen haszna nincsen, már arról írnak az újságok, hogy ez most csak egy pillanatnyi összeborulás, szüksége van-e Magyar Péternek a Mi Hazánkra, tehát ugye már elkezdődik mögötte a politikai adok kapok, miközben azt gondolom, hogy például egy olyan bizottságnak a munkáját átadni valakinek, amelynek a munkája kapcsán én érintett vagyok, még akkor is, hogyha elváltam, mert ha kiderül, hogy a volt feleségem foltos, akkor az én gyerekeimre is
1: visszahat.
2: Tehát most eljétség félre, még így is, hogy esetleg abban érdekelt, hogy biztos, hogy ne legyen, tehát ő azért biztosra ment ebben a dologban, hogy csak nincsen mögötte egy alkú, hogy oké, elintézheted is lehet, csak az én feleségem maradjon ki a végén. Ugye, ha már minden mögött valamit találunk, és látunk, és akarunk látni, de azt gondolom, hogy ez így helyes lenne, mert nyilván valaki, aki

0: nagyon úgy érzi, hogy az ő abban a dologban nem érintett, mindenki mást magával ránthat. Ha én nekem sikerül ezt bebizonyítani, hogy ez így van, és tudjuk, hogy valami volt. Nem kicsi, nagyon, hát az, hogy a Shuttle-nak az anyukája még ma is 300 millió körül kap, ha jól emlékszem, hát nem tudom, az embereknek az igazságérzete. Uh-huh. És jogosan.
1: Igen, bár azért én így most felteszem a kérdést neked, hogy parlamenti vizsgáló bizottság mit ér? Hát ugye vannak nyomozó hatóságok, amiknek az a feladata, hogy kinyomozzanak, meg vannak az eszközeik is, a felderítés eszközei, lehallgatás, egyéb lehetőségek, kihallgathatóság, stb. Tehát, hogy mit tud hozzáadni egy parlamenti bizottság ehhez, én mindig ezen tűnődök. Én egy kicsit úgy érzem, hogy ez az egész egy színház, egy show, egy parasztvakítás, ha úgy tetszik, hogy fú, létrehozunk egy ilyen bizottságot, ú, még ráadásul milyen jó fejek vagyunk, hogy mi ezt odaadjuk az ellenzék egyik pártjának, mármint elnökleti szinten, és a többi, és a többi, és valójában igazából mit tud kideríteni? Mihez van hozzáférése? Mihez van eszköze egy ilyen
0: bizottságban? Hát most már elég sok minden szankcionálva lesz. Akár 2 évet is lehet kapni majd, ha jól tudom, aki ilyen bizottság előtt hazudik, vagy egyebet nem jelenik meg, tehát azért most már szankciói is lesznek. Én azt gondolom, hogy egyébként mondod a nyomozó hatóságot, de egyébként egy nyomozó hatóságnak adott esetben, ha egy bizottság előtte töri a jeget, lásd ugye szolgalelkű, most láttuk, hogy hirtelen kimennek, hirtelen ügyek vannak, és akkor mondtuk, hogy nem, még nem
1: de is most szintük a Balási. Szor, igen, de ez egyébként most is szolgalelkűségből van, tehát ez a szomorú a dologban.
0: Igen, igen,
1: hogy eddig
0: igen,
1: is szolgalelkű volt, csak más volt kormányon, most is szolgalelkű, és most kezdi el azokat az ügyeket, amiket ugyanúgy...
0: Jó, de egy generációnak fel kéne épülni, amelyik esetleg tud önállóan is levegőt venni.
1: Hát ja, ez igaz.
0: Ugye? Tehát én azt gondolom, hogy ez nem fog menni, és talán a fiatalok mindig ezt mondjuk, de aztán ki tudja, és mondok akkor egy példát neked. Például emlékszel te arra, hogy ki volt Szabadi Béla?
1: Nem.
0: A Tordján államtitkára volt, aki egyébként leülte a Tordján helyett a leülni valókat, mert mindent ő írt alá. Na mondjuk egy ilyen bizottság kimondhatná azt, hogy jogilag nincsen felelőssége a miniszternek, de mindenről tudott. Uh-huh. És akkor megint egy másik élethelyzet lenne, és a politikai felelősség, illetve az egész kultúrának a része, és adott esetben, ahogy hogyan lehet például informálisan valakit utána leültetni, ha mondjuk ő az érdemi szerző, csak semmi nincs rajta a kézlenyomata, és tudjuk, hogy minden onnan van. Na erre jók lehetnének, uh-huh. Érted? Tehát, hogy kimondja azt, hogy ugye nem fogjuk tudni bizonyítani, mert sehol nincs aláírás, semmi nincsen, informálisan mentek, és le tudjuk ültetni azt, aki de tudjuk olyan informális dolgokat ki lehet mondani, hogy bizony innen jöttek az utasítások. És akkor már lehet, hogy egy bíróság megfontolná, hogy mondjuk tettestásként, vagy hatalommal való visszaélés, vagy befolyással való üzérkedésként, mondjuk ez megjelenhet-e. Uh-huh. Ha egy bizottság mondjuk ezt kimondja.
1: Aha, értem. Hát jó, én
0: viszont ha jogilag egyébként, egyetértek, neked van igazad, de most miért ne vázoljunk fel egy olyan kultúrát, amelyik működik?
1: Hát jó, egyébként tök jó. Tehát én szeretem az ilyen utópiákat felvázolni, mert fontos, hogy legyen a társadalom előtt egy jó példa, hogy ezt kellene elérni, abszolút támogatom. Egyébként, ha már itt tartunk, és tényleg az előző blogban nem beszéltük ki azt a részét ennek a bizonyos...
0: Hanem a
1: Molnár Zsoltéknak a letartóztatásának, hogy amúgy most... Ez egy picit valahol szerintem faramúci, nem? Hogy azért náluk nagyobb halak voltak a rendszerben, akikkel szemben továbbra sincs semmilyen fellépés, tehát mondjuk a Fidesz első vonalában akár a miniszterek között is, tehát így lehetnek kutakodni, és valahogy még mindig nem kutakodik ez ügyben.
0: Hát azok nagyon mélyen vannak azok az akták.
1: Ja, értem. Hogy
0: igen, még a feljelentése került oda. Majd azok később fognak. Lehet, hogy a bizottságok segítenek benne, hogy legyenek feljelentések.
1: Nem csak, hogy megint az van, hogy felmerül az emberbe a kérdést, tudod, hogy jó, akkor lesznek ilyen kirakat perek, ilyen kirakat őzek, akiket leültetnek, de egyébként az igazán nagy halak, akik az egészet működtették, akik az egésznek az agytrösztje voltak, na azokkal az megint nem fognak nyúlni, és azok a milliárdok, súlyos milliárdok, azok, amiket magukénak tudhatnak, azok továbbra is ott lesznek. lesznek az ő
0: igen, igen, ez ebből biztos lesz. Nyilván az igazi kirakat az lesz, hogyha a miniszterelnök, volt miniszterelnök sorra kerül, mert akkor azért azt látjuk, hogy senki nem... Az, hogy felmentés lesz a vége, vagy sem, az egy másik történet, de akkor látjuk, hogy senki nem kerülheti el. A másik pedig, ugye, ha már mondtad ezt az ügyet, állítólag itt igazolódott először, bizony egyértelműen, ez a 70-30, akkor pedig ez még sokszor előkerülhet, tudod? Mm. Tehát, hogy aki kormányon van, kap 70-et, és aki ellenzékben van, kap 30-at.
1: Aha. Ja.
0: Ez, amit még a Dávid Ibolya emlékszel, igen, hogy igen, amikor igen. feldobta ezt a...
1: Igen, emlékszem, őre emlékszem.
0: Na, ugye.
1: Na, figyelj, még egy dolgot hagyd dobjak be, mert még van körülbelül 2 percünk ebben a blogban, ami még egy érdekes dolog, és ugye most Torockai László kapcsán beszéltünk arról, hogy a vizsgálóbizottságot ő vezeti majd, mint elnök.
0: De ez neki is egyébként érdekes jelenpróba lesz.
1: Igen, abszolút, abszolút, abszolút. Viszont a másik, ami szintén egy ilyen érdekesség, ami hát megosztja a tisztásokat így, ahogy nézem a komment szekciót, az pedig az, hogy Varga Mihály a helyén maradt, és Varga Mihályban továbbra is bízik Magyar Péter, tehát a Magyar Nemzeti Banknak az elnöke az nem fog változni. Na, ez egy érdekes szitu, szerinted, mert én azt mondom egyébként, hogy ez lenne egy normális demokrácia lényege, hogy attól, hogy valaki egy másik pártnak a tagja, vagy azt erősítette is, attól még, ha jó szakember, akkor maradhasson a helyén. Én ezt gondolom, hogy ez tök jó lenne. De hogy nagyon sokan ezzel például úgy vannak, hogy hát azért kiszolgálta a Fidesz 16 éves uralmát, és hogy semmivel se jobb, mint a többiek, csak maximum nem volt annyira szem előtt, és nem állt bele olyan dolgokba, mint mondjuk egy Lázár János beleállt, és ugye ezért nyilván célkeresztbe is volt.
0: Más a habitus. Én nem tartom egyébként annyira jó szakembernek a Varga Mihály, tehát az ország lezüllesztése. Bár ugye állandóan lehetett olvasni a Matolcsival való állandó nézetkülönbségeiről. Ő egyébként sokkal szigorúbb lett volna bizonyos értelemben a költségvetéseknél. Tehát voltak azért ilyen jó történetek. Ugye engem érdekel a gazdaság, tehát azért én eléggé sok mindent olvastam annak idején, hogy a piac hogyan ítéli meg ezeket a dolgokat. Elárulok neked, ebben nincsen semmi izgalmas. Egyetlen egy dolog van, a piac nem fogja elnézni. Az nem politika. És a jegybanknak az elnöke az tabu téma. És az nem a politikának tabu téma, hanem a piacnak. És a piac 2 perc alatt tönkreteszi az országot, a forintot, a bármit. Érted?
1: Jó kilátások.
0: De tényleg, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos döntés volt, hogy őt nem piszkálja, mert uh-huh. abban a pillanatban pánikba esik a piac, és nem 3.54-re megy le az euró, hanem felmegy 4.30-ra.
1: Aha, értem.
0: Tehát azt nem lehet kisakkozni. Azt, hogy a Velencei Bizottságnál mit fognak mondani a súlyokra, a piacot nem érdekli. És a piac nem egy akkora, hogy mondjam, tehát a súlyok nem tudja tönkretenni a magyar gazdaságot. A Nemzeti Bank igen.
1: Aha.
0: Már az elnökének a kérdése.
1: Értem.
2: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk még egy utolsó blokkra, Strasser Tamással. Gondolkodnom kellett.
2: Hát ugye, ez ismerős az érzés, ebben én vagyok a világcsúcs tartó ezen. Röhögni szoktunk, hogy én mennyire nem jut eszembe a nevek, mert igen, már azon gondolkodom, hogy milyen jó kérdést kell
1: feltenni. Kell feltenni, na. Jó, viszont akkor beszéljünk még egy ilyen helyi aktualitásról is. Ugye Cseh Tamás a Tisza országgyűlési képviselője, a hármas számú LVK-nak az országgyűlési képviselője közzétett egy videót, méghozzá az NKA-s támogatások kapcsán, és ugye itt elmondja, hogy 99.500.000 forintot osztottak szét az NKA-s támogatások szintjén a megyében. Ebből például a Tamási Városért Közalapítvány két részletben 40 millió forintot kapott, a Dunaföldvári Kertbarátok 10 milliót, a Paksi Ifjúságért Egyesület 15 milliót, illetve van egy közbeszerzési cég, ami itt szintén Pakson kapott egy nagyobb összeget. Nem, az egy másik, a Gerjeni az egy másik, most azt nem, de igen, tehát így föl van sorolva, ha valaki
2: és
1: szeretné.
2: És meg vagyok sértve, 17 milliárdból csak ennyi jutott nekünk.
1: Ja, ez az, milyen?
2: Ugye 17 milliárd most a vége, vagy most
1: hát
2: ott
1: valami
2: hátunk.
1: Ilyesmi, én úgy emlékszem, igen, de most erre nem mernék mérget venni. Minden a lényeg, hogy itt azért ez érdekessége szerintem a dolognak, hogy mondjuk itt van ez a Dunaföldvári Kertbarátok, ami egy 10 millió forintos összeg, plusz még valami cégen keresztül még további 15 millió forintot igény bevehetnek, igen. Ugye ők a jubileumukra kapták ezt a pénzt, és csak összehasonlításképpen mondanám, hogy a Tűzvirág Tánc Egyesület, ami a Paksi önkormányzat honlapján elérhető, ugye, hogy az egyes kulturális pályázatokon ki mennyi pénzt kapott, tehát ők a legutóbbi jubileumukra 15 millió forintot kaptak a Paksi önkormányzattól. Szóval most, hogy ez sok vagy kevés, ezt nem tudom így eldönteni, mert nyilván nem tudom, hogy mire kellett, és nem tudom, hogy a Dunaföldvári Kertbarátoknál ez mire ment el az a pénz, nyilván az lenne nekünk az érdekes. Tehát így önmagában az, hogy így az égbe kiáltjuk, hogy ki kapott, az szerintem még nem elég információ ahhoz, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy egyébként az jogos vagy nem jogos volt.
2: Hát annyiból érdekes lehet a történet, hogy mi azért már Magyarországon úgy gondolkodunk, hogy mindig keresünk mögötte valamit. És azért
1: igen,
2: azok, akik esetleg beavatottabbak, esetleg gyorsabban megtalálják.
1: Egyébként a Paksi Ifjúsági Egyesületről én annyit tudok, meg annyit derítettem ki mondjuk így a műsor előtt, hogy amire emlékszem, hogy a városnapján rendszeresen kint voltak, ez nem azt jelenti, hogy ennél több aktivitásuk nagyon volt, de olyanok, akik egyébként kapcsolódnak valamilyen szinten, vagy kapcsolódtak az egyesülethez, ők mondták, hogy valóban nem volt túl nagy aktivitás. Na most akkor persze felmerül a kérdés, hogy oké, de akkor mire kapnak, és akkor itt megint egy picit ugye beszélhetek haza, vagy érintettként a dologban, annyiban, hogy például a Vegyeskarnak is, ami egy egyesület tagja vagyok, például az Öregdiák Egyesületnek vagyok tagja és elnöke, és hogy ezek viszont aktív egyesületek, amik föl tudnak mutatni rendszeres programokat, nem csak Pakson, hanem Pakson kívül is, például a kórus, az Öreg Diák Egyesület az elsősorban a Pakson belül, de azért azt gondolom, hogy az, hogy olyan egyesület kap ilyen összegeket, akinek így a városon belül nagyjából szerintem a 10-ből 10 embert megkérdezed, nem tudja, hogy létezik. Szóval az baj, mert egy tűzvirágról mindenki tudja, hogy létezik, egy Főnix Tánc Egyesületről mindenki tudja, hogy létezik, és a többi. Mondhatnám akár példának a fideszes keresztény értelmiségi szövetségét, mármint, hogy nem Fidesz, tehát nem ez a nevük, csak simán keresztény értelmiségek
2: igen,
1: szövetsége,
2: de hogy
1: az egy kapcsolódás van.
2: Nincs ezzel baj.
1: Igen, akik egyébként hónapról hónapra rendszeresen
2: minőségi
1: előadásokat.
2: Én esetleg minősítem a vendéget.
1: Az előadott, igen, amit te nem szeretsz.
2: Ezzel sem az a probléma egyébként, mert miért ne tehetném szerintem, és ettől még én értéknek tartom azt, hogy őt meghívták.
1: Így van.
2: Ez nem zárja ki egymást.
1: Igen, és ők, tehát hogy tényleg látszik, hogy nekik van egy aktivitásuk, van egy egyébként 80 fő körülbelül, aki rendszeresen megjelenik mondjuk az előadásokon, és érdekes előadók, nem biztos, hogy egyetértek az előadókkal, de hogy érdekesek a témák és az előadók. Na, és akkor ehhez
2: nagyon
1: képest...
2: Nagyon jó volt a Demeter Szilárdot is Pakson látni egyébként például, csak
1: igen,
2: hogy mondjak
1: igen,
2: valaki.
1: Ha már itt a,
2: és
1: igen,
2: a többiek
1: a jó
2: is
1: előadók.
2: Érdekesek.
1: Vagy a Földi László például, nekem igen. Az is nagyon tetszett, de talán a, hogy is hívják a Gyuri bácsi, milyen Gyuri Nógrádi György, igen. Őt is meghívták. Szóval, hogy azért van, hogy mondjam, még hogyha most azt nézem, hogy ki, melyik egyesület kihez áll közelebb, így mondjuk politikailag, bár az egyesületek ugye politikailag függetlenek, de nyilván lehet
2: nem
1: egy...
2: Nem feltétlenül, csak nem szabad direktnek lenni. Tehát most miért ne? Tehát még a pártoknak is van alapítványa.
1: Igen, de hogy akkor is azt mondom, hogy hát ez a Paksi Ifjúságért Egyesület, ez így fura.
2: De figyelj, igazából az egész történettel azért maradjunk annyiba, hogy nem ez volt a baj. Még a 17 milliárd forint sem sok, ha jó helyre megy. Az volt a baj, hogy nem tudtunk róla, azok, akik elméletileg a nevüket adták hozzá, azok nem tudtak róla, és nyilván Magyarországon fennáll a gyanú arra, hogy hát, hogy is mondjam, egy tiltott pártfinanszírozás irányába ment el a történet.
1: Jó, azért azt se felejtsük el, és ezért is próbáltam hangsúlyozni azt, hogy nagyon kevés információt tett közé Cseh Tamás, mert igazából...
2: Én most nem a Paksiról beszélek, hanem arról, hogy minden, tehát sem a 17 milliárddal nincs baj, sem azzal, hogy szétosztották, hanem nem átlátható, nem tudták a kuratórium vállalni érte a felelősséget, stb. És sok helyen bizony az is felmerült, hogy nem ingyen kapták.
1: Igen, felmerült, de nyilván valóan, és akkor lenne korrekt egy ilyen jellegű videónak is a közzététele, azt gondolom, hogyha mondjuk azt mondaná, hogy figyeljetek, föltesszük a pályázatokat egy nyilvános honlapra, ahol meg lehet nézni, és döntsétek el, hogy azok a pályázatok szerintetek megvalósultak-e a városotokba. Mert simán lehet, és olyanokat is hozhatnak egyébként olyan helyzetbe, hogy látszólag valami visszaélés van a történetben, valójában meg nincs, akik ténylegesen mondjuk kulturális programok megvalósítására vették fel a pénzt, és nem pedig azért, hogy mondjuk itt, amit te éltél ezzel, hogy tiltott pártfinanszírozásra használják fel, mondjuk.
2: Hát szóval... és miért ne lehetne az, hogy egy nem annyira sikeres alapítvány mondjuk jobban pályáz, mert jobban meg tudja, szexibbé tudja tenni a programját, mint az, aki mondjuk nagyon régóta dolgozik, és mégse tud annyira szívhez szólóan pályázni. Ez benne van, tehát a rendszernek ez is hibája, igen, de ezt nem fogjuk tudni kiküszöbölni. De ennek bizonyos százalék alattinak kell lennie, mert ha működik egy rendszer.
1: Persze, ezzel egyetértek. Na mindegy, minden esetre én azt gondolom, és nagyon szeretném, mert nagyon várom azt, hogy Cseh Tamás azt is nyilvánosságra hozza, hogy mi a probléma vele, és akkor, hogy most ez a, nem tudom, Tamási Városért közalapítvány, amiről én nem tudok semmit, ugye, hiszen Paksról nem ismerem őket, de hogy akkor ők most azt a 40 millió forintot mire kapták, és egyébként arra költötték-e, vagy valami másra. Tehát szerintem ez azért fontos lenne, hogy tegyük mellé, viszont sajnos lejárt az idő.
2: Bocs, azért egy szót azért még annyi, hogy ahogy így hallom, viszont ha 99-5 Tolna megyébe, vagy ez csak a választókerületről volt szó?
1: Szerintem a választókerület.
2: Akkor nem szóltam,
1: igen,
2: akkor rossz volt,
1: igen. Nekem, igen, a hármas számú választókerület. Igen. Na, hát lejárt az időnk, úgyhogy köszi, hogy itt voltál velem. És köszönjük a hallgatóknak. Köszi, hogy meghívtalak a műsorodba. Igen, hallom, azért otthon ezt szoktad hangoztatni, hogy ez a te műsorod.
2: Hát szellemi terméken, igen.
1: Oké, okay. Nem baj, ezt nem is vitatjuk el tőled. Na, hát akkor mindenkinek kellemes hétvégét kívánunk, és akkor egy hét múlva Józsival kiegészülve érkezünk.
2: Hát múlt héten is ezt mondtuk, reméljük, hogy most már így is lesz.
1: Igen, most Józsi...
2: Itt hagyott bennünket,
1: váratlanul, de nem baj, jövő héten már itt lesz, úgyhogy jövő héten hárman fogjuk kidumálni a hét történéseit. Köszi, hogy itt voltatok velünk, további szép napot, jó hétvégét kíván nektek.
2: És Rasszer Tamás.
1: És Harmad Gabi. Sziasztok!
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

Ez a Pax FM, a legnagyobb bestof slágerekkel. Ma déltől egyig, egy teljes órán keresztül csak egy előadótól játszunk. Íme egy kis ízelítő a mai bestof sztárórából.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 14. Leó pápa spanyolországi látogatása a hívek szerint erősíti az egyház üzenetét, a közösségi érzést és hozzájárul a keresztény hit terjesztéséhez, derül ki a GAT 3 közvéleménykutató intézet csütörtökön közzétett felméréséből. Az egyhetes apostoli körút nyilvános eseményeire regisztráltak közül a felmérésben résztvevő 10 000 ember 74%-a vélte úgy, hogy az egyházfő érkezése felerősíti az egyház által közvetített üzenetet, és ugyanilyen arányban válaszolták azt, hogy a hívők körében megerősíti a közösséghez tartozás érzését. Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők jobboldali influencerek által szervezett demonstráción pénteken Budapesten, adta hírül az MTI. A tüntetők, akik többek között kitartásra bíztatták Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették, a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre az Országház elé vonultak. Az Alkotmány utcában a miniszterelnökségnek helyet adó épület erkélyére egy időre kiállt Magyar Péter miniszterelnök és több tízes politikus, köztük Tar Zoltán kulturális miniszter és Radnai Márk országgyűlési képviselő. A kormányfő integetett a tömegnek és nemzeti színű zászlót lengetett, amire a demonstrálók hazaáruló rigmus skandálásával reagáltak. Június 2-án elérkezett a Paksi 3. kor egyeteme szemeszter záró előadása a Városháza földszinti nagytermében. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány éve kapcsán professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus egyetemi tanár az önkormányzatiság útelágazásairól, azaz jelenéről, jövőjéről és nehézségeiről beszélt előadásában. Fél év záráskor emléklapot kaptak a résztvevők, melyet Heringes Anita polgármester adott át. Veres Zsóka rendszeres résztvevője az előadás sorozatnak, az ismeretek sokasága és a társaság vonza.
4: Én most már 4. éve járok erre az egyetemre. Nekem nagyon-nagyon fontos az a rengeteg tudás, amit átadnak. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallok mindig. Nem mellékesen nagyon sok emberrel találkozom, akikkel úgy egyébként nem találkoznék. Nagyon érdekes volt pont az előző előadás a múlt héten, ami az állatjogokról szólt. És ez annyira ismeretlen volt számomra, meg szerintem sokunk számára, hogy sokszor csak így néztünk, hogy most mi minden mindennel függ össze. Egyébként a többi is fantasztikus volt, mint egytől egyik.
5: Akkor gondolom most már rengeteg okleveled is van, igen. Elismerő okleveled.
4: Igen, igen, természetesen, és ma is még egyel szaporodni fog.
3: Hoffmann Ádámné nemrég kapcsolódott be, és az izgalmas történetek megragadják.
6: Hát sajnos későn kapcsolódtam be, mert már régebben ment ez a 3. kor egyetem, akkor eljöttem és elvarázsolt. Nekem kuriózum a faddi hóhér, mert ugye mi a hóhért elítéljük. Nekem először is ijesztő volt, azt lepett meg, hogy abban a korban milyen tisztelet övezte a hóhért, mert ma pejoratív jelentése van.
3: A Paksi harmadik kor egyeteme ősszel folytatódik. Györkön község önkormányzata pályázatot hirdet kiadó lakásbérleti jogára, adta hírül a település a közösségi oldalán. A Györkönyv fő utca 58 szám alatti 34 négyzetméteres lakásbérleti jogára azok jelentkezhetnek, akik vállalják a havi 60 ezer forintos lakbér, valamint a közüzemi díjak megfizetését. A pályázathoz 120 ezer forintos kaució tartozik. A jelentkezési nyomtatvány az önkormányzatnál vehető át, a pályázatokat pedig legkésőbb június 23-ig lehet benyújtani Györkönyv község önkormányzatához. A beérkezett pályázatokról a képviselőtestület dönt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
7: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
8: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
9: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
10: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Itt van velem a stúdióban, ahogy azt ígértem nektek, Mezősi Árpád, a 4-es számú körzet önkormányzati képviselője. Szia, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt kívánok! Köszöntöm a Paks FM hallgatóit!
1: Egy ilyen fél év értékelőre invitáltunk téged is, mint ahogy az összes többi képviselő kollégádat is invitáljuk, és hát akkor nézzük meg először is, onnan induljunk, hogy az első fél évben itt a 4-es számú körzetben mik történtek, milyen beruházások, mi kerültek átadásra esetleg, illetve mi az, ami mondjuk megtervezése már megtörtént.
2: Ugye a város költségvetését februárban fogadjuk el majdnem minden évben, vagy akkor fogadtuk el idén is, és ugye utána kezdődhet csak a tervezés, illetve a kivitelezés. Tehát ezért az első fél év az mindig egy kicsit ilyen könnyedebb. Ugye akkor indulnak majd el a munkák, a tervezések, a megbízások, és általában a második fél év az, amikor több minden történik. Ennek ellenére ugye most az első fél évben azért jó néhány dolog történt a 4-es választókerületben is. Képviselői keretből egyelőre. A járdafelújítást ugye folytattam. Nagyon sok helyen kell Pakson járdát javítani. Az elmúlt 10 évben sajnos sok-sok lemaradásunk volt járda, utca felújítással, ilyesmivel, tehát kevés ilyen dolog történt, pedig lett volna azért rá pénz, meg igény is volt a lakosság részéről. Hát most a Tolnai út elején folytattuk a járdafelújítást, ott a Pékség és a Zöld Elefánt környékén, és ahhoz kapcsolódóan a Kishegyi út felé a Kishegyi sétány, ahogy a népnyelv nevezi, afelé ugye összekötöttük most egy új járdával, egy felújított járdával, ami így városképi szempontból is jó, illetve hát a baleset veszélyes részt is megoldottuk, tehát megtörtént az is. Aztán döntés született, még nincs ott, de már a döntés megvan, hogy lakossági kérésre a Pál utcai buszmegállóba egy lóca, egy pad kerül kihelyezésre, hát csak a neve az, hogy a lóca, hogy ezt megvesszük. Mert van, aki ott rendszeresen megy minden nap, és kérték, hogy ha a buszt várja, akkor, tehát úgy könnyebb, hogyha le tud ülni, mert vannak egészségügyi problémái is. Valamint a Kishegyi úton kukatárolók készültek, kukatárolók köré kerítések, vagy ilyen kis tartók készültek már jó néhány éve, 4-5 éve is, és van, amelyik elég rossz állapotba került azóta. Ezeket most felújítatom, mind a külsőleg, tehát a festését is, illetve van, ahol a csavarozást meg kell változtatni, hogy a kapucsavar, hogy fogja rendesen azokat a bábukat. Aztán a Kisfaludi utcába a lakók kérték, hogy a korábban, már nem tudom én, 15-20 éve elhelyezett fekvőrendőrt azt szedjük föl, nem látják értelmét. Ugye a fekvőrendőr előtt van, aki ugye fékez, hirtelen fékez, csikorgás, átmegy, zajjal jár, üt az autó, utána megint gyorsít, tehát bölcsen döntöttek az ő kérésük, úgyhogy ez is a képviselői keretből történik. Aztán közlekedési táblákat helyeztettem ki több helyre, közlekedési szakemberekkel beszélve, illetve a lakók kérésére is. Ugye elég sokan úgy gondolják, hogy befordulnak mondjuk a Kishegyi útról, és az utcákba, amikor abban nyílnak, és egyből ott hagyják az autót. Csak hát ez veszélyes. Egyrészt záróvonal van általában, mert stop tábla van, meg nagy a Kishegyi út forgalma, hogy befordulna, és ha jön valami szembe, akar még egy autó befordulni, tehát néha nagyon zűrös helyzetek vannak. Most egy 10-15 méteres megállni tilos szakaszt jelzünk ott, sárga vonallal fölfestettük. Ennek ellenére rendszeresen parkolnak ott autók, még ma is. Megállni tilos tábla, élénk sárga vonal, nem tudom, hogy mit kellene még tenni, és ha baleset van, akkor megint ki lesz az okos. Ugye gyerekek járnak, rollerrel is bekanyarodnak simán, biciklivel, görkorcsolyával, gördeszkával, tehát itt mindenféle közlekedés van. Néha az ember haja égnek áll, amit lát, de hát nem lehet mindenki kezét fogni. Bízom abba, hogy egyszer ezt majd figyelembe veszik, és aszerint fognak közlekedni. Illetve közlekedési tükröt is kértek, amit folyamatban van, utcakereszteződésbe, hogy belássák, hogy ki jön jobbról, balról, tehát ezt ott az Ősz utca, Völgy utca kereszteződésére. Aztán napvitorlák kerültek a Kishegyi úti tagovodába kihelyezésre. Ezeket még tavaly megvettem a tavalyi képviselőkeretből, idén viszont jutott arra, hogy az oszlopok is már 5 vagy 6 napvitorla, tehát azért komoly költséggel jár. Az apróságok is voltak, tehát fa metszéseket kértek, faültetés, virágosítás, patkányírtás. Elég sok patkány van a lakótelep környékén, úgyhogy jelzik az emberek. Idősebb hölgyek ülnek a padon, és mondják, ott szaladgált a lábuk körül a patkány, de megoldjuk, tehát most már nincsenek ott. Bár a patkány elég intelligens állat, csak ugye nem az emberek környezetébe szeretnénk, hogyha ott élne. Hát azt gondolom, hogy egyelőre ennyi.
1: Hát figyelj, azért 5,5 percen keresztül soroltad itt az első fél éves beruházásokat, illetve ami gyakorlatilag felmerült, úgyhogy azért az egy elég szép, ez egy elég szép mennyiség, amit most itt elmondtál, de akkor nézzük egy picit a jövőt is. Ugye egyrészről itt a Léna lakópark az a te körzetedet annyiban érinti, bár nem a te körzetedhez tartozik, de mégiscsak ugye ott több száz lakás felépül, és hogyha oda beköltöznek, akkor az kihatással lehet a te körzetednek a közműellátottságára. Ennek kapcsán mit tudsz mondani?
2: Hát igen, a Léna lakópark az érdekes, nem csak ott érinti a fönti részt a Bercsényi utca, Katona József utca, Pollák Mihály utca környékét, de a Domb utcát is, hiszen a Domb utca végén, tehát a Mély út környékére oda kötötték rá tavaly a Léna lakóparknak a szennyvizét a Domb utca végére. Lakossági jelzés is volt, hogy félnek, hogy gondok lehetnek abból, hiszen nem tudjuk, hogy, vagy mi azt gondoljuk, hogy nem biztos, hogy jó ötlet volt ez, de a vízmű szerint igen, tehát a mezőföldvíz szerint igen, ebbe a városnak sajnos beleszólása nincsen. Ugye annyi gondunk volt, hogy hosszú ideig tartott, mire azt az útszakaszt helyreállították, tehát hónapokig, én azt gondolom, hogy tehát ha valaki valamit fölbont, azt utána egy héten belül rendbe kellene hozni, mert nagy forgalmú a Domb utca, sokan járnak arra, a Mély út, Kurz György utca, Györkönyi utca, tehát ugye jó lett az út, Vácika felé, Cseresznyés felé, vagy Németkér felől is bejönnek, és ott mennek, úgyhogy hogy a városközpontot kikerüljék. Tehát erre azt gondolom, majd ügyelnie kell az, aki ilyeneket csinál. Illetve ugye volt még másik terv, hogy a Pollákon hoznak le új csatornát, de hát ez még nem készült el, bízom benne, hogy ez is meg lesz majd egyszer, de ennél nagyobb gond is volt, ami most azóta is tartott, vagy pillanatnyilag, talán most egy kicsit nyugvópontra került, ugye a Léna lakópark építői ott parkat, rengeteg autóval jönnek minden nap, és ők mindenhol megálltak, ahol csak lehetett. Akkor egy időre a Polláknak a beépített részén ott ki voltak tiltva, erre hát nyilván mit csináltak, a Bercsényi utcába kezdtek parkolni, lehetetlen volt közlekedni, szűk az utca, mentem arra gyakran, nem lehetett mit csinálni, végén már a lakók írtak, aláírást gyűjtöttek, most ott is megtiltottuk a várakozást, mert van parkolóhelyük, csak oda el kell menni a Léna lakópark dolgozóinak.
1: Uh-huh. Jó, tehát akkor igazából a Léna lakóparkról ennyit. Mi a jövő? Tehát van-e kilátásban nagyobb volumenű beruházás a körzetben, esetleg tervezés alatt, vagy már a kivitelezési szakaszba átlép hamarosan?
2: Hát kivitelezés még nincsen sajnos, bár szeretném majd még, ha ez ebbe az évben meg lenne. Éppen tegnap volt délután 16:30 a Városházán egy lakossági fórum a Zöldfa utca és a Sebestyén utca felújításáról. Ugye ezt, még ha valaki emlékszik esetleg, hát ők ott voltak, és ugye úgy volt, hogy mintha ezt már egyszer átéltük volna, hiszen átéltük egyszer, 2018 decemberében volt lakossági fórum. A kettővel ezelőtti önkormányzat ígérte meg az utca felújítását. Ugye ez faltól falig felújítás, nagyon rossz állapotú ez mindkét utca, sokan járnak arra Sárgödör térre, aki megy az evangélikus temetőbe, szintén arra jár, ott parkol, tehát van itt nagyon nagy forgalom. A Kornis utcából jönnek át, vagy arra mennek erre, úgyhogy nem kis forgalmat bonyolít le. Volt lakossági fórum, fönn van, meg lehet nézni, elkészültek a tervek, megígérték, hogy legkésőbb az akkori önkormányzat, hogy 2019 végén kezdődik a beruházás. Hát csak 2019 őszén volt választás, és ugye ennek a körzetnek én lettem a képviselője. És én a jogfolytonosságban hiszek, tehát ha valami jó dolog, mindegy, hogy ki kezdte el, azt folytatni kell. Én, mint a körzet képviselője, 5 éven keresztül javasoltam minden évben a költségvetésbe, pénz is volt rá, lett volna rá, és a Paksi Deák Ferenc Egyesület, a PDF frakciója is javasolta, hogy ez az utcafelújítások történjenek meg. 5 éven keresztül a Fidesz-KDNP többség blokkolta mégis, pedig ugye ők kezdték el, tehát ők ajánlották, mindenki döntse el, hogy vajon miért nem valósult meg a beruházás. Ugyanakkor másik utca, ami szóba nem jött, valamiért, tehát ilyen Facebookon tudtuk meg, hogy kimentek, valaki írt valamit, kiment, megnézte, már el is kezdjük az utcafelújítást. Tehát most mi ezt megvalósítjuk, 7-8 évvel később, mert most arra van pénzünk. A tavalyi évben nem ment még, hát tudja mindenki, hogy a választás után Paks elvesztette a helyi adóbevételének adóbevételét, hát 3-4 milliárd forintot azt elvittek a negyedévbe. Ezt tavaly nem kaptuk vissza, hanem csak nem vitték el újra. Tehát ez annyi, az a 3-4 milliárd, az hiányzik, az, ha ma itt lenne a város kasszájába, sok-sok utcát tudnánk, sok-sok dolgot tudnánk felújítani és elkezdeni. Illetve hát ugye azért eddig ugye elég sok mindent elvittek, a szolidaritási adót elvitték a várostól, az is milliárd, 2 milliárdos, 2,5 milliárd. A járásokra, versenyképes járásokra is, tehát sok-sok pénz elmegy a várostól, de az idei költségvetésben szerepel a két utca felújítása. Tegnap a lakók kérdezhettek a tervezőtől, itt voltak, nagyon sok kérdésük volt, aktívak voltak most is, mint a korábbi években látom a Telepaks felvételén. Kéréseiket szinte mindent figyelembe tud venni a tervező, tehát most ott tartunk, hogy amit a több mint egy órás volt a lakossági fórum, és végig kérdeztek, és javasoltak, kérdeztek, érdeklődtek, és a végén tehát megegyeztünk. Szinte minden kérést, ugye mindent nem lehet támogatni, mert ugye azért vannak feltételek is, tehát vannak szabályzók, hogy mit, hogy lehet csinálni, de várják a felújítást. Ugye most a tervek véglegesítése folyik, utána az engedélyeztetés, és azt gondoljuk, úgy terveztik, vagy tervezzük, hogy őszre megtörténhet a közbeszerzés kiírása, és meg is megtörténhet a szerződéskötés, és már megkaphatja novemberre talán a leendő kivitelező, nem tudjuk még, hogy ki, hát nyilván majd aki pályázik a területet, és ha az időjárás olyan, akár neki is láthat.
1: Uh-huh, értem. Oké. Okay.
2: Illetve hát vannak még más tervek, szeretnék járdafelújítást a Kishegyi úton, a páros oldalon mindenképpen, ott az új templom és a Barátság között, hiszen már csak az a rövid szakasz nincsen meg, és akkor ez nem csak balesetvédelmi szempontból jó, hanem városképi szempontból jó lenne, ha meg tudnám csináltatni a építők útjától kifelé az Ase csarnokig, ott sokan járnak gyalogosan is, babakocsival, kerekesszékkel, tehát és rossz minőségű a járda. A Pál utcában az árok, tavaly is gond volt, de egy másik részével ömlik a víz, kimossa, illetve hát mentek arra a horgászok, és ott szedték ki a kukacokat a földből, úgyhogy megbontották a Pál utcai ároknak a kövezetét, és ugye ez a nagy esőkbe ez nem bírja, és az beomlott. Most, ha nem is ilyen van, de megint csak látszik, hogy az árok egy részét azt megint fel kell újítani mindenképpen. Aztán a lakossági megkerekesést kaptam a Pál utca, Györkönyi utca közötti kis parkot, hát ez a zöld terület, én azt már szerettem volna korábban parkosítani, csak voltak, akik ott a szomszédságban nem támogatták, hát most talán érik a helyzet, és akkor lehet azzal is, ahogy a Kápolna utca, a Pál utca közötti kis park ott rendbe jött téve, már jó néhány éve.
1: De mire hivatkozva nem támogatnak egy parkosítást?
2: Ott ugye körbe árok veszik körül, tehát az veszélyes arra, hogy a gyerekek játszanának ott nem tudom mi, illetve hogyha padot teszünk ki, akkor oda leülnek, és akkor beszélgetnek, hangoskodnak este, éjszaka, nem tudom, arra mennek az emberek.
1: Mondjuk ez egyébként valós.
2: Igen, sokan kérnek. Ez ugye másik is volt, hogy szeretnék padot, de nem az én házam elé, hanem a kettővel, hárommal arrébb, hogy ne az
1: más
2: én házam
1: zavarjon,
2: elé.
1: Igen, ezt, tudjuk.
2: Hát ez kész, ez logikus egyébként.
1: Logikus, igen. Oké. Bocsánat, mondhatod tovább, hogyha van még.
2: Hogyne, aztán még rendszeresen keresnek, kaptam jelzést arra is, hogy kiszáradt fa pótoljuk, vágjuk ki, hogy vigyünk helyette másikat, virágosításra kérnek. Tehát szinte minden nap keres valaki valamivel. Élőszóba, telefonon, utcán találkozom, járdajavítást, hogy ott fölnyomta a gyökér és balesetveszély, mondjuk az Új Templom utcába mennek. Engem ismer, nekem mondja, továbbítsam, megtörténik. Uh-huh. Úgyhogy majd, és meg odafigyelünk mindenre, amire lehet.
1: Na, szuper. És akkor még beszéljünk egy kicsit, ugye te nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnoka is vagy az önkormányzatnak, túl azon, hogy a négyes számú körzetnek a képviselője, és hogy téren milyen aktualitások vannak.
2: Hát a kapcsolatainkat azt szerettük volna, és vissza is hoztuk, azt gondoljuk most már tavaly idén, a korábban a 2000-es vagy a 90-es években, ahogy működtek. Ugyanilyen fogadókészséget érzünk a testvérvárosaink részéről is. Hát most jártak itt Reichertshofenből, ezt talán sokan tudják, a városnapján voltak kint. Nagyon jól érezték magukat. Ugye volt a kitelepítési emlékműnél a megemlékezés, hiszen 80 éve történt, hogy dunakömlődieket, paksiakat, tehát óriási tragédia az, hogy emberek 25 kilós csomaggal hagyják el a házat, és büntelenek voltak, tehát azért mentek el. Úgy mentek el a német küldöttség tagjai, hogy hát nehéz lesz visszaadni ezt a, tehát hogy ilyen szintű vendéglátást, amit ők itt kaptak, hiszen mindent, ilyen kívánságokat teljesítettük. És azt is, amit még nem is gondoltak rá. Előtte voltak itt egy hónapja a Kézdi Vásárhelyi és a Viski küldöttség, Kárpátalja, illetve Erdélyből és Kárpátaljáról. Aztán tervezzük a többieket, tehát találkozunk még a zentaiakkal, galántaiakkal, úgyhogy jönnek a testvérvárosaink, illetve hát Novovoronyezsből is, meg Ostravecből. Valamint tervezünk egy kapcsolatfelvételt, már az első megtörtént még az elmúlt évben, csehországi városa Trebicsel. Ez ugye érdekes Trebicsnek, de Pakson is van egy híres Trebics, meséltünk róla, aki itteni születésű és a világhírű ember volt. Tehát ők örömmel, nem tudtak róla, de azonnal megnézték a neten, hogy ki ő, mi ő. Valószínű, hogy onnan származhattak, a névből is gondolható, hiszen a család valahonnan onnan költözött Morvaországból Paksra. És

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Gurcsányi Ádámmal fogunk beszélgetni, akinek most egyébként az Éreztem című trackjét hallhatátok. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt kívánok, szia!
1: Hatalmas dalpremiér készülődik egyébként, ugyanis a Vadi új számod már kint is van, videóklippel mindenfélével ellátva, de először azt kérdezzem meg, hogy mit csinálsz most éppen pont reggel?
2: Így van, igen. Egy legény búcsúra tartok egyébként, úgyhogy itt félrehúzottam az úton, miközben hívtál, úgyhogy hát ez történik.
1: Igen, hát beszéltük, hogy itt menet közben talán nem érdemes lebonyolítani ezt a beszélgetést. Örülök, hogy félreálltál csak a mi kedvünkért, ez nagyon megtisztelő.
2: Igen, a biztonság az első, persze.
1: Igen. Na, egy picit mesélj, legény búcsú, nagy buli lesz, úristen.
2: Igen, nem tudom, hogy hallgatják a többiek, és én nem mondom el, hogy hova megyünk. De az a lényeg, hogy nagyon jó kis társaság, szakásos csapat, úgyhogy tényleg egy szuper buli készülődik.
1: Egyébként most az jutott eszembe, hogy talán még egyszer egy dal alapanyaga is lehet majd az, ami ott történik.
2: Hát nagyon-nagyon remélem.
1: Oké.
2: Okay. Azért nem olyan túl extrém dal, de...
1: Hát nem, mondjuk attól függően, hogy milyen extrém dolgok történnek, és hogy hol, ugye?
2: Tehát,
1: hogyha egy brutális vegasi kirándulás készülődik, akkor azért abból szerintem egy fél album is kijön.
2: Meglátjuk, mi lesz.
1: Mesélj akkor viszont az inspirációidról, hogyha már itt tartunk. Mi az, amikor úgy érzed, hogy már pedig ezt dal formájába el kell mesélned?
2: Általában engem, amik legjobban, hát így inspirálnak az életben, azok ilyen olyan pillanatok, amit tényleg így nem bírsz kiverni a fejedből, vagy olyan emlékek, amik újra és újra visszatérnek, akár a gyerekkor, akár, vagy akár a szerelem, vagy akár

0: tényleg a feleségem akár. Tehát egy nagyon-nagyon sok ilyen dolog van. Ezt a dalt egyébként, a legújabbat, ez pont egy ilyen, tényleg ilyen nosztalgikus érzés inspirálta a, akár így a fiatalkorunk, akár az élet, ahogy halad, és vannak olyan pillanatok, amit tényleg újra és újra visszajátszanánk bármikor gyakorlatilag.
1: Uh-huh. Hát igen, itt forró nyári esték az, ami az egyik legszignifikánsabb motivuma ennek az új dalnak, amit hamarosan ti is hallani fogtok, kedves hallgatók. És igen, annak egyébként amúgy van egy olyan utánozhatatlan hangulata, és már hamarosan itt is van az
0: időszak. Hát egy párat már egyébként meg is éltem itt tulajdonképpen. Jó kis meleg heteink voltak, szerencsére, én azt nagyon szeretem.
1: Na, persze, meg az esti, amikor kicsit lehűl az idő, és akkor már lehet akkor.
0: Igen, és már pont olyan az idő, hogy nem fázol, nincs meleged, és csak így lebegsz, így létezel, és nekem ezek a pillanatok nagyon mindig megragadnak.
1: Aha, és ezek már olyanok is, amik egy dalformájába kívánkoztak, de akkor arról mesél, hogy mi az, amikor elkezd ez a vibe így valahogy így alakot ölteni benned, olyankor mi történik?
0: Tulajdonképpen ez, tehát hogy mondjuk egy héten egy kétszer-háromszor is felkapom a gitárt, hogy na most egy kicsit olyan jobb kedvem van, vagy olyan kedvem van, vagy meghallok egy jó dallamot, mindig egy kicsit más, ami így inspirál, mondjuk akár egy másik zenét is hallok, és akkor abban van egy, csak egy ütemet kapok el, és akkor arra az ütemben egy teljesen más dolog születik. Tehát, hogy ilyen, hogy mondják ezt, amikor így átfertőz egy másik dolog, tehát, hogy a kettő így valahogy kapcsolódik, de mégis teljesen más lesz belőle. És ilyenkor jönnek az ötletek, jön a gitár, aztán jön a szöveg rá, vagy mondtál valamit, bocsánat?
1: Itt vagyok, persze, és hallom. De várj, nem mondtam semmit, csak folytasd, kérlek.
0: Ja, jó. Szóval gyakorlatilag ezek azok a percek, amikor így kialakul. Nem tudom, nem mindig jön a szöveg először, nem mindig jön a gitár először, nem mindig jön a... Van, hogy akár egyből a programba viszem fel a dolgokat, és akkor úgy csinálom meg. Szóval mindig más honnan jön. Ennél egyébként egyből egy gitárral és egy énekkel jött. Tehát így kettő egyben. Aha. A refrén.
1: Tehát akkor tulajdonképpen, ahogy játszottad föl, már egy ének dallam is megvolt, de még szöveg nélkül.
0: Gyakorlatilag a refrén első két sora az megvolt, és akkor már tudtam, hogy na jó, ez valahogy nagyon, nagyon meg lesz.
1: Igen. Amikor eleve ilyen kiforrottan érkezik, akkor igen. Már lehet tudni, hogy egyébként Ableton-ban készíted a zenét?
0: Igen, Ableton-ban, igen.
1: Oh yeah, oké. Okay. Igen, egy nagyon kézenfekvő zene előállító program. Nagyon nem előállító, hát ahhoz még fel kell venni a dolgokat, és akkor te ezek szerint mindig gitárt azt rögtön rögzítesz is, ugye?
0: Attól függ egyébként, általában igen, de van, hogy csak utol rakom hozzá, mert egy kicsit így azt vettem észre, hogy már azért beszorítja így a kreativitásom, hogy mindig csak a gitár, mindig. Uh-huh. Tehát, hogy inkább próbálom először máshonnan megközelíteni újabban.
1: Aha.
0: És akár egy zongorával, akár egy dobszettel.
1: Akár egy dobszettel is, amúgy egy beat, ha már keletkezik hozzá, akkor ugye egyszerűen.
0: Persze, de teljesen más vonalba el tudja vinni. Hogy lehet, hogy nekem ez egy melankolikusabb dal, de azt akarom, hogy egy kicsit energikusabb legyen, akkor nem gitárral kezdem, hanem akkor egyből teszek bele valamit, ami visz.
1: Aha. És basszusgitár, vagy pedig szintis bészeket használsz?
0: Általában szintis bészeket.
1: Aha. Oké, figyelj, ez csúcs, imádom megismerni mindig a zenészeknek munkamódszereit, valahogy mindenkinek másképp jönnek a dolgok. Amikor szöveg keletkezik egy ilyen dallamhoz, olyankor mi történik? Tehát hogyan jönnek az ötletek? Ilyenkor leszoktad írni? Vannak már ilyen kis jegyzeteid esetleg?
0: Nekem elsődlegesen egyébként talán a dallam a fontos, és mindig a dallamra írom rá így a szöveget, ami legjobban illik akár a dallamra is, meg a dalhoz is. Aha. Tehát, hogy így próbálom megfogni, és onnantól pedig megpróbálom minél jobban levetkőzni a szokásos szövegeket, a szokásos témákat, és nem tudom, ez talán inkább egy meditációs módszer is, hogy ilyenkor itt teljesen engedjek el mindent, hogy nehogy az én, ami legutóbb, vagy ami szokott, és nagyjából igen, így történik.
1: Akkor törekszel is mindig a megújulásra ezek szerint?
0: Nagyon fontos, igen, nagyon fontos.
1: Nagyon fontos. Lesz olyan szinted egyébként, amikor egy olyan számot írsz, ami tényleg homlok egyenest szembe megy az eddigi vibe-okkal? Mit gondolsz? Milyen irányba kísérleteznél még?
0: Biztos, hogy lesz, és remélem is, hogy lesz egyébként.
1: Wow. Fú, hát bármilyen van egyébként, szeretettel várunk ugyanígy.
0: Nagyon köszönöm. Igen.
1: Hullámosszán.
0: Küldeni fogom.
1: Meg bármi van, oké, tehát akkor ez eleve egy dallammal is, egy gitártémával keletkező szám volt, amihez ez a nosztalgikus, a szép emlékek, ezekhez visszavágyódás már így benne volt a szövegvilágában.
0: Így van.
1: Is. Egyébként készülsz valamire? Ez valami albumnak a része lesz?
0: Egyébként nem tervezek albumot, de tervezek kiadni azért ebben a évben is legalább 3-4 dalt, ebből már 2 megvan, úgyhogy inkább 4-et. Szóval próbálom azért mindig én is magam pusholni, egyre kreatívabb megoldások, egyre jobban kizökkenteni magam a saját sémáimból, ahogy már meséltem is, úgyhogy inkább ez a fókuszom. És tényleg egyre olyan dalokat írni, ami minél több emberre könnyebben ráragad. Nyilván itt az elején a előadók életében ez a legfontosabb, hogy könnyedén fogyasztható legyen, mert különben csak időpazarlás, szerintem.
1: Igen, hogy mondjam, még a mixing és a masteringről is egy kicsit, mert hogy hát ugye fantasztikusan ősprofin szól, ilyenkor ez hogy szokott menni? Meg eleve egy kicsit mondjuk a számnak az összerakása, tehát megvan a téma, hogyan lesz ebből egy fullos dal?
0: Hát nagyon szépen köszönöm először is a Mixmastert, mert ez az első, talán az az első olyan dal, amit tényleg egyedül mixmastereltem, és raktam is össze. Egy hét barát azért mindig besegít, hogy itt most lehet, hogy nem így van, itt most lehet, hogy ez egy rossz út.
1: Aha.
0: De tényleg így alakul ki, hogy általában azért dob kell bele, egy basszus kell bele, kell bele valamilyen melódia, meg esetleg, nem tudom, vannak még egy szinti, tényleg ami vissza egy ilyen atmoszférát a háttérben. Ezeknek a kombinációját általában belerakom, valamikor az intróban nyilván kevesebbet rakunk, vagy rakok, és onnantól kezdve pedig tényleg állítgatom, hogy mennyi teret kell adni a dolgoknak, mennyi hangerőt, mennyire jobbra, mennyire balra, és szerencsére azért már egy a 6 év alatt,
1: a tapasztalat.
0: Csinálom így, ez tényleg az első olyan, ami nekem is nagyon, nagyon úgy van, hogy ez már majdnem tökéletes.
1: Aha, ez már működik. Jó, hát akkor egy igazi mérföldkő ebben a tekintetben is. És még rá kell térnünk egyébként a klipre, aminek egy nagyon kellemes, nagyon nosztalgikus hangulata van már a képi világában is. Gondolom ez a vintage-es hatás azért cél
0: így
1: volt.
0: Így van, az volt a elképzelés tulajdonképpen, hogy ugye van ez a nyomtatott kép is, mint hogyha egy régi időt idéznénk meg, tulajdonképpen nyilván ez akkor vettük fel meg, tehát az volt a cél, hogy mintha egy régi kazettát vinnénk, tehát egy videót, és erre így visszacsatolni egy másik snittelemben már teljesen modern kép van, és mint hogyha ugyanott lennénk, és ugyanazt az érzést átadnánk, mint hogyha a mostban lennénk, csak a múltban.
1: Igen.
0: Hogy mondjam,
1: persze ez a VHS-es analógos képi világ, ez meg abszolút az a világ, úgyhogy hát igen, kedves hallgatók, csekkoljátok meg a klipet is, mert szerintem nagyon jól megy a vibe-okhoz, a te YouTube csatornádon megtekinthető már.
0: Így van.
1: És szerintem nincs más hátra, mint hogy bemutassuk magát a dalt. Mit szólsz hozzá?
0: Nagy erőnk.
1: Nagy erőnk. Yeah.
2: Best of élesztő.
3: Élesztő.
2: A Paks FM-en.

0: Ébresztő!
1: Élesztő!
0: A Pax FM-en!
2: Látod, hogy milyen érdekes volt, amikor mondtam neked, hogy nem hozta a mobilt. Ott hagytam a mobilomat, és mi volt a következő reakcióm? Azonnal kell valami elém.
3: Figyelj, a következő reakciód az volt egyébként, hogy minden további nélkül benyújtad az én telefonomat. Szó nélkül.
2: Ez annyira ciki.
3: Oké, okay, ha ennyire lazák vagyunk, akkor végül is akkor ezt lehet, tehát akkor így megvan ez a kollegialitás alap. Tudod, és így egyszer csak így rá, várjunk csak, ez nem is az, ez nem is a stúdiós iPhone, hanem lenyújt az én telómat. Igen, és most minden az egész vétel között.
2: Jó, tehát csak ugye a hallgatók értsék, tehát prognosztizáltam Kylie Minogue alatt, hogy nem hoztam magammal a mobiltelefonomat, és otthon hagytam, és kigondoltam, ugye van itt nekünk egy ilyen kis rádiós mobiltelefonunk, és kigondoltam, hogy a rádiós mobiltelefon messengeréről meg tudom a Strasser Tamást csörgetni, hogy szóljak neki, ugye, hogy mert ugye abban nincs kártya, mindegy, ez nem érdekes, és hogy majd hozza utánam a mobiltelefonomat, és ne haragudj, Levi, de ugyanilyen fekete, mondjuk nem ugyanilyen.
3: Nem, ez kék. Kezdjük ott, hogy ez kék.
2: Jó van, a hátulja, nem néztek.
3: Szemben a stúdiós iPhone-nal ennek darabokra van törve a képernyője, ami megint csak egy olyan dolog volt, amit csak mellett nagyvonalúan elsiklott.
2: Figyelj, hogyha most felsorolod a kettő mobiltelefon között, tehát a te mobilod és a rádiós mobil között az összes különbséget, akkor totál beégek.
3: Tehát, igen, nem, felsoroltuk ezt a kettőt, szerintem már ez is elég.
2: Jó, figyelj, például a fiatal generáció gyerekeim, 20-asok eleve a típusával kezdenék, és ugye nekem mindegyik téglalap, tehát
3: nekem is egyébként ezzel abszolút egyetértünk, és okay. ugyanezt szerintem én is bejátszottam már, csak valaki más telefonjával, tehát 100%, hogy egyszer itt két téglalap hevert az asztalon, és nem a sajátomat nyújtam.
2: Nagyon kedvesen végignézted, ahogy én oda nyúltam a Levi telefonja, mondtam,
3: minden további nélkül, és szó
2: minden
3: nélkül,
2: további igen. nélkül, a messengerben kikerestem a Tamást, és egyáltalán nem tűnt fel, hogy esetleg idegen nevek vannak, vagy...
3: Kik ezek a karakterek?
2: Kik ezek a senki?
3: Igen.
2: Bocsánat, egyáltalán nem tűnt fel.
3: De figyelj, de egyébként nekem egy kicsit be is jött ez, tehát így nekem bejön ez a közvetlenség, hát érted, így jóba vagyunk, én nagyon szívesen akár szó nélkül is a rendelkezésre bocsátom a telefonomat, nem is kell kérned.
2: Jaj, figyelj, na most már potyognak a könnyeim, tehát lényeg az, hogy egyébként nem is tudtam most, hogy így leesik, hogy a Strasser Tamással messenger kontaktban vagy, de vagyok. Ezek szerint igen.
3: Majdnem kétszer is beszéltünk már egymással.
2: Hihetetlen.
3: Pár szót. Hihetetlen. Valami kellett valamelyikünknek is.
2: Na mindegy, szóval, hogy végig meséljük a hallgatóknak a sztorit. Egyébként egy kicsit gondolkodtam, ahogy néztem a mobiltelefont, hogy, hogy így hihetetlen ripityára van törve az eleje.
3: Igen.
2: És ez csak a védőfólia?
3: Nem.
2: Az egész...
3: Azt már leszettem róla a frontba. Ez alatta tört el. De nincs semmi baja, tehát
2: Csak ripityára. Nem, egész jól látható.
3: Csak a teteje, tehát egyrészt nem akadályoz a látásba, viszont szemlátomás ott vannak az ilyen pókáló.
2: Csikocskák, igen.
3: Másrészt meg ugyanúgy lehet használni. Tehát volt már olyan telefonom, aminek eltört a képernyő, és akkor elkezdett progresszív egyre pocsékabb lenni a kép, meg glitchelni, és már nem is működött már az érintő funkció se, de ez nagyon... állja a sarat.
2: Igen, na, úgyhogy egy kicsit, egyébként olyan déjà vu-m volt, hogy néztem azt a mobilt, mert hanem a Tamásnak szokott, a Tamás mobilja van is széttöredezve, igen. És na, akkor szokott, össze van ez törve, na mindegy.
3: Na mindegy, igen.
2: Na mindegy, hívjuk a Tamás, és akkor egyszer csak valahogy beugrott.
3: Júj, ez a telefonod. Nem, mondom, én azért nem szóltam, ne kérd bocsánatot, azért nem szóltam, mert nekem ez tetszik, én szeretek valakivel úgy jóba lenni, hogy már nem kell ezeket az ilyen felesleges köröket futni, hanem
2: hát figyelj, akkor maradjunk annyi, hogy megléptük ezt a szintet.
3: Igen, ez a szint, most már nyugodtan benyugatjuk egymás telúját, akár kérdés.
2: Hát arról nem is össze, hogy tulajdonképpen, hogyha jobban belegondolok, én rendszeresen átadom neked a telefonomat, ugye?
3: Pontosan, hát amikor forgatunk, a te telefononddal forgatunk, amikor kimegyünk
2: egyszerűen azt a nyüves ród applikációt, nem tudjuk rátenni a többi.
3: Ezek a technikai hátterek, valaki segítsen nekünk. Hogy a látványos videó tudósításaink milyen elképesztő malőrökbe futnak bele már az rögtön az elején, tehát le kell nyúlnunk az Andinak a telefonját.
2: Igen.
3: És akkor ott fölhívjuk valamiért az Andit, És csodálkozunk, hogy ott csörög a kezünkbe.
2: Igen, igen. A este pedig a lányom rám ír messengeren, hogy anya, nem igaz, ma 11-szer csörgettelek, és nem voltál hajlandó felvenni, bocsi, videót tudósítani, helyszínen volt igen. A mobil.
3: Nem igaz, ezt nem tudjuk megoldani. Könyörgök, valaki írjon SMS-re Viber üzenetet,
2: hogy kell Road applikációt telepíteni.
3: Mert nem tudtuk egyszerűen kivitelezni a dolgot. Na, minden esetre, Andi, péntek van, minden oké.
2: Minden oké, minden a legnagyobb rendben van. Egyébként képzeld el, igen. Azt még elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy ma Vivi érkezett volna 9 órára, uh-huh. De közben jött neki valami, és szerintem te nem is tudod, hogy mi jött közben.
3: Nem.
2: Hát nem más hívta fel, kérlek szépen, Vivit, állítólag 2 nappal ezelőtt, mint egy országos televíziós csatorna, hogy forgatni szeretnének vele. Wow!
3: Mint szertartásvezetővel?
2: Mint szertartásvezetővel.
3: Wow,
2: és jönnek is ide, Paksa állítólag ide jönnek hozzá a helyszínre. Úgyhogy gondoltam, hogy azért majd ráírhatnánk, hogy Vivi azért kérdezz már meg őket, hogy mikor és hol lesz ez leadva.
3: Ne találtál.
2: Jól megnézzük.
3: Persze, persze. Vivi, mint szertartásvezető, egy olyan színvonalat képvisel az elmondása alapján, ami abszolút... Tehát nem tudom, tehát erről szól majd a riport, akkor lehet, hogy
2: megszólítanak
3: több
2: szertartásvezetőt. Nem tudom pontosan, miről szól.
3: Hát, hogy ez a minőség, az, ami...
2: Úgyhogy, de egyébként Vivit most rengeteg projektbe bevonták, most pont, aki az Instagram oldalán egyébként követi, a Wedding by Vivnyó oldalt, tehát tényleg olyan esküvői helyszínek, de országos szinten hotelek, stb. Kérik fel, hogy legyen az arcuk, és akkor ő megy, és forgatnak vele, és stb.
3: Connections.
2: És nagyon, nagyon, nagyon klassz, csak...
3: Nem
2: csak...
3: véletlenül van ő itt nálunk is, hihetetlenül karizmatikus jelenség a Vivi, és mindenki forduljon hozzá bizalommal, hogyha szeretne egy csodálatos és felejthetetlen szertartást.
2: Igen, bár most már ugye...
3: Be van táblázó kb. 30 évben előre.
2: Épp azt akartam mondani.
3: Igen, tehát ne most... idén, meg szerintem nem is jövőre amúgy. Ha valaki az elkövetkező 5 évben szeretne valamit, akkor szóljon neki.
2: Ki az, aki ezt tudja? Képzeld, voltam egyszer egy olyan esküvőn, mikor, hány éve? Covid után volt 21-22 nyarán. 5 nap alatt szervezték meg.
3: Egyik pillanatra a másikra.
2: 5 nap alatt szervezték meg, de tényleg semmilyen előkészület nem volt, és kérlek szépen úgy tudták ezt kivitelezni, neked nagyon tetszene, hogy mezitláb a Dunaparton, tehát Paks túloldala, de azért a lelkész, aki összeadta őket, az ott volt, tehát egyházi esküvő volt ott, képzeld el, tehát nem a templomban, nem gyülekezeti házban, hanem kiment, kijött, nagyon jó fej volt a lelkész.
3: Csúcs.
2: És tehát mezitláb a Dunaparton, tehát eleve mázliuk volt, hogy tök jó idő volt. A kompot aznapra, vagy arra, tehát 2 időpontra úgymond kibérelték, tehát hogy lehetett egyébként, amíg a komp közlekedett Paks és Géderlak között, ugye óránként ment, de félkor, mert mindig órakor indult, az időintervallumok közepén indította külön járatokat, hogyha valaki igényelte. Úgyhogy képzeld el, hogy átvitték a komppal a NASZ népet. Fölfértünk, nem voltunk nagyon-nagyon sokan. És akkor ott a homokos parton ott feldíszítettek, felállítottak egy ilyen kis, nem tudom...
3: Gyönyörű.
2: Valami kis dizájnt. És a vőlegény ott állt mezitláb, de egyébként nagyon csinosan egy ilyen barnás nadrág, fehér, feltűrt ingújú, úgy, mint te így most. Jaj, teljesen így nézett ki, mint te most. És csónakkal, motorcsónakkal a túloldalról érkezett az egyébként meseszép menyasszony, gyönyörű volt, úgy, ahogy ki kell néznie, de mezitláb volt. És úgy sétáltak ott végig. Hát fantasztikus
3: ennek,
2: volt.
3: Ennek így kell lennie, Andi. Ezek a nagy díszletek, egy templom, vagy akár egy, nem tudom, az épületek valahogy nem passzolnak ehhez a szituhoz, szerintem. Amikor két ember összeköti a sorsát és az életét egymással.
2: Biztos, hogy az is nagyon tud szép lenni, de ez, hogy ők ezt 5 nap alatt összehozták, és találtak olyan helyszínt, ahol tudtak vacsorázni.
3: Aha.
2: Meg találtak egy srácot, aki odajött egy szintivel, hogy egy kis zenét csináljon, de egyébként nem az a fajta hagyományos buli volt, de abszolút. És tényleg 5 nap volt.
3: Ez ez gyönyörű. És egyébként meg maga a szervezés is néha olyan irányokba el tud menni, hogy egyszerűen eltereli a figyelmet a lényegről, szerintem.
2: Meg a násznépnek az összefogása. Tehát például egy valaki bevállalta azt, hogy akkor ott a Dunaparton valamiféle dizájnt összehoz, és a násznépből fölhívott egy csomó asszonyt, például engem is, hogy fehér selyemfüggönyöket keres. És akkor összedobtuk a fehér selyemfüggönyöket, és akkor például olyanokat csinált, mivel egyébként mit a 33 fok volt, hogy szerzett azt hiszem vagy 10 hűtőládát, és azokban vitt ki ásványvizeket, hogy ott lehessen osztogatni.
3: Igen,
2: viszont a hűtőládákat, tudod, ezek a
3: kockák,
2: műanyag,
3: négyzetek, igen.
2: Rózsaszín, kék, nem tudom én mi. Ezekkel a fehér selyemfüggönyökkel körbe csavarta, és így ilyen kis design boxokként ott álltak, igen, és tehát, hogy olyan fantasztikus ötletek voltak.
3: Figyelj, mennyivel emlékezetesebb ez szerintem egyébként, mint egy ilyen túlszervezett évek óta készülünk rá dolog. Nem, mindenkinek szólni kell, kalákába meg kell oldani, ez az, amire mindig úgy fogsz visszaemlékezni, hogy ez nem is csak a ti napotok volt, hanem mindenkinek közösen a napja.
2: Hát figyelj, én a mai napig ezt mondom, hogy ez volt a legkülönlegesebb és legszebb esküvő egyébként, amin voltam, de tényleg tök jó. Na most ez hogy jött ide? Jó, hogy a szegény Vivinek már 2000, igen, mondtam múltkor, 2028-ra már van dátum a naptárában. Nagyon jó.
3: Ja, durva. Jó, nem baj, dolgozzon is, és szólítsák meg Vivit, fejtse ki a véleményét, mint ahogy azt minden reggel egyébként megteszi.
2: Így van.
3: Dumálgatunk a stúdióban. Na,
2: így van, kíváncsi várom.
3: Andi, mi lesz?
2: Mi lesz nálam?
3: Mi lesz nálam?
2: Hát egyébként ez most teljesen tök véletlen, hogy én mindenképpen szerettem volna arról beszélni fél tíz után, hogy ez egy dolog, hogy Dua Lipa pár nappal ezelőtt férjehez ment, de most mindenki arról beszél, hogy az ő esküvői szettje esetleg új trendet hoz, majd a rajongók és a... Figyelj! Nem olyan, amire a rajongók számítottak. Tehát Dua Lipától azt gondolták, hogy az énekesnőtől, hogy valami fajta extravagáns dolgot fog hozni, miután azért a színpadi szettjei is sokszor, azon kívül, hogy nagyon nőiesek, nagyon extravagánsak. Most ehhez képest rákerestél?
3: Igen, totál szolid,
2: inkább
3: ilyen kosztümszerű, legalábbis,
2: úgy.
3: És egy hatalmas karimájú fehér kalappal.
2: Hát mint, hogyha a brit királyi családból lépett volna ki, nem?
3: Igen. Nem kosztümszerű mégse egyébként egészen. Volt egy olyan...
2: Mert két szettje volt, de az a lényeg, hogy egyébként a templomból így jöttek ki a kosztümösből.
3: Aha.
2: Tehát egy tök
3: ez a kalap, ami összeköti ezt a kettőt, mert az mindkét szett, az fullosan megy.
2: Na mindegy.
3: Jó nézett ki, nem tudom, hogy...
2: Szerintem
3: annyira nem tűnik trendsetternek egyébként, tehát... azt hittem, hogy valami extrább lesz.
2: Na, igen, de nem. De mindenki arra számított,
3: hanem szolid.
2: Igen.
3: Jó, nem baj. Ez egy jó vonal, egy letisztult
2: vonal. Igen, róla egyébként kevesen tudják, hogy azon kívül, hogy tényleg az elmúlt években inkább ezek a nagyon extravagáns megjelenések voltak rá, jellemzőek, illetve a videóklipjeiből is soha nem hiányzik az erotika, tehát ami a táncokat, meg a satöbbit illeti, és a ruházatot, miközben ő ilyen irodalmi YouTube csatornákat működtet, és satöbbi.
3: Igen,
2: tehát hogy bár lehet, hogy 10 évvel ezelőtt még nem, csak így az utóbbi években, hogy tudod, hogy szoktak mondani, hogy komolyodik az ember.
3: Persze, de
2: vagy változik.
3: Meg egyébként inkább az, hogy változik, másrészt meg nem tudom, tehát mind a kettő legitim lehet, egyszerre is jelen lehet az ember életében. Egyébként gyakran ezekről az ilyen tényleg ilyen sztereotipikusan így nem ezt feltételeznéd róla, és az ember nem ezt feltételezni például Sharon Stone-ról sem, aki olyan elképesztő IQ-ja van, mint megtudtam, hogy ilyen megdöbbentően és hihetetlenül intelligens nő a Sharon Stone, aki mindig egy ilyen csábító, tényleg egy ilyen erotikus szerepben jelenik meg a filmekben, közben meg bárkit leverne.
2: Intellektusban, igen, róla is mondják, igen.

0: Mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Idén már 34-szer rögfészkedt Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillusz Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
2: Forddal közlekedik, nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Holtpontra jutottak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások, jelentette ki Mohsen Rezai, az iráni legfelső vezető katonai tanácsadója. Az ország korábbi alelnöke, az iszlám forradalmi gárda egykori parancsnoka a CNN amerikai televíziónak adott pénteken sugárzott interjúban adta hírül az MTI. Az iráni vezetés magasrangú tagja a Teheránban felvett interjúban azt hangoztatta, hogy a patthelyzetet csak Donald Trump amerikai elnök tudja feloldani a 24 milliárd dollárnyi befagyasztott vagyon feloldásával. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszter szerint Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. A Győri Filharmonikus Zenekar is fellépett a 34. Kékmadár Fesztivál nyitónapján Kalocsán. A pénteki koncertet megelőzően Ősz Gábor, a zenekar igazgató helyettese nyilatkozott rádiónknak, aki elmondta, hogy az estén Mozart, Vivaldi és Haydn zeneművei csendülnek fel.
4: Ez igazság, hogy ebből a koncertből, ez már a harmadik koncertünk, ugyanezzel a műsorral voltunk Győrben tegnap előtt, tegnap Mosonmagyaróváron, és ma pedig itt játsszuk el. Mozart Così fan tutte nyitánya után két darab Vivaldi fagott versenyt fog játszani Lakatos György, ugye a fesztiválnak a ötletgazdája, igazgatója, mindenese. És utána pedig Haydn 104. utolsó szimfóniáját játsszuk el. Madaras Gergely lesz a karmester, és Győri Filharmonikus Zenekar pedig a ugye ez a 34. Kékmadár Fesztivál, és az már a 4. alkalom, hogy itt vagyunk, és hozzájárulunk a jótékonysági akcióhoz.
3: Május végén megtartotta nyilvános ülését Bikács község önkormányzatának képviselő testülete. A testület egyebek mellett megtárgyalta a Paksi Rendőrkapitányság és a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2025. évi beszámolóját, döntött a költségvetés módosításáról és elfogadta a 2025. évi zárszámadást. Napirendre került a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés, a belső ellenőrzési jelentés, valamint a közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos beszámolók is. A képviselők emellett kommunális gépbeszerzésre beérkezett ajánlatokat bíráltak el, döntést hoztak egy önkormányzati ingatlant érintő ügyben, valamint valamint meghatározták a 2026. évi közmeghallgatás időpontját. A zárt ülésen az évrendőre kitüntető cím adományozásáról is tárgyaltak.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: 20 év az élvonalban. Egy korszak, amely alatt a Paksi FC neve stabilan ott van a magyar labdarúgás legjobbjai között, és amelyet idén egy újabb történelmi eredménnyel, bronzérmes helyezéssel koronáztak meg. Ebből az alkalomból játékot indítottak, amely során különleges meccscsomagot lehet nyerni már második alkalommal. Olyan eredeti névvel és számmal ellátott mérkőzésmezekről van szó, amelyek a klub múltjának meghatározó alakjaihoz kötődnek, így nem csak sportfelszerelések, hanem igazi relikviák is. A játék részletei megtalálhatóak a Paksi FC honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek. Reklámot hallottatok. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
3: Szép napot kívánok a hallgatóknak! 2026. június 7-én vasárnap 11 óra 2 perc van. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként Kudorné Szanyi Katalin és Horváth Zoltán önkormányzati képviselőkkel beszélgetünk a körzeteik aktualitásairól. Azután beülünk a Városi Pedagógus Napi ünnepségre, ahol átadásra kerültek a gyermekeinkért kitüntetések, és beszélgetünk a díjazottakkal. Ezek után részt veszünk az energetikai kerekasztal legutóbbi előadásán is, és benézünk a Paks 2-es gyereknapra is. Tartsatok ma délelőtt is velem a mikrofonnál, déli 12 óráig Harmad Gabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Június 1-én megnyitott az Ürgemezei strand, erről Kudorné Szanyi Katalin, az 5-ös körzet önkormányzati képviselője beszélt Strasser Andrea kolléganőnknek.
2: Bár nem ezt terveztük első témának, de elejtetted, hogy a strandról jössz.
3: Pontosan.
2: Nyit a strand június 1-én?
3: Jelentem, múlt időben megnyitott, és már az merészebb úszótársaim már ott köröztek, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel, megmaradt az a remek forma, hogy reggel 6-tól 8-ig a sport és gyógyúszók kedvezményesen vehetnek bérletet. Javaslom, mindenkinek használják ki, teljesen normális körülmények vannak, amiatt a borzasztó nagy átalakítás ellenére szeretettel várnak mindenkit.
2: Oké, és akkor este 8-ig nyitva van a strand, minden nap úgy, ahogy szokott lenni.
3: Igen.
2: És ugyanúgy az a menetrend, ezt szerintem már minden paksi és paks környéki tudja, mint tavaly, hogy a nagy medencét ugye nem tudjuk használni.
3: Igen.
2: A felújítási munkálatok miatt, de csak változni fog ez már jövőre.
3: Így van, látványosan körbe lett kerítve, és tényleg ahhoz képest, amilyen nagy volumenű munka folyik, nagyon kulturáltan megoldották a kivitelezők, minden egyebet lehet használni, és ami jó hír a paksiaknak és az ide látogatóknak, hogy a tavalyi áron a megye legolcsóbb strand szolgáltatását lehet igénybe venni.
1: Kudorné Szanyi Katalin Strasser Andreának a Gesztenyés úti parkoló felújítására is beszélt, amely június 3-án vette kezdetét.
3: A Gesztenyés parkoló felújítás második üteme. Való igaz, hogy mi meghirdettük azt, hogy a 26-ai héttel kezdődik, azonban nem szerettük volna megkezdeni a munkát addig, amíg minden papírmunka, vállalkozós és az önkormány között aláírva, pontról pontra betartva meg nincs. Voltak tanulságaink, csak így szabad előkészíteni egy munkát és indítani, amikor úgymond papírilag is rendben van. Ma délelőtt 10 órakor lesz a szerződéskötés aláírása. Holnap délután 3 órakor kezdődik a munkaterület átadása a parkolóban, illetve szerda reggeltől teljes mértékben az egész parkoló le lesz zárva, körbe lesz szalagozva, ezt a kivitelező el fogja végezni. Amit én szeretnék kérni a lakosság részéről, hogy türelmet, egy kis együttérzést, hiszen ez a parkoló ő értük épül. Ő értük fog fölújulni, átalakulni az a környezet, és tudom, szűkös lesz a parkolás. De biztosítva van a környéken annyi megállóhely, amennyi kocsi ott parkolt, hiszen én sikerként élem meg, hogy az ott lévő 5-6 darab gépkocsit, amelyik hosszú idő óta ott volt, lejárt forgalmival, illetve rendszám nélkül, azokat sikerült a lakóknak elvinni. Amennyiben még egyetlen egy darab gépkocsi van, ha nem sikerül, azt megoldjuk az elszállítását, de annak súlyos ára lesz a tulajdonosra nézve. Próbáltunk egyezkedni a kivitelezővel, hogy esetleg második ütembe, elmondták, hogy technológiában nem valósítható ez meg, illetve lényegesen drágább lenne, hogyha két ütembe csináltuk volna az egész munkát, ha úgy szerveztük volna meg, viszont annyi jó hírt azért szeretnék elmondani, hogy a szerződésben ki van kötve, hogy 90 és 110 nap között van. A kivitelező optimistán nyilatkozik, hogy ő szerintük bőven bele fognak férni a 90 napba, hiszen egy jól előkészített munkaterületet tudunk átadni, és így mi visszaszámoljuk a napokat, és amit én ígértem a lakók felé, és szeretném megismételni, hogy a körzetemben megkezdődött a nagy arculatváltás a Tölgyfa utcában még márciusban, ez a második nagy lépcsőfok a Gesztenyés parkoló, és innentől kezdve én két hetente, amikor van aktualitás, mindig tájékoztatni fogom a helyi médiákon keresztül a lakókat, hogy hogy állunk, mi a helyzet, mennyire haladtunk előle, és így szeretném megoldani a kommunikációt, hogy a lakosság is napra kész tájékoztatást kapjon.
1: Amint befejeződik a Gesztenyés úti parkoló rekonstrukciója, már kezdődik is a Fenyves utca felújítása, folytatta Kudorné Szanyi Katalin önkormányzati képviselő.
3: Amint vége van a gesztenyés parkoló második ütemének a felújításában. Másnap már kezdjük a Fenyves utca teljes körű felújítását, és hogyha valahol tényleg változás lesz, akkor a Fenyves utca az a tipikus példája az, hogy hogyan, milyen körülményeket kell kialakítani egy városban, amennyiben módja van rá, hogy úgy érezzék a lakók, hogy jó ott lakni, kellemes környezetet biztosítunk, hiszen a teljes útfelület járdaszakasz felújul, illetve a hőközpont utáni részen az a gettó jelleg, ami jelenleg van, meg fog szűnni, és ott is egy kulturált városképet tudunk majd biztosítani.
2: Mivel tudjátok biztosítani? Parkosítással? Padokkal?
3: Parkosítással? Természetesen a teljes növénycsere lesz azokon a részeken, ahol a felújítás történik, a park részeken, illetve a hőközpont utáni részen, ott teljesen meg fog változni az utcakép, megváltoztatjuk a parkolást, mert hiszen megszűnik egy járdaszakasz, ahelyett ilyen halszálka kialakítású parkolók lesznek, és a végében egy kis ligetes részt szeretnénk kialakítani az utca elején, az utca végén, tehát teljesen normális, kulturált kinézete lesz majd annak az utcának is.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti körkép.
1: Pakson a hármas körzetben is zajlanak az előkészítő munkálatok, erről Horváth Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője beszélt rádiónknak. A képviselő Strasser Andrea kolléganőnknek elmondta, hogy a Lánc utca és a Virág utca a legesélyesebb arra, hogy még idén megújuljanak.
2: A tavaly áthozott tervezéseket próbáljuk átfordítani kivitelezési szakaszba. Most már nagyon jó úton haladunk, és előremutató, tehát júniusban, ebben a hónapban a tervezések befejeződnek. Nagyon sok mindent kell egyeztetni egy ilyen terv kapcsán, ugyanis a közműhálózattól, ami nem hozzánk tartozik, azoknak az egyeztetése is nagyon sok időt vesz el itt a tervezés kapcsán, és ugye nagyon leterheltek mind a műszaki osztály, mint az a tervezői csapat, amely itt a környezetünkben megtalálható. Hát ugye topos pályázatok, tehát hál' Istennek nagyon sok munka van előkészítés alatt, és már valami ugye kivitelezési szakba is átnyúlt. Ugye hát ennek örülünk, csak így a kivitelezések ugye egy kicsit lassultak, és a tervezések is egy kicsit lassultak, de úgy gondolom, hogy ha beérik, akkor nagyon, nagyon sok munka beérik, és meg lesz a gyümölcse.
3: De hogyha jól értem, a lassulás csak annak köszönhető, hogy sok a munka.
2: Így van.
3: És a kapacitás nem mindig annyi. Tehát Lánc utca, Virág utca, József Attila utca, ezeknek az utcáknak a felújítása lesz a következő soron?
2: Így van. A Lánc utca és a Virág utca lesz az első kettő, ami úgy néz ki, hogy ebbe az évben meg fog valósulni. Az idei év kapcsán én azt mondom, hogy ha ezt meg tudjuk oldani, akkor nagyon boldog leszek.
1: A Péter utca alatt futó szentáv vezeték kicserélése és az utca felújítása 30 éves adóssága a városnak. Ennek kapcsán Horváth Zoltán így nyilatkozott.
2: Bár ugye kormányváltás volt, és ugye az előző kormánnyal olyan tárgyalási pozícióba kerültünk, amikor a Paksi vízmű és a jelenlegi építkezések kapcsán is bebizonyosodott, hogy mindenféleképpen ezt az ágot fel kell újítani, ki kell váltani, vagy ki kell cserélni. És ennek kapcsán ugye most megszakadtak, de polgármester asszony ugyanúgy folytatja ezeket a tárgyalásokat, és olyan stádiumban voltunk, amikor már egyeztetés folyt, hogy milyen technológiával és hogy legyen kiváltva a jelenlegi vezeték. És úgy gondolom, hogy ha ez beérik, megtörténik, akkor onnantól kezdve mi is tudunk már tervezni akár utcafelújítást, és folyamatában megy majd a vezeték kiváltása is.
1: Hétfőn este a Csengely Dénes Kulturális Központ színház termében a Pedagógus Nap alkalmából városi ünnepséget rendeztek, Páfi Katalin tudósítását hallják. A rendezvényen Heringes Anita polgármester köszöntötte a megjelenteket. A Pedagógus Nap keretében kerültek átadásra a gyermekeinkért kitüntetések, melyet Lázár Márta és Pulainé Galambos Erika vehettek át. Paksváros képviselő testülete évről évre elismerését fejezi ki a pedagógusoknak ezen a napon, és az itt élők javaslata alapján díjazza azokat, akik kiemelkedően sokat tettek a gyermekek harmonikus személyiség formálásáért. Lázár Márta 40 éve dolgozik a Tolnai úti, azaz a Hétszínvirág óvodában, ahol friss diplomásként, csoportvezető óvónőként kezdte, ma pedig már tagóvoda vezetőként végzi munkáját 6 éve.
4: Gratulálok az elismeréshez, Márti. Ez egy pályafutásnak lehet ugye akár a csúcsa is. Hogy érzette, hogyan élted meg ezt a díjat tulajdonképpen?
5: Úgy, ahogy mondtad, tényleg ez egy kicsúcsosodása annak az elmúlt 40 évnek, amit én óvodapedagógusként ugyanabban az óvodában, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy abban az óvodában dolgozhatom, ahol kezdtem. És én tényleg oda úgy járok, mintha hazajárnék, hiszen középiskolában és főiskolán is a gyakorlatomat ott végeztem, úgyhogy minden szegletét ismerem. A kolléganőimet nagyon-nagyon szerettem, nagyon-nagyon jó volt a nagy csapattal, a régi nagy csapattal együtt dolgozni, és most is nagyon jó, mert a gyerekek nagyon-nagyon sok örömet, feltöltődést, boldogságot nyújtanak nekem.
4: Anno annak idején bátran mondhatom azt, ugye, hogy együtt kezdtük a Tolnai úti óvodában. Igaz, hogy én azóta már pálya elhagyó lettem, a gyerekekhez mondjuk hűséges maradtam, de te végig ott abban az óvodában. Miért volt fontos számodra? Mi az, ami ott tartott, és mi volt az a pillanat, amikor esetleg megtántorodtál?
5: Nagyon érdekes, mert egyetlen egyszer se fordult meg a fejembe, hogy elhagyjam a pályát. Én pici koromtól annyira tudatosan készültem erre. Nekem mindig annyira sok örömet nyújtott, hogy az, hogy elhagyjam a pályát, az meg sem fordult a fejemben. Persze vannak nehézségek.
4: Az elmúlt 40 év alatt több száz gyerek is, mondhatom azt, hogy megfordult ugye a kezeid alatt. Szerintem a városban mindenki ismer, mert valamilyen szinten szinte mindegyik családhoz kötődsz. Jövőt illetően van-e valami, ami úgy megfogalmazódik benned, amit úgy szeretnél elérni, vagy nagyon elégedett vagy?
5: Igazán azt gondolom, hogy én elégedett vagyok. Elégedett vagyok azzal, hogy ezt a pályát választottam. Elégedett vagyok azzal, hogy mindig elismerték azt a munkát, amit én tényleg teljes szívvel, lélekkel csináltam. És ezek a pozitív megerősítések, visszajelzések a szülők részéről, a gyerekek részéről, a kollégák részéről, a vezetők részéről. Ha netán úgy is éreztem, hogy most egy picit fáradtabb vagyok, de ez csak egy pillanatnyi dolog volt, és azonnal elfelejtettem, mert őértük érdemes csinálni. És azt gondolom, hogy tényleg, ahogy mondtam a kisfilmbe is, csak az menjen pedagógusnak, aki ezt hivatásként éli meg, aki ezt szívesen csinálja, hiszen nem mindenkinek kell ott lennie. De aki pedig ott van, az tegye a dolgát, és ne a külső dolgok befolyásolják, hanem azt töltse el boldogsággal, hogy ő a felnövekvő generációt tudja egy bizonyos úton elindítani, hozzásegíteni természetesen a szülők segítségével, és ebben egy icipici részünk nekünk is van.
1: Gyermekeinkért díjban részesült 2026-ban Pulainé Galambos Erika is, a Deák Ferenc

0: jövőben is helyt kell állnom.
1: Ha visszatekintesz az elmúlt évtizedekre, akkor mi az, ami úgy megfogalmazódik benned? Mi volt esetleg az, ami nagyon emlékezetes számodra, illetve mi volt az, ami téged erre a pályára vitt?
0: Én gyerekkoromban nem pedagógus szerettem volna lenni, soha nem merült fel, hanem mindig az volt, hogy gyerekekkel szeretnék dolgozni, és amikor leérettségiztem, utána egy hirtelen ötlettől vezérelve indultam el a tanítóképző felé, és utána bekerültem az iskolába, és az akkori igazgatóm pedig erre az igazgatós pályára szánt engem, és ezért lettem igazgató. Az elmúlt 9 év, amikor igazgató voltam, és az elmúlt 26 év, amikor tanítok, ott az a legfontosabb számomra, hogy ilyen emberek vesznek körül engem a munkahelyemen, akik ide is elkísértek, és akikkel együtt dolgozhatok.
2: A pedagógus napi ünnepi műsort Kamilka és a Pesti Sík zenekar szolgáltatta, melyen Gatsby dalok, elegáns és táncolható swing hangzott el, majd Barnabás István alpolgármester pohár köszöntője után álló fogadással zárult az ünnepség.
3: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: Vételkörkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: A Paks 2 ZRT is megrendezte munkavállalói számára hagyományos gyereknapját, melynek az eszi sportcsarnok és udvara adott otthont. A gyerekeket többek között reflexjátékok, graffiti fal, VR játék, gokárdozás és habparti is várta. Magyarország és egyben a Paksi Atomerőmű legmagasabb speciális tűzoltó autója is ellátogatott a helyszínre. A magasból mentő gépjármű emelőkosara 60 méterre vitte fel a vállalkozó szelleműeket, többek között Rákóczi Péter György kommunikációs igazgatót is családjával, aki Páfi Katalin kolléganőnknek mesélt élményeiről.
2: Ilyen magasan még nem voltam, korábban más tűzoltó

0: alkalmával, akár a fővárosban voltam, de nem ez a lépték, úgyhogy mindenbe, ahogy ezt Pakson tapasztaljuk, ez egy picit más lépték, mind a villamosenergia termelés tekintetében, mind a magasságok, mind az egyéb számok tekintetében ez rekord. De szenzációs volt, nagyon élveztem.
1: Milyen érzés volt föntről látni Paksot, és elláttál-e az atomerőműig?
0: Nem, hogy az atomerőműig, még a meccseket is láttam, úgyhogy nagyon jó érzés volt látni azt, hogy nem csak négy blokk üzemel, üzembiztosan, hanem mellette épül a két másik blokk. Ez jó érzés látni, és egyébként pedig mellette egy csodás város, csodás emberekkel, olyan emberekkel, akik értik az atomenergia működését, elfogadják, és olyan emberekkel, akik azért dolgoznak nap mint nap, hogy biztonságosan működjön az atomerőmű.
1: És egyébként itt a gyermeknapon ide mennyi családot vártatok körülbelül?
0: Valójában egy 400-450 főre volt tervezve az esemény, és nagyon kevés volt a lemorsolódás, úgyhogy nagyon sokan itt voltak. Nagyon szeretik, ez egy olyan esemény a társaság életében, amit nagyon sokan várnak. Nem csak a gyerekek, hanem a szülők is, és ez egy nagyon kellemes néhány óra, amit így együtt tudunk tölteni egy kis beszélgetéssel. A napi munkavégzés után ez mindig jól esik az embernek.
1: Közösségépítésnek is nagyon jó, mert látom, hogy itt azért szépen csoportosulnak, és akkor alakulnak
0: abszolút,
1: ki.
0: És én nem csak a hagyományos osztályok, igazgatóságok szerint van ilyenkor kommunikáció, hanem sokkal természetesebb közegben, amikor a gyerekeink együtt játszanak, akkor kialakul egy olyan tónus egymás között, ami a másnapi, az elkövetkező hetek, hónapok, évek munkavégzését is megkönnyíti.
2: Csűrös Blanka szinte mindent kipróbált a Paks 2 ZRT gyereknapján.
3: Lefotóztak engem, ugráló várasztam, így futottam ezeknél a bicikliknél, ahogy tekertem, úgy ment. Mellettem a kisfiú nagyon gyorsan tekerte, szóval mindig kívánt az útról.
4: A kezedben is van valami.
3: Ja, hát ezt a varró kis sárkányt. Ráteszem a kezemre, és így mozgatom a kezemet. Amit nem próbáltam ki, az a rendőrkocsi, a tűzoltóautó.
4: És ha jól tudom, kint még lesz habpart is.
3: Már van, és nem mehetünk bele, mert anya azt mondta.
4: Hát gondolom nem hozott nektek váltóruhát, lehet azért.
3: Nem csak azért, mert a szemünkbe belemegy a izé, és a Dolcinak tavalyi kötőhártyája lett tőle.
4: Hát akkor mondd anyának legközelebb, légy szíves, hogy hozzon nektek úszó szemüveget, azzal megvédi a szemeteket.
3: Oké. Okay.
2: A 8 éves Rákóczi Anna Flóra igen választékos szókincsel mesélt rádiónknak élményeiről.
3: Kipróbáltam az ugráló várakat, kézműveskedtem, sokat játszottam.
4: Volt-e itt valami különlegesség, amivel eddig nem nagyon találkoztál?
3: Volt egy nagyon-nagyon nagy és magas tűzoltóautó, aminek most fogunk majd felmenni a tetejére. Hát az Magyarország legmagasabb magirusza. Hát körülbelül az embereket ilyen hangyáknak látjuk, a házakat meg ilyen miniatűr törpeházaknak.
4: Na hát kíváncsi leszek majd, hogy ez mennyire fog neked tetszeni. Amikor kézműveskedtél, akkor mit csináltál?
3: Volt egy ilyen műanyagszerű hód, azt be kellett festeni, és egy környezetet kellett neki csinálni. És a másik meg egy zoknibábot, amit vartunk, meg ragasztottunk.
4: És mit ábrázolt az a zoknibáb?
3: Hát egy ilyen sárkányt lehetett, meg egy kígyót.
4: Hát akkor egész hüllőgyűjteményed lesz otthon
3: hát
4: most neked.
3: Igen. Csak most nem fogtam kígyót, meg ezeket a hüllőket.
2: Annával egyetemben a 10 éves bátyja Péter is a tűzoltóautós emelő daruzást várta nagy izgalommal.
5: Voltam már itt, körülbelül ilyen háromszor. Egyszer volt ott a cseresznyés közelében, meg háromszor volt itt. A sportcsarnok jobban tetszett, meg tágasabb volt. Nekem igazából a kézműveskedés nagyon tetszett, az ugrálóvárak, például az a nagy terepjárós ugrálóvár, meg csúszdás ugrálóvár is, meg volt egy sima. Gokártoztam is, és most nekem az fog szerintem tetszeni, hogy felmegyünk Magyarország legmagasabb darus tűzoltóautójának a tetejére. És onnan szerintem látni egész Paksot.
4: Azt mondd már még meg nekem, hogy az erőművel kapcsolatos játék van-e itt?
5: Nekem az a szobabiciklis megoldás tetszett, hogy szobabiciklivel kellett hajtani ilyen kis autókat, amiben kis minyonok ülnek.
4: Volt habparti, elég vizes a haja.
5: Nagyon-nagyon sok hab volt. Féltem, hogy elmerülök. Szerintem tök menő volt.
2: A Paksi Energetikai Kerekasztal május végi összejövetelének vendége Cserháti András mérnök fizikus volt, aki a világűr energetikájáról tartott előadást a szakmai publikumnak. A Csengely Dénes Kulturális Központban a Tolna megyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Energetikai Elektronikai Egyesület Paks közös rendezvényén az űreszközök áramforrásai, a rakétahajtások és azok üzemanyagai, a több ezer tonnás rakéta indításának és felgyorsításának teljesítményigénye mellett az is szóba került, hogyan lehet minél rövidebb idő alatt elérni a Mars bolygót. Pálfi Katalin kolléganőnk Hetzman Albert főszervező elnököt kérte fel az előadás összefoglalására a Paks FM rádió hallgatói számára.
6: A nyár előtti utolsó energetikai kerekasztal véget ért. Cserháti András volt az előadó. Akit itt az előadásnak a részleteiről kérdezek, az pedig Hetzman Albert, aki tulajdonképpen a kerekasztalnak a főszervezője. Dióhéjban mi az, ami a mai nap folyamán terítékre került?
7: Földi energetika szempontjából egy kakukktojás témát tűztünk napirendre, az űrkutatás energetikáját. Ez egy földi léptékbe egészen más színezetű, más aspektusú, más technológiájú, viszont az igazi űrmozgásokhoz olyan energiamennyiségeket és olyan teljesítményeket kell mozgósítani, amelyek összemérhetők egészen nagy államok energetikai teljesítményével. Csak egy példát akarok mondani. A Saturn 5B rakéta, amely eljuttatta az Apollo programon belül többször a személyzetet a Hold irányába, annak az első fokozata több teljes termikus teljesítményt adott le az első 150-200 másodpercben az indulás során, mint az egész Egyesült Államok villamos energia parkjának a hőteljesítménye. Az az egyetlen rakéta, akkor nem volt akkora beépített villamos teljesítmény még Egyesült Államokban, mint ez a rakéta hőteljesítményben produkált. Tehát más léptékek működnek ott. És hát ezt tekintette át az előadó is, egészen a Gagarin-féle, meg egészen a V2-es rakétától indulva a mai legmodernebb rakétákig.
6: Ezzel véget ért a tavaszi szezon, nyári szünet következik, gondolom szeptembertől folytatás.
7: Hát tervek vannak szeptemberre, hogy időpontok, hogy tudnak realizálódni, az majd a nyár végén fog kiderülni, és hát a témák is, több lebegő téma van, majd meglátjuk, melyiket lehet konkretizálni szeptemberre, meg októberre.
8: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: 80 éves a madocsai hagyományőrző néptánc együttes. Ebből az alkalomból június 6-án szombaton tartottak nagyszabású jubileumi ünnepséget a madocsai faluháznál. Baksa Ferenc polgármesterrel, Volmanné Reich Mártával, az együttes vezetőjével és Suplic Mihály koreográfussal beszélgetve többek között az is szóba került, hogy mi a titka annak, hogy folyamatos az utánpótlás a madocsai néptáncban, hogy hogyan öregbítette a település hírnevét az egyesület, és az is, hogy mivel készültek a jubileumra.
2: Én 14 évvel ezelőtt csatlakoztam a madocsai hagyományőrző néptánc együtteshez. Én eredetileg Dunói városból jöttem, ott volt táncos pályafutásom bölcsője, de Vüncs Laci bácsit követve, illetve Vüncs Laci bácsi hívására érkeztem Madocsára, és őszintén mondom, hogy rég láttam ilyet, hogy egy községben, egy társadalomban, vagy egy társaságban ekkora respektje, ekkora tisztelete van annak, hogy valaki néptáncos. Kicsi a község, de ettől függetlenül bárki, aki ott van, és végigmegy az utcán, arról tudják, hogy ő bizony néptáncos, és igenis a néptáncosok fellépése Madocsán egy közösségi esemény. Tehát mindig a falunapnak az egyik csúcspontja, és direkt úgy van felépítve már az egész falunap, hogy mindenki azt várja, hogy a mi néptánc együttesünk színpadra lépjen. És innentől kezdve az egyik kiváló táncosunk, aki óvónőként dolgozik, ő ezt a tőkét, ezt kovácsolja tovább.
1: Ezt nagyon jó hallani. Polgármester úr, hogyan járult hozzá az együttes Madocsa hírnevének öregbítéséhez?
3: Amik itt el lehetett, az előbb elmondta mind a vezető, mind pedig a koreográfusunk, elmondta, hogy a lakosok hozzájárulnak, valamint ez a kitartó munka, amit ők elvégeznek, és ez az áldozatos munka mindig, amikor hétről hétre, hónapról hónapról mennek próbálni, összehívják az embereket, közösségi eseményeket tesznek, valamint amint a Misi, amit elmondott az előbb, hogy egy óvodapedagógus, aki fölkarolta a kisfiatalokat, az én gyerekem is épp úgy járnak néptáncolni, és még én gyerekkoromban emlékszek, hogy az én időmben is volt, és utána volt egy kis szünet, nem volt neki az utánpótlásnak akkora respektje, de kezdett visszajönni. Nyilván ezt beszélgettük azt is, hogy köszönhető-e a Covidnak, hogy megerősített az emberekbe az, hogy mi hiányzik, a közösség, az együttlét, a beszélgetés, a jó programok, a közösen hasznosan eltöltött idő. Nyilván lehet haszontalanul is eltölteni, itt azért hasznosan van eltöltve az idő. Igaz, a gyerekeim is azért mindig jönnek haza, hogy én ilyen matricát, meg olyan matricát kaptam, de attól függetlenül pont tegnap mi nap voltunk egy másik próbacipőt venni, mert régit azt már kitaposták, meg kinőtték, úgyhogy ez is azért jelent valamit, hogy nem a focipályán, meg nem a játszótéren, hanem igenis a néptánc közben is el tud kopni szépen a cipő, mert annyit táncolnak, és úgy jól érzik magukat, és tényleg közösségben vannak. És egy a település életében is több, mind a falunapon is, mind pedig az adventi koncertükön is, látványosan megnőtt az a mennyiségű embernek, a nézőmennyiség a kicsike Málmózi termünk. A 250 fős befogadására alkalmas. Már nagyobb helyszínre kell mennünk, valószínűleg jövőre vagy a sportcsarnokba fogjuk megtartani, ahol tényleg nagy közönség is befér és meg tudja és tudja csodálni az ő egész éves munkájukat, amivel megköszönik a település nézőközönségét, és tényleg azt a hálával és odaadással, amit ott előadnak, az lekalap előttük.
1: Hogyan készültök, Márti, a 80 éves jubileumra?
4: Erre az évfordulóra már több mint egy éve készülünk, de nagyon szeretnénk minden területen megmutatni a tudásunkat, úgy a múlt értékeit feleleveníteni, megmutatni, úgy pedig a jelenben dolgozó gyerekeket, felnőtteket, mind ami a madocsai értékekhez, hagyományokhoz kapcsolódnak. Kimondottan madocsai koreográfiával készülünk, pici változással, és olyan vendégcsoportokat invitáltunk meg erre a napra, akik szintén hagyományőrző együttesek, hogy egy kicsi színpompás színkavalkát kerüljön a színpadra, így a kalocsai együttes, illetve a bogyiszlóiak lesznek a vendégünk erre a napra. A Dunamenti, a Vüncs Dunamenti nosztalgia csapat táncosaiból is hívtunk képviselőket, ők is velünk együtt ünnepelnek, nagyon sokan tartoznak hozzánk, nagyon sok táncossal, néptáncot szerető emberrel van kapcsolatunk, úgyhogy nagyon szeretnénk egy igazán emlékezetes, felejthetetlen napot szerezni, úgy a madocsa lakosságának, mint a vidékről érkező vendégeknek.
0: Heti körkép.

0: heti körkép.
1: A 2026-os évi küldőgyűlését múlt héten tartotta az atomerőmű ESE. A tisztújító közgyűlésen a következő 4 évre újra választották dr. Kovács Antal elnököt, aki elmondta, 2025-ben a klubok közötti versengésben az ASE a 9. lett, és továbbra is a kiemelt vidéki sportegyesületek közé tartozik. Mindegyik szakosztályban komoly utánpótlás munka folyik, a fő cél az eredményesség mellett, hogy minél többen sportoljanak szabadidősport szinten is. Az egyesület stabil gazdasági háttérrel rendelkezik és kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat, hangsúlyozta Páfi Katalin kolléganőnknek dr. Kovács Antal egyesületi elnök.
2: Az atomerőmű sportegyesület mindig igyekezett kiegyensúlyozottan gazdálkodni, és azokban az években, amikor stabil volt a bevétel, vagy esetleg egy picit több, akkor sem költöttünk el mindent arra, hogy ha éppen több a lehetőség, akkor vehettünk volna esetleg még drágább játékosokat itt-ott-ott, hanem inkább a hosszú távú működésre összpontosítottunk. Így sikerült bekerülnünk a kiemelt vidéki sportegyesületek közé, ami egy olyan többlet lehetőséget adott az elmúlt 2 évben, és az idejében is le vagyunk szerződve, ami azért stabilitást eredményez. Ezt mindig visszaforgattuk az utánpótlásra, a körülményeink javítására, így sikerült a bezerédi judóterem megújítása. Korábbi években a TAO forrásokat is úgy használtuk fel, hogy ebből mindig vissza tudtunk forgatni, ebből sikerült a 2. iskolának a tornaterét újítani, és folyamatosan arra használjuk fel, hogy az infrastruktúra fejlesztés is legyen fenntarthatóan működtethető létesítményekre. Erre fordítottunk az elmúlt időszakban is, és ez a jövünk is azt gondolom, hogy kellő stabilitással fog végigmenni. Az, hogy mi lesz a következő, nyilván kellenek eredmények, kellenek megfelelő utánpótlás, és azt gondolom, hogy az a munka, amit az ASE csinál, az bármilyen sportvezetői szemmel nézve, politikai szemmel nézve egy támogatandó tevékenység.
3: A közeljövőben tervez-e az atomerőmű sportegyesület valamiféle infrastruktúrális fejlesztést?
2: Nyilván ide mindig kellene központi források az infrastruktúrális nagyobb fejlesztésekhez. Előkészületeink vannak, amit sürgősen meg kell csinálni, hogy elhangzott a foci utánpótlás kapcsán az öltözőket fogjuk rendbe tenni. Azon kívül vannak elképzeléseink, hogyha lehet pályázni majd a kajakkenú vízitelep továbbfejlesztésére, hogyha nyilván majd, hogyha megfelelő források lesznek rá, addig a tervezéssel foglalkozunk, és azt előkészítjük. Mindig nálunk alapelv, hogy csak addig nézünk előre, addig tervezünk előre, meddig látjuk a dolgokat, sosem vágunk be olyan projektbe, aminek nem látjuk a végét. A fejlesztés tervezésére sikerült pályáznunk, és lépésről lépésre szeretnénk megvalósítani a fejlesztéseinket.
3: 2 díj szokott minden évben átadásra kerülni. Az idei esztendőben az ASE örökös bajnoka. Az tulajdonképpen nem került átadásra. Nehéz volt ez a döntés?
2: Nem volt nehéz a döntés. Azért nem, mert olyan sok fiatal van, akik kenusaink most berúgták az ajtót. Tavaly évben olimpiai számban voltak érmek. És ha túl korán adunk valakinek egy örökös bajnokot, akkor mit adunk neki majd, ha megnyeri az olimpiát. Tehát több ilyen van a fiataloknál. Egyébként ott néztem lentről, amikor erről beszélgettünk, végignéztem a sort, és most látok legalább 10 olyan potenciális ASE örökös bajnokát, aki most még ott van, és még a tojásé rajta van a fenekén, de majd jó lesz az. Tehát ez majd azért egy VB-re, mert ez kevés majd, ha még lesz több, akkor is lesz.
1: A hét eseményeit összefoglaló heti körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet!
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: folytatjuk a Best of órával. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személygépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 14. Leó pápa spanyolországi látogatása a hívek szerint erősíti az egyház üzenetét, a közösségi érzést és hozzájárul a keresztény hit terjesztéséhez, derül ki a GAT 3 közvéleménykutató intézet csütörtökön közzétett felméréséből. Az egyhetes apostoli körút nyilvános eseményeire regisztráltak közül a felmérésben résztvevő 10 000 ember 74%-a vélte úgy, hogy az egyház fő érkezése felerősíti az egyház által közvetített üzenetet, és ugyanilyen arányban válaszolták azt, hogy a hívők körében megerősíti a közösséghez tartozás érzését. Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők jobboldali influencerek által szervezett demonstráción pénteken Budapesten, adta hírül az MTI. A tüntetők, akik többek között kitartásra bíztatták Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették, a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy, a Bajcsi Zsilinszky úton és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre az Országház elé vonultak. Az Alkotmány utcában a miniszterelnökségnek helyet adó épület erkélyére egy időre kiállt Magyar Péter miniszterelnök és több tízes politikus, köztük Tar Zoltán kulturális miniszter és Radnai Márk országgyűlési képviselő. A kormányfő integetett a tömegnek és nemzeti színű zászlót lengetett, amire a demonstrálók hazaáruló rigmus skandálásával reagáltak. A Paksi Vakbottyán Gimnázium részt vett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Hunor Magyar Űrhajós Program által szervezett Univerzum kísérletez velünk projektben, amelynek keretében a diákok a fizika és az űrkutatás világát élményszerű gyakorlati kísérleteken keresztül ismerhették meg. Az intézmény által közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a program lehetőséget biztosított arra, hogy tanulóik közelebb kerüljenek a természettudományokhoz, fejleszék probléma megoldó és kutatói szemléletüket, valamint betekintést nyerjenek a modern űrkutatás eredményeibe. A kezdeményezés hozzájárult a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés erősítéséhez, miközben inspiráló példát mutatott a fiatalok számára a tudományos és műszaki pályák megismeréséhez. Az iskola a programban való részvételért elismerő oklevelet vehetett át. A hét folyamán kihelyezésre került egy műanyag szemetes kuka az alsó busz megállóhoz Sárszentlőrinc úszdon, adta hírül a település polgármestere a közösségi oldalán. A település vezető arra kéri a lakosokat, hogy a szemetet a kihelyezett kukába helyezzék el, továbbá, hogy a lehetőségeikhez mérten tartsák tisztán és rendezett állapotban a busz megálló környezetét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel.
4: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív együttes, 2004-ben alapította a Kaukázusból is ismert Kardos Horváth János és Fodor Máriusz. 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, őt a Megasztár harmadik évadában ismerhette meg a közönség, és felkérték, hogy legyen a formáció énekese. Első daluk, a Szeplősvál országszerte nagy sikereket ért el, de a tagok mindezek ellenére inkább a Kaukázus projektet akarták tovább erősíteni, így az új bandával egy évre parkolópályára álltak. A Kaukázus ezután feloszlott, a Magashegyi pedig újjáé lett. Első albumuk az Ezer Erdő 2010-ben jelent meg, kiváló fogadtatással, és az együttes még ugyanebben az évben fellépett a Sziget Fesztiválon. A Magashegyi Underground körülbelül 3-4 évente jelentkezik új lemezzel, bár néhány számos EP-ket, illetve az album illusztrisabb dalait a nagy megjelenések között már hallhatják a rajongók.

Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en.

a Magashegyi Underground felhozó, pozitív vibe-okat közvetítő zenéjével, Bocskor Bíborka életteli hangjával és vonzó karizmájával és különleges színpadi jelenlétükkel frissítő színfoltjai a rendszerint melankóliába burkolózó magyar alterzenének. Legutóbbi koncertjükön a június 4-i nagy, a Művészetek Palotájában tartott Csángó Remix esten népzenei motivumokkal egészült ki a megszokott hangzás, hatalmas közönség siker fonva maga után. A mai Best of Start a Magashegyi Underground első, szélesebb körben elterjedt slágerével a Szeplős Vállal zárom.

0: Rádióban.
1: Ez volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval. Reklám.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
1: Reklámot hallottatok. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. június 7-én vasárnap 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Elismerést kapott a Paksi Vakbottyán gimnázium. A Kalocsai Kékmadár Fesztiválon a győri filharmonikusok is felléptek. Játékot indított a Paksi FC különleges ajándékokért. Jönnek is a részletek.
1: Paks FM hírek.
4: A Paksi Vakbottyán gimnázium részt vett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Hunor Magyar Űrhajós Program által szervezett Univerzum kísérletez velünk projektben, amelynek keretében a diákok a fizika és az űrkutatás világát élményszerű gyakorlati kísérleteken keresztül ismerhették meg. Az intézmény által közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a program lehetőséget biztosított arra, hogy tanulóik közelebb kerüljenek a természettudományokhoz, fejleszték probléma megoldó és kutatói szemléletüket, valamint betekintést nyerjenek a modern űrkutatás eredményeibe. A kezdeményezés hozzájárult a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés erősítéséhez, miközben inspiráló példát mutatott a fiatalok számára a tudományos és műszaki pályák megismeréséhez. Az iskola a programban való részvételért elismerő oklevelet vehetett át. Június 2-án elérkezett a Paksi 3. kor egyeteme szemeszter záró előadása a Városháza földszinti nagytermében. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány éve kapcsán professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus egyetemi tanár az önkormányzatiság útelágazásairól, azaz jelenéről, jövőjéről és nehézségeiről beszélt előadásában. Fél év záráskor emléklapot kaptak a résztvevők, melyet Heringes Anita polgármester adott át. Veres Zsóka rendszeres résztvevője az előadás sorozatnak, az ismeretek sokasága és a társaság vonza.
5: Én most már 4. éve járok erre az egyetemre. Nekem nagyon-nagyon fontos az a rengeteg tudás, amit átadnak. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallok mindig. Nem mellékesen nagyon sok emberrel találkozom, akikkel úgy egyébként nem találkoznék. Nagyon érdekes volt pont az előző előadása múlt héten, ami az állatjogokról szólt. És ez annyira ismeretlen volt számomra, meg szerintem sokunk számára, hogy sokszor csak így néztünk, hogy most mi minden mindennel függ össze. Egyébként a többi is fantasztikus volt, mint egytől egyik.
6: Akkor gondolom most már rengeteg okleveled is van, igen. Elismerő okleveled.
5: Igen, igen, természetesen, és ma is még egyel szaporodni fog.
4: Hoffmann Ádámné nemrég kapcsolódott be, és az izgalmas történetek megragadják.
7: Hát sajnos későn kapcsolódtam be, mert már régebben ment ez a 3. kor egyeteme, akkor eljöttem és elvarázsolt. Nekem kuriózum a faddi hóhér, mert ugye mi a hóhért elítéljük. Nekem először is ijesztő volt, azt lepett meg, hogy abban a korban milyen tisztelet övezte a hóhért, mert ma pejoratív jelentése van.
4: A Paksi 3. kor egyeteme ősszel folytatódik.
1: Paksi FM hírek.
4: Györkönny község önkormányzata pályázatot hirdett kiadó lakásbérleti jogára, adta hírül a település a közösségi oldalán. a Győrkönyv főutca 58 szám alatti 34 négyzetméteres lakásbérleti jogára azok jelentkezhetnek, akik vállalják a havi 60 ezer forintos lakbér, valamint a közüzemi díjak megfizetését. A pályázathoz 120 ezer forintos kaució tartozik. A jelentkezési nyomtatvány az önkormányzatnál vehető át, a pályázatokat pedig legkésőbb június 23-ig lehet benyújtani Győrkönyv község önkormányzatához. A beérkezett pályázatokról a képviselőtestület dönt. Május végén megtartotta nyilvános ülését Bikács község önkormányzatának képviselőtestülete. A testület egyebek mellett megtárgyalta a Paksi rendőrkapitányság és a Sárbogárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság 2025. évi beszámolóját, döntött a költségvetés módosításáról és elfogadta a 2025. évi zárszámadást. Napirendre került a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés, a belső ellenőrzési jelentés, valamint a közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos beszámolók is. A képviselők emellett kommunális gépbeszerzésre beérkezett ajánlatokat bíráltak el, döntést hoztak egy önkormányzati ingatlant érintő ügyben, valamint meghatározták a 2026. évi közmeghallgatás időpontját. A zárt ülésen az évrendőre kitüntető cím adományozásáról is tárgyaltak. A hét folyamán kihelyezésre került egy műanyag szemetes kuka az alsó busz megállóhoz Sárszentlőrinc úszdon, adta hírül a település polgármestere a közösségi oldalán. A település vezető arra kéri a lakosokat, hogy a szemetet a kihelyezett kukába helyezzék el, továbbá, hogy a lehetőségeikhez mérten tartsák tisztán és rendezett állapotban a busz megálló környezetét. A Győri Filharmonikus Zenekar is fellépett a 34. Kékmadár Fesztivál nyitónapján Kalocsán. A pénteki koncertet megelőzően Ősz Gábor, a zenekar igazgató helyettese nyilatkozott rádiónknak, aki elmondta, hogy az estén Mozart, Vivaldi és Haydn zeneművei csendülnek fel.
0: Ez igazság, hogy ebből a koncertből, ez már a harmadik koncertünk, ugyanezzel a műsorral voltunk Győrben tegnap előtt, tegnap Moson-Magyaróváron, és ma pedig itt játsszuk el. Mozart Così fan tutte nyitánya után két darab Vivaldi fagottversenyt fog játszani Lakatos György, ugye a fesztiválnak a ötletgazdája, igazgatója, mindenese. És utána pedig Haydn 104. utolsó szimfóniáját játsszuk el. Madaras Gergely lesz a karmester, és Győri Filharmonikus Zenekar pedig a, ugye ez a 34. Kékmadár Fesztivál, és az már a negyedik alkalom, hogy itt vagyunk, és hozzájárulunk a jótékonysági akcióhoz.
1: És most, sporthírek a Pax FM-en.
4: 20 év az élvonalban. Egy korszak, amely alatt a Paksi FC neve stabilan ott van a magyar labdarúgás legjobbjai között, és amelyet idén egy újabb történelmi eredménnyel, bronzérmes helyezéssel koronáztak meg. Ebből az alkalomból játékot indítottak, amely során különleges meccscsomagot lehet nyerni már második alkalommal. Olyan eredeti névvel és számmal ellátott mérkőzésmezekről van szó, amelyek a klub múltjának meghatározó alakjaihoz kötődnek, így nem csak sportfelszerelések, hanem igazi relikviák is. A játék részletei megtalálhatóak a Paksi FC honlapján. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Van egy olyan, hogy egy igazi, szerinted te mit mondasz? Tehát van például egy igazi nagy szerelem. Létezik ilyen, hogy visszagondolsz, nem tudom, 100 éves korodban, hogy igen, amikor 30 éves voltam, a Pirike, ő volt az igazi nagy szerelem. Hogy van egy ilyen, vagy pedig mindig fokozatok vannak, és mindig fejlődünk.
3: Szerintem mindig fokozatok vannak és fejlődnek. Legalábbis az én életemben úgy történt, hogy mindig azt hittem, hogy már megvan az igazi.
4: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
3: Aztán jött egy, aztán kiderült, hogy mégsem, és jött valaki, aki az igazibbnál is igazi volt, és az igazibb igazinál is volt még igazibb. És természetesen most úgy érzem, hogy ami most már 25 éve a feleségemmel, most úgy érzem, hogy ő az igazi. De mivel azt mondják, hogy soha nem mond, hogy soha, még az sem kizárt, hogy bár nagyon kizártnak tartom hát már így 60 évesen, de az sem kizárt, hogy kiderül, hogy van még igazibb, és vált az ember, bár ezt nem tartom már valószínűnek, de megtörtént velem, hogy azt hittem, de olyan mértékben, hogy a csillagokat, a világmindenséget lehoztam az égről.
2: Hát de ez egy elég gyászosan hangzik, mert ha letelik az idő, leketyegett az órája annak a személynek, akkor vége van. Hát bocsánatot kérek, mondod, akkor most jött egy újabb igazi. Úgyhogy eddig tartott az együttlétünk, és most már nem
3: annak kell. Oka van.
2: Hát értem én, de akkor is gyászosan hangzik ez így, nem? Hogy akkor nem egy döntés, egy választás, hogy mi együtt építjük azt a valamit, és a szeretet, mint döntés, és akkor együtt tovább
3: de,
2: szeretjük.
3: De most figyelj, te még soha nem váltál el, te még soha nem szakítottál.
2: Nem is tervezek elválni.
3: De nem szakítottál még soha nővel?
2: Hát, de, illetve egyébként most, ahogy mondod...
3: Nem szakítottál soha?
2: Azt hiszem, hogy nem.
3: Veled szakította?
2: Azt hiszem, hogy igen. Mindjárt végig.
3: Akkor lehet, hogy benned volt a hiba.
2: Hát az könnyen lehet ez alapján, de
3: akkor gondolk, hogy az ő. Ő nála leketyegtél?
2: Hát úgy tűnik.
3: Nem leketyegtél, hanem valami volt, ami benned kevesebb volt, mint ami másban.
2: Vagy én nem voltam elég erős ahhoz, hogy kimondjam azt, vagy... hogy ez nem az. Az könnyen lehet.
3: De ezen nem gondolkodunk.
2: Hogyhogy?
3: Hát nem azon gondolkodom, mikor hazamegyek innen, hogy ránézzek a feleségem, és azt mondom, hogy mit keresek benne, mert hát, ha jön valaki, aki jobb káposztát csinál, mint hát ő, és akkor az, majd én már nem gondolkozom ezen. Ez nem döntés kérdése. Ez olyan kérdés, hogy elmegy az ember valahova, belenéznek a szemébe, és valami történik, csillan valami, és valami megtűnt. De én nem döntöm el, hogy leketyeg. Na, micsoda butaság.
2: De azt viszont eldönthetem, hogy csillan valami, azt mondom.
3: Nem! Nem döntöm el, hogy csillan valami.
2: Hanem az magától megcsillan, rendben van.
3: Igen.
2: És az két ember között megcsillant, és ez egy gyönyörűség, és otthon még akár a feleségednek el is mondod, hogy olyan nem is tudom, szíven ütött ma valami, mert egy másik nővel összetalálkoztam, és annyira megérintett, hogy hújúj.
3: De hazajöttem... Ez azért még kevés ahhoz, hogy én 25 év után azt mondjam, hogy leketyegtél, mert ott csillant valami.
2: Nem ketyeg. Én arra mondom a döntést, hogy az ember a házasságát dönti, nem, hogy ott marad abban. Ezt csak én mondom.
3: Ezt csak te
2: mondod.
3: Ezt csak te mondod. Ezt csak te mondod. Az ember nem dönti, hogy ott marad abban, mert hogyha jó, akkor miért nem maradnom? Akkor nem fog csillanni se, mert nem vagyok befogadó képes arra a csillanásra.
2: Igen, igen.
3: Akkor vagyok befogadó képes, hogy valakiben meglássam a mást, hogyha valami hiányzik a páromból. És azt valakiben, azt a hiányérzetet, azt a számomra betölti.
2: Hát ez lehet egy pillanatnyi, és hogy 25 év után, egy délelőtti napon, valamikor egy pillanatra éppen olyan elveszettnek érzed magad, és pont akkor szembe jön az a másik nő, csillan.
3: Nem.
2: Hogy nem? Miért nem?
3: Nem történt meg.
2: Nem?
3: Nem. Miért, hogy elveszettnek érzem magam?
2: Hát aznap, mert mit tudom én...
3: Aznap nem kaptam meg a reggeli kávét,
2: nem a reggeli.
3: És azt mondom, hogy ez a nő itt a parton, ez biztos minden nap reggeli kávét hoz, míg az én feleségem ma nem hozott reggeli kávét. Na menj innen, mert most csillant valami a reggeli kávéban. Miért? Azért, mert rossz kedvem van, azért most nem vagyunk mi jó. Miről beszélsz most?
2: Én azt hittem, hogy te beszélsz erről, hogy jön egy csillanás.
3: Nem. Azt mondom, hogy az én feleségemmel is volt egy csillanás. De azért volt csillanás, mert az előzővel már nagyon rosszul voltunk. azért a lehetőség benne volt, hogy ránézzek az erre a nőre, és megcsillanjon köztünk valami. Ha nekem hiányérzetem lenne, akkor keresném azt, hogy ki az, aki ennél jobb, mert ez nekem valamitől nem jó.
1: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
5: Paks FM.

0: Voks FM. Voks FM. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Most mesélek egy kicsit a civil életemről, tehát hogy én éppen válásban voltam, mert 7 évig voltunk együtt, összeházasodtunk, és 3 hónap alatt kiderült, hogy ez nem működik, úgy, mint férj és feleség. Mert elkövetkezett a gyerek téma, és én azt éreztem, hogy az én testem nem szólal meg. Én nem akarok gyereket ettől a férfitól. És nagyon szépen elköszöntünk egymástól. És hát nyilván ennek is volt egy gyász folyamata, de úgy fél év már eltelt, és felmentem a Várszínházba megnézni egy előadást, a két kollégám játszott benne, és az egyik kollégámnak feljött a barátja ugyanazon az estén megnézni ugyanazt az előadást. És akkor én bementem az öltözőbe gratulálni a kollégáimnak, és ott volt ez a férfi háttal nekem, de még az arcát sem láttam, és egyszerűen fel volt írva a hátára, hogy ő a gyerekem apja. De úgy, hogy még nem láttam az arcát. Fel volt írva a hátára, hogy ő a gyerekem apja. És ebből a házasságból, tehát meg is született ez a felirat 2 évre
3: hát
2: rá.
3: Igen, tudom.
2: Hogy lett egy gyermekünk.
3: Tehát ez olyan, mint egy eleve elrendeltség,
2: igen,
3: nem?
2: Igen,
3: és
2: eleve
3: akkor az
2: hiszek.
3: Van az eleve elrendeltség mindenre vonatkozóan?
2: Szerintem mindenben.
3: Tényleg?
2: Mindenben, igen.
3: Egy legjobb igen. Választás.
2: Igen.
0: Ez a Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Paks FM.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Söveggyártó Áron, színművész.
3: Én emberként szeretem azt hinni, hogy szabad választásom van, és bármit csinálhatok, de hinni meg abban hiszek, hogy csak egy pici kis hangya vagyok, aki ide-oda megy, de azt már rég eldöntötték, hogy meddig érhetek el.
4: Egy lelkész mondott egyszer egy olyan példát, hogy az ember, aki a templomba sétál éppen, meglátja a templom fölött a feliratot, térjetek be hozzám. Betér a templomba, megfordul és látja a feliratot, Isten hozott.
2: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
5: Én azt mondom, hogy mindig azt hisszük, hogy aki most van, az az igazi. De a lehetősége, a te kérdésedre válaszoltam, hogy van-e olyan igazi, akinél nincs igazi? Olyan igazi nincs.
4: Szerintem
5: mindig az utolsó az igazi. És ezért már így is marad. Nekem már ő mindenképpen az igazi, és az is marad.
4: De van, aki azt mondja, hogy van az életben egy különleges személy, akit ha megtalálsz, akkor ő az.
5: Igen, és mindig az, akit éppen megtalálunk, mindig azt hisszük, hogy az a különleges személy éppen az, akit megtaláltunk. Hát én ott feküdtem a nőnek a küszöbén. Hát én a csillagokat, a szakmámat képes lettem volna elhagyni érte, úgy éreztem, hogy ő az igazi, és mégsem ő volt, hanem az, akivel most vagyok. Ez nem döntés kérdése, hogy majd én megtalálom az igazit. Az éppen azért nem találja meg az ember az igazit, amikor görcsösen keresi az igazit, és nem hagyja, hogy az élet jöjjön vele szembe, és megtörténjen az, hogy szembe jöhessen az igazi, mert görcsösen keresi, és így nézi, hogy melyik az igazi, hogy őt fogom választani. Nem, az majd jön.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.
6: Paks FM.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Szokol Péter, színművész.
3: Sok barátnőim mellett volt körülbelül életemben három nagy szerelem.
4: Na, három is van.
3: És a mai napig úgy rágondolok sokszor ezekre a szerelmekre.
4: De közben azt mondod magadban, hogy jó, az akkor ott helyén való volt, de egyiket sem kívánnám most ide magam mellé, mert az én feleségem, ez a drága asszony, neki van most itt helye mellettem.
3: Igen.
4: De tényleg, nem viccből mondod, hogy igen.
3: Nem, jó. Komolyan.
2: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
5: De ha nem párkapcsolatról beszélünk, hanem valamilyen akár tárgyról, vagy amit meg akarunk venni a boltban, mi mindig azt szoktuk mondani a feleségemmel, hogy kiválasztjuk, amit most úgy gondolunk, hogy a legjobb, és hogyha kiderül, hogy lett volna nála jobb,

0: akkor is azt mondjuk, hogy nem baj, szeretjük a miénk.
1: És miközben kiválasztjátok, akkor fontos, hogy a legjobb legyen kiválasztva? Tehát addig kell keresni, tehát nem lehet úgy, hogy mondjuk ránézel ott a kupaszra, és hopp, ezt elkaptad. Ó, de jó. Ezt
0: ne, akar. Van ilyen.
1: De
0: van
1: nem mindig ilyen. Így van?
0: Nem.
1: Hanem
0: mindig.
1: Inkább sokszor egy folyamatos keresgélés, hogy ez jó, de lehet, hogy van jobb. Ez is jó, de lehet, hogy van még jobb.
0: Ha egy autóról beszélünk, vagy egy lakásról beszélünk, azért az olyan léptékű dolog, ahol az a fajta lazaság nem engedhető meg, hogy azt mondom, hogy jó lesz ez.
1: De nem csak, hogy jó lesz, hanem hogy ez az. Nem úgy van, mert én magamból kiindulva kérdezem.
0: Azért
1: én
0: mondom, nem.
1: Elsőre szeretek választani, te nem?
0: Hogy én is.
1: Így egyszerűen én is. Ez az. És igen, utána lehetne igen. Még keresgélni, és az ember így is, úgy is találja.
0: Tulajdonképpen ilyen vagyok.
1: Elsőre?
0: Igen, azt mondom, hogy ez jó, ez tetszik.
1: Hogy ez az.
0: Ez az, igen. Ez
1: de
0: az
1: nem csak, hogy jó, hanem de
0: és
1: jó.
0: És mindig csodáltam azokat az embereket, akik azt mondták, hogy igen, de még elmegyünk egy másik boltba, de még elmegyünk egy harmadik boltba, de még bekérünk még egy árajánlatot, és aztán majd eldöntjük, hogy melyiket fogjuk. Én meg azt mondom, hogy ezt most, ha nem veszem meg, ez biztos valaki el fogja vinni, míg elmegyek egy másik boltba megnézni, hogy van-e jobb, és visszajövök, már nem lesz. Úgyhogy megveszem azt. De mondjuk, ha lakást keresnék, vagy autót vennék, akkor utána mennék, hogy azért nézzük meg, hogy van-e jobb.
1: Megvizsgálod, de hogyha érzed, hogy ez az a hely, amiről mindig is álmodtál, ez az a...
0: Kicsit gyanús.
1: Gyanús?
0: Kicsit gyanús.
1: Tényleg?
0: Az, hogyha elsőre azt mondom, hogy ez az, ami a legjobb lesz, az egy kicsit gyanús.
1: Miért nem lehet az, hogy az ember rögtön elsőre mindig oda sétál a pont a jó megoldásba?
0: Ritka, de lehet.
1: És aztán, ha meg ritka, és így állunk hozzá, hogy ritka, akkor ráállítjuk magunkat, hogy végül mindig csak tizedszerre találjuk meg, nem?
0: Hát igen, de akkor ha az ember olyan laza és úgy gondolkodik ezzel, hogy ha meg nem, akkor majd eladom, azt veszek másikat.
1: Azt is lehet.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Paks FM. Összeköt.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
3: Yeah. Lizzo.
4: Harry Styles.
5: Doja Cat.
6: Kid Laroi.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Az embernek én szerintem egy barátnője van, vagy egy barátja, aki a lelkihez köt. Aztán vannak többen is, de egyetlen egy ember, akinek mindent elmondasz, akivel vagy a legbizalmasabb kapcsolatban, az csak egy ember.
3: És az nem változhat meg 70 éves korban, hogy mondjuk 70 éves korodban megismered Gizi nénit, ő 80, és még éltek még 20 évet, és utána onnantól már ő.
2: Már ő lesz az az egy. Hát csak Gizi néniből hiányzik az a 70 év, amit előtte egy másikkal végigéltünk.
3: Olyan idősek vagytok, hogy már elfelejtettetek mindent, ami az előtt volt. Na, de visszaadtam. Tehát például barátnő egy.
2: Barátnő aztán... egy. Szerelem egy.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
4: Vallom, hogy minden fontosabb dologból egy van az életben. Egy apánk van, egy anyánk van, egy szerelmünk van, egy életünk van.
3: Nem ott rontottuk el saját magunkat, hogyha az utcában, most képletesen mondom, azt az egy szem leánykát, Piroskát megismertük volna, és csak neki udvaroltunk volna, akkor boldog emberek lennénk. Elvettük volna feleségül, lenne családunk, stb. De mi meg akartunk ismerni 25 Piroskát, meg is tettük, és ezért már azt se tudtuk, hogy melyik az igazi Piroska. Mindig a jobbnál jobb Piroskákat kerestük, és aztán egyszer
5: aztán
3: csak...
5: egy közepes Piroskánál kikötöttünk.
3: Megálltunk, mert most már meg tudom én hány évesek vagyunk, most már valamit, most már végig muszáj, mert egyébként kimegyünk az életből, és akkor végül nem ez van mindig. A helyet, hogy rögtön elsőre, ami ott van az ember szeme előtt.
5: Na, fiatal koromban rengeteg barátnőm volt.
1: Szokol Péter, színművész.
5: Volt, hogy egyszerre öt.
3: És belül közben átérezted azt, hogy egy szélhámos vagy?
5: Nem, ez eszembe se jutott.
3: Sőt, nem. Visszautasítod ezt, amit most mondod?
5: Kikérem magam.
3: Sőt, szoknya pecér?
5: Igen, igen, büszkén vállalom. Hát nem büszkén, de vállalom.
3: Hát igen.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
6: Mindegyik az igazi volt, csak lett igazibb.
2: Minden ember így indul, mindennel kapcsolatban, minden döntésével kapcsolatban, hogy ez a legjobb. Aztán majd az idő eldönti, hogy...
3: Na, de aztán ott a második ott nem ugyanezt gondolja?
2: De a másodiknál is ugyanezt gondolja, meg a 17-nél is ugyanezt gondolja, hogyha eljut addig.
3: Bár aztán lehet, hogy a csalódások során a 17-nél már azt gondolja, hogy hát... Ez is olyan, mint a többi. Nincs is olyan, hogy igazi.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
7: Paks FM.

0: Box FM. Összeköt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
3: Az én édesanyám 16 éves volt. Az én édesapám 30 éves volt, és túl volt egy házasságon, és volt egy fia. És egymásra néztek, 16 éves, 30 éves. Egymásra néztek, és egymásba szerettek. Lett még 3 gyerekük. Az édesapám 56 éves volt, mikor meghalt, illetve nem is, 59 éves volt, amikor meghalt. Az édesanyám 45 éves volt akkor. Egy 45 éves nő az egy fiatal ember. De az édesanyám soha többé férfira nem nézett rá, miután édesapám meghalt. Tehát neki 16 évesen az édesapám volt az első és az utolsó férfi az életében. És nem gondolkodott azon, hogy ki az igazi, ő az igazi, választhattam volna mást, kellett volna mást, hanem volt benne egy olyan mély érzelem, tisztelet, tartás, becsület, tisztesség, hogy utána úgy élte le az életét, hogy ő, neki az emléke is elég volt az édesapámból, mint férfiból, hogy ő le tudja élni 83 éves koráig, így majd 40 évig egyedül az életét, egy férfit szeretve. És nem beszélgetett arról senkivel, hogy lehetett volna még egy igazibb.
1: Sztárportré. Sztárportré. Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hangereivel. Dogs FM. Összeköt. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Holdpontra jutottak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások, jelentette ki Mohsen Rezai, az iráni legfelső vezető katonai tanácsadója. Az ország korábbi alelnöke, az iszlám forradalmi gárda egykori parancsnoka a CNN amerikai televíziónak adott pénteken sugárzott interjúban adta hírül az MTI. Az iráni vezetés magasrangú tagja a Teheránban felvett interjúban azt hangoztatta, hogy a patthelyzetet csak Donald Trump amerikai elnök tudja feloldani a 24 milliárd dollárnyi befagyasztott vagyon feloldásával. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszter szerint Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. Június 2-án elérkezett a Paksi harmadik kor egyeteme szemeszter záró előadása a Városháza földszinti nagytermében. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány éve kapcsán professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus egyetemi tanár az önkormányzatiság útelágazásairól, azaz jelenéről, jövőjéről és nehézségeiről beszélt előadásában. Fél év záráskor emléklapot kaptak a résztvevők, melyet Heringes Anita polgármester adott át. Veres Zsóka rendszeres résztvevője az előadás sorozatnak, az ismeretek sokasága és a társaság vonza.
4: Én most már negyedik éve járok erre az egyetemre. Nekem nagyon-nagyon fontos az a rengeteg tudás, amit átadnak. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallok mindig. Nem mellékesen nagyon sok emberrel találkozom, akikkel úgy egyébként nem találkoznék. Nagyon érdekes volt pont az előző előadás a múlt héten, ami az állatjogokról szólt. És ez annyira ismeretlen volt számomra, meg szerintem sokunk számára, hogy sokszor csak így néztünk, hogy most mi minden mindennel függ össze. Egyébként a többi is fantasztikus volt, mint egytől egyik.
5: Akkor gondolom most már rengeteg okleveled is van, igen. Elismerő okleveled.
4: Igen, igen, természetesen, és ma is még egyel szaporodni fog.
3: Hoffmann Ádámné nemrég kapcsolódott be, és az izgalmas történetek megragadják.
6: Hát sajnos későn kapcsolódtam be, mert már régebben ment ez a harmadik kor egyetemet, akkor eljöttem és elvarázsolt. Nekem kuriózum a faddi hóhér, mert ugye mi a hóhért elítéljük. Nekem először is ijesztő volt, azt lepett meg, hogy abban a korban milyen tisztelet övezte a hóhért, mert ma pejoratív jelentése van.
3: A Paksi harmadik kor egyeteme összefolytatódik. Győr Könyvközség önkormányzata pályázatot hirdet kiadó lakásbérleti jogára, adta hírül a település a közösségi oldalán. A Győr Könyv fő utca 58 szám alatti 34 négyzetméteres lakásbérleti jogára azok jelentkezhetnek, akik vállalják a havi 60 ezer forintos lakbér, valamint a közüzemi díjak megfizetését. A pályázathoz 120 ezer forintos kaució tartozik. A jelentkezési nyomtatvány az önkormányzatnál vehető át, a pályázatokat pedig legkésőbb június 23-ig lehet benyújtani Győr Könyv község önkormányzatához. A beérkezett pályázatokról a képviselőtestület dönt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n, vagy a Pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most! Egy új

A Wild Ride a Paks FM-en vasárnap délután, pontosan 8 percre délután 2 után, amikor 28 fokot mutat a hőmérőnk itt Pakson a stúdiónál. Árnyékban, nyár meleg van, amikor jön egy-egy felhő és eltakarja a napot, egészen kellemes, de a napsütésben valóban nyár van, úgyhogy további kellemes nyári vasárnap délután kívánok mindenkinek, akár strandolni, fürdőzni is lehet, bár tudom, hogy amíg a suli szünet ki nem tör, addig úgy igazán nem érezzük, hogy berobbant a nyár vagy a nyári szünet, de kétség kívül itt van, úgyhogy jó kis nyári témákkal jövök, én Strasser Andi vagyok, átvettem itt a stúdióban a terepet, egészen este 6-ig leszek veletek, virágozunk és cseresznyézünk ebben az órában, egy nem mindennapi virágos játékot indítottunk a Facebook oldalunkon tegnap reggel, hogy hol tart a játék, hamarosan elmondom, no meg azt is, hogy mi a feladat és mit lehet nyerni, ami pedig a cseresznyét illeti, itt van a szezonja, és bár minden gyümölcsnek van jótékony hatása, de talán erről még nem hallottatok, miszerint a cseresznye lé altató hatással bír bizony. Persze nem mindegy, hogy melyik fajta cseresznyéről van szó, de hozom majd a jó kis házi praktikákat ezzel kapcsolatban is, és a jó zenék is felsorakoztak. David Guetta és Alások közösen már érkezik is. Remek délutánt, és nagyon jó vételt mindenkinek!

Loszták Francis a Paks FM-en vasárnap délután. Ki az, aki akár a vasárnap délutáni siesta alatt szokott kommenteket, komment szekciókat böngészni? Sokszor szégyeljük, jaj, hogy a kommenteket olvasgatjuk, és jókat derülünk, vagy bosszankodunk akár rajta. Nos, most arra buzdítunk benneteket, illetve buzdítalak én különösen, hogy mindenképpen egy bizonyos komment szekciót böngésztetek át, mert hogy vadonatúj játékot indítottunk tegnap reggel a Facebook oldalunkon, egy virágos játékot, és bizony a komment szekcióban érkeznek a fotók, a virágos fotók, hát érdemes végignézni őket, arra kértünk benneteket, illetve arra kérünk, hogy posztoljatok kedvenc virágos kertetekről, ahol laktok, arról a településről, egy fotó, teljesen mindegy, hogy utcán látjátok azt a bizonyos kis virágos kompozíciót, vagy a saját kertetekben van gyönyörű virágágyas, vagy bármilyen más kompozíció, zöld bokrok, bármi, tehát erre kértünk benneteket június 12-ig péntekig, tehát jövő hét péntekig tart a játék, és hát meg kell mondjam, hogy elképesztően szebbnél szebb, gyönyörű fotók érkeznek. Schilling Ágneshez külön is szeretnék szólni, ő Nagyszékelyből küldte a fotót a saját kertjéről. Kedves Ági, elképesztően gyönyörű a kerted, elképesztő. Kaptunk fotót Egerből is, Polgár Judit például egy utcaképet posztolt gyönyörű virágokkal, aztán Érsekvad kertről is érkezett fotó Jamrik Lászlónétől, rá is kerestem Vác fölött északabbra még, a szlovák határoz egészen közel, ott van Érsekvad kert, aztán valaki a Paksi Sárgödörtérről küldött egy nagyon-nagyon jól sikerült gyönyörű fotót, ahogy tényleg a virágágyas ott a pincesorok között tündöklik a napfényben, úgyhogy rengetegféle fajta fotót kaptunk már, posztoljatok a játék felhívás, illetve bejegyzése alá, és aztán június 12-én pénteken sorsolni fogunk, hogy mit, egy különleges külföldi csokoládé, illetve édesség csomagot, édesség különlegességet, amelyben Dél-Afrikai Köztársaságból, Zanzibáról és Kazasztánból származó csoki különlegességek vannak, úgyhogy nagyon jó játékot mindenkinek, és ha már egy kicsit virágoztunk, virágozzunk zenében is. Egy klasszikust vettem elő a Roxette-től, a Fading Light Flower című slágert.

0: Minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Pops FM.

Ez a Paksa FM, egy nagyon kellemes nyári vasárnap délutánod, remélem, hogy a siestára is van idő. Nem tudom ki, hogy van vele, de szerintem amikor a hétvégi délutáni siestára kerül a sor, akkor valahogy nem kell altató eszközökhöz vagy szerekhez nyúlni, viszont éjszaka sokaknak nehezen megy az elalvás. Ugye itt van a nyári gyümölcs szezonunk, és minden gyümölcsről lassan betéve tudjuk, hogy milyen jótékony hatása van, és melyik gyümölcs milyen vitamint tartalmaz, de vajon hallottatok-e már arról, hogy a cseresznye lé altató hatású, főleg a közösségi média felületeken egyre felkapottabb ez a téma, úgyhogy vizsgáljuk meg ezt a történetet. Nos, az igazság az, hogy nem mindegy, hogy melyik cseresznyéről van szó, az úgynevezett Montmorency típusú cseresznyének van altató hatása, illetve a levének, és egészen pontosan az úgynevezett savanyított cseresznyelének. Állítólag a cseresznye egyébként természetes módon tartalmaz melatonint, amely a szervezet alvásritmusát szabályozó hormon. Azoknál, akik két héten keresztül naponta kétszer fogyasztottak savanyú cseresznyelevet, azoknál javult az alvás hatékonysága. A legjobb hatást egyébként 2-3 deci koncentrátummal érték el, amit lefekvés előtt 1-2 órával ittak meg, viszont nagyon fontos, hogy például cukorbetegeknek, vagy azoknak, akik szénhidrát csökkentett diétát követnek, semmiképpen nem ajánlott az alvás előtti gyümölcslevezés, ezt talán már tudjuk, valakinek sok savat csinál, ha este gyümölcsöt eszik, és hogyha most éppen valaki cseresznyézik, és ha fáradtnak érzi magát, az lehet, hogy csak az egész heti meló miatt van, no meg a vasárnap délutáni hangulat, vagy a tikkasztó meleg miatt, úgyhogy fel is dobjuk a hangulatot mindjárt egy újabb nyári slágerrel, az Aiko 2021-es verzióját hozom hamarul.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. Paks FM Summertime.
3: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

A Lockout után mindjárt délután 3 óra, már csak 1 óra van hátra, és kezdődik a Deák Bill koncert a Kalocsai Kékmadár Fesztiválon. Többek között erről is szó lesz a következő órában. A zenék sorában pedig Leoné és a Simple Life indítja.

0: Paks FM slágereivel. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 14. Leó pápa spanyolországi látogatása a hívek szerint erősíti az egyház üzenetét, a közösségi érzést és hozzájárul a keresztény hit terjesztéséhez, derül ki a GAT 3 közvéleménykutató intézet csütörtökön közzétett felméréséből. Az egyhetes apostoli körút nyilvános eseményeire regisztráltak közül a felmérésben résztvevő 10 000 ember 74%-a vélte úgy, hogy az egyház fő érkezése felerősíti az egyház által közvetített üzenetet, és ugyanilyen arányban válaszolták azt, hogy a hívők körében megerősíti a közösséghez tartozás érzését. Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők jobboldali influencerek által szervezett demonstráción pénteken Budapesten, adta hírül az MTI. A tüntetők, akik többek között kitartásra bíztatták Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették, a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre az Országház elé vonultak. Az Alkotmány utcában a miniszterelnökségnek helyet adó épület erkélyére egy időre kiállt Magyar Péter miniszterelnök és több tízes politikus, köztük Tar Zoltán kulturális miniszter és Radnai Márk országgyűlési képviselő. A kormányfő integetett a tömegnek és nemzeti színű zászlót lengetett, amire a demonstrálók hazaáruló rigmus skandálásával reagáltak. A Paksi Vakbottyán Gimnázium részt vett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Hunor Magyar Űrhajós Program által szervezett Univerzum kísérletez velünk projektben, amelynek keretében a diákok a fizika és az űrkutatás világát élményszerű gyakorlati kísérleteken keresztül ismerhették meg. Az intézmény által közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a program lehetőséget biztosított arra, hogy tanulóik közelebb kerüljenek a természettudományokhoz, fejleszték probléma megoldó és kutatói szemléletüket, valamint betekintést nyerjenek a modern űrkutatás eredményeibe. A kezdeményezés hozzájárult a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés erősítéséhez, miközben inspiráló példát mutatott a fiatalok számára a tudományos és műszaki pályák megismeréséhez. Az iskola a programban való részvételért elismerő oklevelet vehetett át. A hét folyamán kihelyezésre került egy műanyag szemetes kuka az alsó busz megállóhoz Sárszentlőrinc úszdon, adta hírül a település polgármestere a közösségi oldalán. A település vezető arra kéri a lakosokat, hogy a szemetet a kihelyezett kukába helyezzék el, továbbá, hogy a lehetőségeikhez mérten tartsák tisztán és rendezett állapotban a busz megálló környezetét.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy új

A Simple Life a Paks FM-en 3 óra után 15 óra 6 perc van egészen pontosan, és továbbra is 28 és 31 fok közötti hőmérséklet a vétel körzetünk nagy részén. Kalocsán elméletileg az időkép szerint 31 fok van. Jó idő lesz a Deák Bill Gyula koncerthez, ami 4 órakor veszi kezdetét az MVM nagyszínpadon, és ezzel a koncerttel tulajdonképpen véget ér majd szépen lassan. Ennek a hétvégének a legnagyobb rendezvénye a Kalocsai Kékmadár Fesztivál, de jövő héten újabb nagyszerű nyári programok várnak ránk, például a jövő hétvégi Csúszda Avató Retro Piknik Pakson, szóval egy kis Deák Bill csemege, és már a jövő heti programok. Ezzel is jövök ebben az órában, illetve elárulom majd, hogy miért tiltakoznak a szicíliaiak Dua Lipa 3 napos esküvője kapcsán. Addig is jöjjenek a jó zenék, a Tutto e Bello már itt is van a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM, ma jó zenékkel és a legjobb programajánlatokkal. Kalocsán 16 órakor kezdetét veszi a Deákbőr Gyula koncert. Ezzel kezdünk, na lássuk a részleteket.
1: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
0: Kalocsán harmadik napja tart a Kék Madár Fesztivál a beteg gyermekekért. A mai napon 16 órakor veszi kezdetét az MVM színpadon Deákbőr Gyula koncertje, majd 19 órakor a Szent István Király templomban a Szavária Barokk zenekar hangversenye lesz hallható, és ez zárja majd a programot. Mindenkit szeretettel válnak, ne felejtjétek, hogy a fesztivál jelvényének megvásárlásával tudtok belépni a fesztiválra, és jótékonysági ügyet támogattok a beteg gyermekek gyógyulását. Ami a jövő hetet illeti, jó pár fantasztikus program vár ránk. Természetjárók címmel új kiállítás nyílik meg Pakson a Csengei kiállító termében kedden 17 órakor, mindenkit szeretettel várnak. Szintén kedden Szekszárdon a Loop Színházi Társulat lép fel méghozzá este 19 órakor a Babits Mihály Kulturális Központban. Ugyanígy gyermekszínházi előadás lesz szerdán délután 14:30 és csütörtökön délelőtt 10 órakor. A Pocahontást adják majd elő, kisiskolás és óvodás bérleti előadások keretein belül. Június 12-én pénteken koncert lesz a Paksi Dunaparti rendezvény hajón, a részvétel teljesen ingyenes, a Budapest RNR Band ad koncertet Pintácsi Viktóriával az élen rock'n'roll hangulatban. Június 12-én pénteken szintén Simon Tornyán a Mozgás Éjszakája elnevezésű programot szervezik meg este 6 és éjfél között a Simon Tornyai vártéren. Asztali teniszbajnoksággal, mozgásfejlesztővel, többek között óvodásoknak, senior fitness és örömtánccal mindenkit szeretettel várnak. Szintén ezen a napon, tehát jövő héten pénteken lesz Pakson a csúszda avató családi retro piknik a vadonatúj csúszdáknál a strand mögött. 17 órától este 9-ig várnak mindenkit szeretettel, és nézzünk rá még egy kétnapos programra. Jövő hétvégén, illetve egészen pontosan pénteken és szombaton kerül megrendezésre az Őcsényi repülőtéren a 4. jótékonysági kamionos találkozó, amelyet minden évben a Paksi lány gyógyulásáért Etesi Anettért szerveznek meg. Anett harmadik műtétjére és terápiájára gyűjtenek ezúttal. Egyébként a házigazda a rendezvényen Harmad Gabi kollégája. A nőnk lesz.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
0: Választhatok jövő héten is programot majd, és kapcsolódjatok ki, de még ez a hét sem ért véget, tehát hány óra van most? 15 óra 23 perc, elméletileg pontban délután 4 órakor kezdődik Deákbőr Gyula koncertje az MVM színpadon a Kalocsai Kék Madár Fesztiválon, úgyhogy hangolódjunk most erre az eseményre.

Pala az elmúlt percekben a Dracula című újdonságával, a következőkben pedig mindjárt Dua Lipa érkezik, az énekesnő, aki bár május 31-én hivatalosan összeházasodott Londonban párjával, Callum Turner hangos színésszel, viszont elméletileg ezen a hétvégén kerül sor a háromnapos lagzira Szicíliában, Palermóban. Már napokkal ezelőtt hír volt, hogy a palermóiak konkrétan tiltakoznak Dua Lipa háromnapos lagzia miatt, mert hogy állítólag olyan útlezárások és egyéb kellemetlenségek adódtak a háromnapos lagzi miatt, ami az ott élőknek egyszerűen kellemetlen volt, a saját utcájukban nem tudtak parkolni, vagy a házuk előtt, ahogy azt jól megszokták. Egyébként ezek a háromnapos lagzik ugye úgy néznek ki, és Dua Lipáéknál is így volt, hogy pénteken már partit adtak a vendégeknek, az ifjú pár. A szombat volt ugye a ceremónia és a buli napja, illetve éjszakája, ma pedig nyilván van egy kis levezetés is. Így áll össze a háromnapos buli, amelyről talán majd előbb-utóbb fényképek és napvilágot látnak, a május 31-i eseményről jó pár fénykép már felelhető az interneten. Egyébként óriási kérdés volt, hogy vajon a sztár vendégek sorában ki lesz a sztár fellépő Dua Lipa esküvőjén. Nos, elárulom, Elton John volt személyesen, aki egy kisebb koncertet is adott a helyszínen, úgyhogy mit szólnátok hozzá, hogyha ebből az alkalomból hoznám a duettjüket, ugye annak idején, egészen pontosan 5 évvel ezelőtt a Cold Heart című eredetileg Elton John slágert együtt is felénekelte a két sztár. Ezzel folytatjuk hamarosan.

0: slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A kedvenc előadóitok tárháza. Paks FM.
1: Paks FM.

Az egykori Vénusz sláger az óra zárunk. Olivia Dean pedig az óra kezdő mindjárt 16 óra után, amikor többek között a jövő héten kezdődő futball világbajnokságról is szó lesz. Maradjunk együtt.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Holtpontra jutottak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások, jelentette ki Mohsen Rezai, az iráni legfelső vezető katonai tanácsadója. Az ország korábbi alelnöke, az iszlám forradalmi gárda egykori parancsnoka a CNN amerikai televíziónak adott pénteken sugárzott interjúban adta hírül az MTI. Az iráni vezetés magasrangú tagja a Teheránban felvett interjúban azt hangoztatta, hogy a patthelyzetet csak Donald Trump amerikai elnök tudja feloldani a 24 milliárd dollárnyi befagyasztott vagyon feloldásával. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszter szerint Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. A Győri Filharmonikus Zenekar is fellépett a 34. Kékmadár Fesztivál nyitónapján Kalocsán. A pénteki koncertet megelőzően Ősz Gábor, a zenekar igazgató helyettese nyilatkozott rádiónknak, aki elmondta, hogy az estén Mozart, Vivaldi és Haydn zeneművei csendülnek fel.
4: Ez igazság, hogy ebből a koncertből, ez már a harmadik koncertünk, ugyanezzel a műsorral, voltunk Győrben tegnap előtt, tegnap Mosonmagyaróváron, és ma pedig itt játsszuk el. Mozart Così fan tutte nyitánya után két darab Vivaldi fagott versenyt fog játszani Lakatos György, ugye a fesztiválnak a ötletgazdája, igazgatója, mindenese. És utána pedig Haydn 104. utolsó szimfóniáját játsszuk el. Madaras Gergely lesz a karmester, és Győri Filharmonikus Zenekar pedig a ugye ez a 34. Kékmadár Fesztivál, és az már a 4. alkalom, hogy itt vagyunk, és hozzájárulunk a jótékonysági akcióhoz.
3: Május végén megtartotta nyilvános ülését Bikács község önkormányzatának képviselőtestülete. A testület egyebek mellett megtárgyalta a Paksi Rendőrkapitányság és a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2025. évi beszámolóját, döntött a költségvetés módosításáról és elfogadta a 2025. évi zárszámadást. Napirendre került a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés, a belső ellenőrzési jelentés, valamint a közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos beszámolók is. A képviselők emellett kommunális gépbeszerzésre beérkezett ajánlatokat bíráltak el, döntést hoztak egy önkormányzati ingatlant érintő ügyben, valamint meghatározták a 2026. évi közmeghallgatás időpontját. Az zárt ülésen az évrendőre kitüntető cím adományozásáról is tárgyaltak.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: 20 év az élvonalban. Egy korszak, amely alatt a Paksi FC neve stabilan ott van a magyar labdarúgás legjobbjai között, és amelyet idén egy újabb történelmi eredménnyel, bronzérmes helyezéssel koronáztak meg. Ebből az alkalomból játékot indítottak, amely során különleges más csomagot lehet nyerni már második alkalommal. Olyan eredeti névvel és számmal ellátott mérkőzésmezekről van szó, amelyek a klub múltjának meghatározó alakjaihoz kötődnek, így nem csak sportfelszerelések, hanem igazi relikviák is. A játék részletei megtalálhatóak a Paksi FC honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Olivia Dean indított az órát, 16 óra 8 perc van egészen pontosan, kellemes kikapcsolódást kívánok azoknak, akik Kalocsán a Deák Bill koncertre igyekeznek, elméletek 4 órakor kezdődött, vagy kezdődik a koncert, jó szórakozást mindenkinek, és további nagyon jó vételt azoknak, akik velem tartanak ebben az órában a jó zenék mellett a jövő héten kezdődő futball VB-vel is foglalkozunk, és megnézzük majd, hogy milyen okos labdával játszanak majd a sportolók, a labdarúgók, mert hogy okos az a labda, van a belsejében egy kis szenzor, amely nagyon sok mindent tud és meg tud mutatni, és egy picit utazzunk is, ha már itt van a nyár, és ilyen kellemes, jó kis 28-30 fokos nyármelegben van részünk, egy újabb összesítő érkezett, egy nagyon érdekes szempont alapján kiderült, hogy nem is Párizs és nem is Róma a legszebb európai főváros, hanem na vajon melyik? Hamarosan kiderül.

Ez a Paks FM vasárnap délután, ma június 7-e van, jövő héten csütörtökön ott tartunk, hogy már kezdődik is az idei futball világbajnokság, amely a 23. lesz a sorban, és ezúttal az amerikai kontinensen három ország szervezi, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi meg az idei labdarúgó VB-t 16 városban. A tornán 48 csapat vesz részt, első alkalommal egyébként a világbajnokság történetében, és egyébként ez lesz az első VB, amelyet három ország rendez meg együtt, tehát jövő héten csütörtökön már kezdés van, és rekordhosszúságú lesz a VB a 48 csapatnak köszönhetően, 39 napig fog tartani, a döntő július 19-én lesz New Jersey-ben, úgyhogy több mint egy hónapon keresztül lehet szurkolni. Ami érdekes, hát több érdekesség is van az idei VB-vel kapcsolatban, de azt ígértem, hogy a labdáról mindenképpen ejtünk szót, ugyanis a VB labdája már okos labda lesz, ugyanis mesterséges intelligenciát és beépített szenzort is használ ez a bizonyos okos labda, amellyel játszani fognak a futballisták. A labda nevet is kapott, Trionda, és ez a bizonyos kis szenzor, amelyet elrejtettek a belsejében, a stadionban elhelyezett érzékelőkkel fog együtt dolgozni. A labda képes lesz adatokat rögzíteni, akár másodpercenként 500 alkalommal is, elképesztő, vagyis rendkívül pontos információkat ad majd a játék minden mozzanatáról. Ezen kívül adatgyűjtő platformként is működik majd, és valós időben továbbítja majd az adatokat a VAR rendszernek. Ez egyrészt segíti a játékvezetőket a vitás helyzetekben, például ugye a lesek megítélésében, a nézőknek pedig részletes statisztikákat nyújt majd, például a lövések erősségéről, sebességéről és a labda pályájáról, úgyhogy így néz ki az okos labdája az idei VB-nek, amely tehát jövő héten csütörtökön 11-én kezdődik. Kikinek szurkol, fogunk a VB-vel azt hiszem sokat foglalkozni, és akkor most az amerikai kontinensről ugorjunk vissza Európába, mert ugye egy újabb összesítő látott napvilágot arról, hogy melyik a legszebb európai főváros, hamarosan elárulom.

pontosan 5 perccel délután, fél 5 után létezik egy olyan elemzés, amely szerint nem Párizs, de még csak nem is Róma, Európa legszebb fővárosa. Egy friss kutatásban az egyik utazási iroda azt találta ki, hogy úgy készíti el az erre vonatkozó elemzést, hogy a komment szekcióban rákeres a kulcsszavakra, és azt nézi meg, hogy a gyönyörű és a lenyűgöző kifejezések mely európai fővárosoknál szerepelnek a legtöbbször. Így jött ki az eredmény, miszerint meglepő, de Luxemburg lett Európa legszebb fővárosa. Hát, ugye nagyon sokféleképpen lehet összesítőket készíteni. Egy biztos egyébként, hogy Luxemburg kapcsán nagyon sok utazó kiemelte a tiszta utcákat, a történelmi és a modern városrészek harmonikus egységét, valamint azt, hogy gyalogosan is könnyen bejárható és nagyon kompakt a belváros. Hamarosan kitör a nyári szünet, még mondjuk 2 hét hátra van, nagyon hosszúra nyúlik idén az iskola szezon, viszont remélhetőleg mindenkinek lesz ideje majd nyaralni. Folytatjuk a slágerekkel, a Hideaway-jel jövök mindjárt.

0: Clash FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
1: Megjelent László Evelin májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületek.

0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei

reklámot hallottatok. És most. Will it be kicks in? Ed Sheeran, Drake, Justin Bieber. Hey, I'm Adele. Chainsmokers. I am Grande. És most. Vissza a

0: több dal, amit ismertek, még több sláger, amit kedveltek, és még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.
1: Paks FM. Összeköt.

Zara Larsson az óra zárónk, a svéd énekesnő, aki nem mellesleg az idei Sziget Fesztivál egyik sztárvendége lesz. Már zajlanak a regisztrációk, többek között a sajtóregisztrációk is a Szigetre. Elméletileg az a tervünk, hogy ott leszünk, és jó pár tudósítással jövünk majd az idei fesztiválról. Hamarosan délután 5 óra Harmad Gabi kolléganőm hozza a híreket, utána visszatérek a zenékkel, David Gettaékkal indítok mindjárt.

0: autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. 14. Leó pápa spanyolországi látogatása a hívek szerint erősíti az egyház üzenetét, a közösségi érzést és hozzájárul a keresztény hit terjesztéséhez, derül ki a GAT 3 közvéleménykutató intézet csütörtökön közzétett felméréséből. Az egyhetes apostoli körút nyilvános eseményeire regisztráltak közül a felmérésben résztvevő 10 000 ember 74%-a vélte úgy, hogy az egyház fő érkezése felerősíti az egyház által közvetített üzenetet, és ugyanilyen arányban válaszolták azt, hogy a hívők körében megerősíti a közösséghez tartozás érzését. Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők jobboldali influencerek által szervezett demonstráción pénteken Budapesten, adta hírül az MTI. A tüntetők, akik többek között kitartásra bíztatták Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették, a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre az Országház elé vonultak. Az Alkotmány utcában a miniszterelnökségnek helyet adó épület erkélyére egy időre kiállt Magyar Péter miniszterelnök és több tízes politikus, köztük Tar Zoltán kulturális miniszter és Radnai Márk országgyűlési képviselő. A kormányfő integetett a tömegnek és nemzeti színű zászlót lengetett, amire a demonstrálók hazaáruló rigmus skandálásával reagáltak. Június 2-án elérkezett a Paksi 3. kor egyeteme szemeszter záró előadása a Városháza földszinti nagytermében. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány éve kapcsán professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus egyetemi tanár az önkormányzatiság útelágazásairól, azaz jelenéről, jövőjéről és nehézségeiről beszélt előadásában. Fél év záráskor emléklapot kaptak a résztvevők, melyet Heringes Anita polgármester adott át. Veres Zsóka rendszeres résztvevője az előadás sorozatnak, az ismeretek sokasága és a társaság vonza.
3: Én most már 4. éve járok erre az egyetemre. Nekem nagyon-nagyon fontos az a rengeteg tudás, amit átadnak. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallok mindig. Nem mellékesen nagyon sok emberrel találkozom, akikkel úgy egyébként nem találkoznék. Nagyon érdekes volt pont az előző előadása múlt héten, ami az állatjogokról szólt. És ez annyira ismeretlen volt számomra, meg szerintem sokunk számára, hogy sokszor csak így néztünk, hogy most mi minden mindennel függ össze. Egyébként a többi is fantasztikus volt, mint egytől egyik.
4: Akkor gondolom most már rengeteg okleveled is van, igen. Elismerő okleveled.
3: Igen, igen, természetesen, és ma is még egyel szaporodni fog.
2: Hoffmann Ádámné nemrég kapcsolódott be, és az izgalmas történetek megragadják.
5: Hát sajnos későn kapcsolódtam be, mert már régebben ment ez a 3. kor egyetem, akkor eljöttem és elvarázsolt. Nekem kuriózum a faddi hóhér, mert ugye mi a hóhért elítéljük. Nekem először is ijesztő volt, az lepett meg, hogy abban a korban milyen tisztelet övezte a hóhért, mert ma pejoratív jelentése van.
2: A Paksi 3. kor egyeteme ősszel folytatódik. Györkön község önkormányzata pályázatot hirdet kiadó lakásbérleti jogára, adta hírül a település a közösségi oldalán. a Győrkönyv főutca 58 szám alatti 34 négyzetméteres lakás bérleti jogára azok jelentkezhetnek, akik vállalják a havi 60 ezer forintos lakbér, valamint a közüzemi díjak megfizetését. A pályázathoz 120 ezer forintos kaució tartozik. A jelentkezési nyomtatvány az önkormányzatnál vehető át, a pályázatokat pedig legkésőbb június 23-ig lehet benyújtani Győrkönyv község önkormányzatához. A beérkezett pályázatokról a képviselőtestület dönt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

A One Republic után további nagyszerű vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Elmúlt délután 5 óra, de van még pár óra hátra a hétvégéből. Én azt mondom, hogy amennyire csak tudtok, még kapcsolódjatok ki. Ráérünk még hangolódni a hétfő reggelre, de azért annyiból majd még az eszetekbe juttatom, hogy elárulom, hogy milyen vendégek érkeznek holnap reggel az élesztőben, és hogy milyen témáink lesznek többek között az idei Gastrobusz Fesztivállal is foglalkozunk, holott ugye az még odébb van, júliusban érkezik a fesztivál, de azért holnap már foglalkozunk azzal, hogy miért érdemes jegyet venni, szóval én Strasser Andi vagyok, és még egy órán keresztül hozom nektek a jó zenéket, vágjunk is bele Martin Garrix-szel.

Igen, összekött a jó slágerekkel és a jobbnál jobb témákkal. Vasárnap késő délután van, jövő héten újra lesz élesztő mind a reggel, és már tele van a naptárunk, be vannak írva szépen sorban a táblázatunkba a vendégek, hogy kik érkeznek. Lássuk, hogy mire számíthatok holnap reggel. Reggel 7 órakor nem más, mint Varga Beáta sci-fi író lesz a vendégünk, akivel többek között arról beszélgetünk majd, hogy hogyan lehet olvasásra bírni a mai 15-16 éveseket, mert hogy Varga Beátának rendkívül népszerűek a Young Adult, úgynevezett Young Adult, vagyis fiataloknak íródott regényei, elsősorban a sci-fi regényei. 7:30 után Gárdai Ádám érkezik, akivel az idei Gastro Blues Fesztiválról fogunk beszélgetni. Ádám, mint főszervező, annyit elárult, hogy Takács Tamás, a Takács Tamás Blues Band-del, Szebényi Dani, és egy 21 éves világsztár, Toby Lee lesznek a sztár vendégei az idei Gastro Blues Fesztiválnak. 8 óra után körbenézünk a Paksi 2-es körzetben, Nagy Balázs képviselő érkezik hozzám, alpolgármester, úgyhogy egy kicsit körzeten kívül is beszélgetünk, majd többek között arról, hogy most akkor egészen pontosan milyen építkezés zajlik a Paksi Tesco mellett. 8:30 után pedig dr. Hablicek Nikoletta lesz a vendégem, aki nem más, mint a Tolna vármegyei rendőrfő kapitányság új, tavaly óta új rendőrfőkapitánya, úgyhogy jó lesz a holnap reggel is. No, de addig még van egy kis idő, további nagyon jó pihenést mindenkinek. Joel Corey-val folytatjuk.

Ez a Paks FM vasárnap délután. Még csak tegnap reggel indítottuk el vadonatúj játékunkat a Facebook oldalunkon, de már 45-en játékban vagytok szebbnél szebb fényképekkel. Egy olyan virágos játékra invitálunk most benneteket, amikor arra kérünk titeket, hogy fényképezzétek le kedvenc virágos kerteteket. Teljesen mindegy, hogy a saját kertetekről van szó, vagy abban a városban, ahol laktok, láttok szebbnél szebb virágágyásokat. Tehát ezt például Pakson gyakran tapasztaljuk, főleg a nyári szezonban gyönyörű virágos kertek vannak a városban, viszont képzeljétek, még Egerből is kaptunk fényképet, úgyhogy játékban vagyunk, ráadásul egy exkluzív külföldi édesség csomaga nyereményünk, dél-afrikai, zanzibári és kazasztáni csoki különlegességet rejt az a csomag, amelyet kisorsolunk majd jövő héten pénteken azok között, akik a bejegyzés alá beposztolják a kedvenc virágos kertjüket, úgyhogy játszatok velünk, és rádiózatok a következőkben is a Scriptel és a Rainnel. Mindjárt folytatjuk.

0: Kliss FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Paks FM. Összeköt.

az óra zárunk este 6 óra előtt, további nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek, én búcsúzom hára, de a zenék maradnak, és Armad Gabi kolléga nőm is, aki hozza a híreket, este 8-tól 9-ig pedig a heti helyi hírösszefoglaló magazint is. További remek vételt mindenkinek, viszlát, sziasztok!

0: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Holdpontra jutottak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások, jelentette ki Mohsen Rezai, az iráni legfelső vezető katonai tanácsadója. Az ország korábbi alelnöke, az iszlám forradalmi gárda egykori parancsnoka a CNN amerikai televíziónak adott pénteken sugárzott interjúban adta hírül az MTI. Az iráni vezetés magasrangú tagja a Teheránban felvett interjúban azt hangoztatta, hogy a patthelyzetet csak Donald Trump amerikai elnök tudja feloldani a 24 milliárd dollárnyi befagyasztott vagyon feloldásával. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszter szerint Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. A Paksi Vakbottyán Gimnázium részt vett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Hunor Magyar Űrhajós Program által szervezett Univerzum kísérletez velünk projektben, amelynek keretében a diákok a fizika és az űrkutatás világát élményszerű gyakorlati kísérleteken keresztül ismerhették meg. Az intézmény által közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a program lehetőséget biztosított arra, hogy tanulóik közelebb kerüljenek a természettudományokhoz, fejleszék probléma megoldó és kutatói szemléletüket, valamint betekintést nyerjenek a modern űrkutatás eredményeibe. A kezdeményezés hozzájárult a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés erősítéséhez, miközben inspiráló példát mutatott a fiatalok számára a tudományos és műszaki pályák megismeréséhez. Az iskola a programban való részvételért elismerő oklevelet vehetett át. A hét folyamán kihelyezésre került egy műanyag szemetes kuka az alsó busz megállóhoz Sárszentlőrinc-Úzdon, adta hírül a település polgármestere a közösségi oldalán. A település vezető arra kéri a lakosokat, hogy a szemetet a kihelyezett kukába helyezzék el, továbbá, hogy a lehetőségeikhez mérten tartsák tisztán és rendezett állapotban a busz megálló környezetét.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. 14. Leó pápa spanyolországi látogatása a hívek szerint erősíti az egyház üzenetét, a közösségi érzést és hozzájárul a keresztény hit terjesztéséhez, derül ki a GAT 3 közvéleménykutató intézet csütörtökön közzétett felméréséből. Az egyhetes apostoli körút nyilvános eseményeire regisztráltak közül a felmérésben résztvevő 10 000 ember 74%-a vélte úgy, hogy az egyház fő érkezése felerősíti az egyház által közvetített üzenetet, és ugyanilyen arányban válaszolták azt, hogy a hívők körében megerősíti a közösséghez tartozás érzését. Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők, jobboldali influencerek által szervezett demonstráción pénteken Budapesten adta hírül az MTI. A tüntetők, akik többek között kitartásra bíztatták Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették, a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre az Országház elé vonultak. Az Alkotmány utcában a miniszterelnökségnek helyet adó épület erkélyére egy időre kiállt Magyar Péter miniszterelnök és több tízes politikus, köztük Tar Zoltán kulturális miniszter és Radnai Márk országgyűlési képviselő. A kormányfő integetett a tömegnek és nemzeti színű zászlót lengetett, amire a demonstrálók hazaáruló rigmus skandálásával reagáltak. A Győri Filharmonikus Zenekar is fellépett a 34. Kékmadár Fesztivál nyitónapján Kalocsán. A pénteki koncertet megelőzően Ősz Gábor, a zenekar igazgató helyettese nyilatkozott rádiónknak, aki elmondta, hogy az estén Mozart, Vivaldi és Haydn zeneművei csendülnek fel.
2: Ez igazság, hogy ebből a koncertből, ez már a harmadik koncertünk, ugyanezzel a műsorral, voltunk Győrben tegnap előtt, tegnap Mosonmagyaróváron, és ma pedig itt játsszuk el. Mozart Così fan tutte nyitánya után két darab Vivaldi fagott versenyt fog játszani Lakatos György, ugye a fesztiválnak a ötletgazdája, igazgatója, mindenese. És utána pedig Haydn 104. utolsó szimfóniáját játsszuk el. Madaras Gergely lesz a karmester, és Győri Filharmonikus Zenekar pedig a ugye ez a 34. Kékmadár Fesztivál, és az már a 4. alkalom, hogy itt vagyunk, és hozzájárulunk a jótékonysági akcióhoz.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: 20 év az élvonalban. Egy korszak, amely alatt a Paksi FC neve stabilan ott van a magyar labdarúgás legjobbjai között, és amelyet idén egy újabb történelmi eredménnyel, bronzérmes helyezéssel koronáztak meg. Ebből az alkalomból játékot indítottak, amely során különleges mes csomagot lehet nyerni már második alkalommal. Olyan eredeti névvel és számmal ellátott mérkőzésmezekről van szó, amelyek a klub múltjának meghatározó alakjaihoz kötődnek, így nem csak sportfelszerelések, hanem igazi relikviák is. A játék részletei megtalálhatóak a Paksi FC honlapján.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: FM összeköt.
1: Miért keresem máson a bőröd illatát? Az a könycsepp az arcomra még mindig visszajár. Átálltak a hónapok lassan egy év, és azt mondták, az idő

0: Mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Holdpontra jutottak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások, jelentette ki Mohsen Rezai, az iráni legfelső vezető katonai tanácsadója. Az ország korábbi alelnöke, az iszlám forradalmi gárda egykori parancsnoka a CNN amerikai televíziónak adott pénteken sugárzott interjúban adta hírül az MTI. Az iráni vezetés magasrangú tagja a Teheránban felvett interjúban azt hangoztatta, hogy a patthelyzetet csak Donald Trump amerikai elnök tudja feloldani a 24 milliárd dollárnyi befagyasztott vagyon feloldásával. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszter szerint Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. Június 2-án elérkezett a Paksi 3. kor egyeteme szemeszter záró előadása a Városháza földszinti nagytermében. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány éve kapcsán professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus egyetemi tanár az önkormányzatiság útelágazásairól, azaz jelenéről, jövőjéről és nehézségeiről beszélt előadásában. Fél év záráskor emléklap kaptak a résztvevők, melyet Heringes Anita polgármester adott át. Veres Zsóka rendszeres résztvevője az előadás sorozatnak, az ismeretek sokasága és a társaság vonza.
2: Én most már 4. éve járok erre az egyetemre. Nekem nagyon-nagyon fontos az a rengeteg tudás, amit átadnak. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallok mindig. Nem mellékesen nagyon sok emberrel találkozom, akikkel úgy egyébként nem találkoznék. Nagyon érdekes volt pont az előző előadás a múlt héten, ami az állatjogokról szólt. És ez annyira ismeretlen volt számomra, meg szerintem sokunk számára, hogy sokszor csak így néztünk, hogy most mi minden mindennel függ össze. Egyébként a többi is fantasztikus volt, mint egytől egyik.
3: Akkor gondolom most már rengeteg okleveled is van, igen. Elismerő okleveled.
2: Igen, igen, természetesen, és ma is még egyel szaporodni fog.
1: Hoffmann Ádámné nemrég kapcsolódott be, és az izgalmas történetek megragadják.
4: Hát sajnos későn kapcsolódtam be, mert már régebben ment ez a 3. kor egyetemet, akkor eljöttem és elvarázsolt. Nekem kuriózum a faddi hóhér, mert ugye mi a hóhért elítéljük. Nekem először is ijesztő volt, azt lepett meg, hogy abban a korban milyen tisztelet övezte a hóhért, mert ma pejoratív jelentése van.
1: A Paksi 3. kor egyeteme ősszel folytatódik. Györkön község önkormányzata pályázatot hirdet kiadó lakásbérleti jogára, adta hírül a település a közösségi oldalán. A Györkön fő utca 58 szám alatti 34 négyzetméteres lakásbérleti jogára azok jelentkezhetnek, akik vállalják a havi 60 ezer forintos lakbér, valamint a közüzemi díjak megfizetését. A pályázathoz 120 ezer forintos kaució tartozik. A jelentkezési nyomtatvány az önkormányzatnál vehető át, a pályázatokat pedig legkésőbb június 23-ig lehet benyújtani Györkön község önkormányzatához. A beérkezett pályázatokról a képviselőtestület dönt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
1: Szép estét kívánok a hallgatóknak! 2026. június 7-én vasárnap 20 óra 2 perc van. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként Kudorné Szanyi Katalin és Horváth Zoltán önkormányzati képviselőkkel beszélgetünk a körzeteik aktualitásairól. Aztán beülünk a Városi Pedagógus Napi ünnepségre, ahol átadásra kerültek a gyermekeinkért kitüntetések, és beszélgetünk a díjazottakkal. Ezek után részt veszünk az energetikai kerekasztal legutóbbi előadásán, és benézünk a Paks 2-es gyereknapra is. Tartsatok ma este is velem, a mikrofonnál este 9 óráig Harmad Gabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Június 1-én megnyitott az Ürgemezei strand, erről Kudorné Szanyi Katalin, az 5-ös körzet önkormányzati képviselője beszélt Strasser Andrea kolléganőnknek.
2: Bár nem ezt terveztük első témának, de elejtetted, hogy a strandról jössz.
3: Pontosan.
2: Nyit a strand június 1-én?
3: Jelentem, múlt időben megnyitott, és már az merészebb úszótársaim már ott köröztek, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel, megmaradt az a remek forma, hogy reggel 6-tól 8-ig a sport és gyógyúszók kedvezményesen vehetnek bérletet. Javaslom, mindenkinek használják ki, teljesen normális körülmények vannak, amiatt a borzasztó nagy átalakítás ellenére szeretettel várnak mindenkit.
2: Oké, és akkor este 8-ig nyitva van a strand, minden nap úgy, ahogy szokott lenni.
3: Igen.
2: És ugyanúgy az a menetrend, de szerintem már minden paksi és paks környéki tudja, mint tavaly, hogy a nagy medencét ugye nem tudjuk használni.
3: Igen.
2: A felújítási munkálatok miatt, de csak változni fog ez már jövőre.
3: Így van, látványosan körbe lett kerítve, és tényleg ahhoz képest, amilyen nagy volumenű munka folyik, nagyon kulturáltan megoldották a kivitelezők, minden egyebet lehet használni, és ami jó hír a paksiaknak és az ide látogatóknak, hogy a tavalyi áron a megye legolcsóbb strand szolgáltatását lehet igénybe venni.
1: Kudorné Szanyi Katalin Strasser Andreának a Gesztenyés úti parkoló felújítására is beszélt, amely június 3-án vette kezdetét.
3: A Gesztenyés parkoló felújítás második üteme. Való igaz, hogy mi meghirdettük azt, hogy a 26-ai héttel kezdődik, azonban nem szerettük volna megkezdeni a munkát addig, amíg minden papírmunka, vállalkozós és az önkormány között aláírva, pontról pontra betartva meg nincs. Voltak tanulságaink, csak így szabad előkészíteni egy munkát és indítani, amikor úgymond papírilag is rendben van. Ma délelőtt 10 órakor lesz a szerződéskötés aláírása. Holnap délután 3 órakor kezdődik a munkaterület átadása a parkolóban, illetve szerda reggeltől teljes mértékben az egész parkoló le lesz zárva, körbe lesz szalagozva, ezt a kivitelező el fogja végezni. Amit én szeretnék kérni a lakosság részéről, hogy türelmet, egy kis együttérzést, hiszen ez a parkoló ő értük épül. Ő értük fog fölújulni, átalakulni az a környezet, és tudom, szűkös lesz a parkolás. De biztosítva van a környéken annyi megállóhely, amennyi kocsi ott parkolt, hiszen én sikerként élem meg, hogy az ott lévő 5-6 darab gépkocsit, amelyik hosszú idő óta ott volt, lejárt forgalmival, illetve rendszám nélkül, azokat sikerült a lakóknak elvinni. Amennyiben még egyetlen egy darab gépkocsi van, ha nem sikerül, azt megoldjuk az elszállítását, de annak súlyos ára lesz a tulajdonosra nézve. Próbáltunk egyezkedni a kivitelezővel, hogy esetleg második ütembe, elmondták, hogy technológiában nem valósítható ez meg, illetve lényegesen drágább lenne, hogyha két ütembe csináltuk volna az egész munkát, ha úgy szerveztük volna meg, viszont annyi jó hírt azért szeretnék elmondani, hogy a szerződésben ki van kötve, hogy 90 és 110 nap között van. A kivitelező optimistán nyilatkozik, hogy ő szerintük bőven bele fognak férni a 90 napba, hiszen egy jól előkészített munkaterületet tudunk átadni, és így mi visszaszámoljuk a napokat, és amit én ígértem a lakók felé, és szeretném megismételni, hogy a körzetemben megkezdődött a nagy arculatváltás a Tölgyfa utcában még márciusban, ez a második nagy lépcsőfok a Gesztenyés parkoló, és innentől kezdve én 2 hetente, amikor van aktualitás, mindig tájékoztatni fogom a helyi médiákon keresztül a lakókat, hogy hogy állunk, mi a helyzet, mennyire haladtunk előle, és így szeretném megoldani a kommunikációt, hogy a lakosság is napra kész tájékoztatást kapjon.
1: Amint befejeződik a Gesztenyés úti parkoló rekonstrukciója, már kezdődik is a Fenyves utca felújítása, folytatta Kudorné Szanyi Katalin önkormányzati képviselő.
3: Amint vége van a Gesztenyés parkoló második ütemének a felújításában, másnap már kezdjük a Fenyves utca teljes körű felújítását, és hogyha valahol tényleg változás lesz, akkor a Fenyves utca az a tipikus példája az, hogy, hogyan, milyen körülményeket kell kialakítani egy városban, amennyiben módja van rá, hogy úgy érezzék a lakók, hogy jó ott lakni, kellemes környezetet biztosítunk, hiszen a teljes útfelület, járdaszakasz felújul, illetve a hőközpont utáni részen az a gettó jelleg, ami jelenleg van, meg fog szűnni, és ott is egy kulturált városképet tudunk majd biztosítani.
2: Mivel tudjátok biztosítani? Parkosítással? Padokkal?
3: Parkosítással, természetesen a teljes növénycsere lesz azokon a részeken, ahol a felújítás történik, a park részeken, illetve a hőközpont utáni részen ott teljesen meg fog változni az utcakép, megváltoztatjuk a parkolást, mert hiszen megszűnik egy járdaszakasz, ahelyett ilyen halszálka kialakítású parkolók lesznek, és a végében egy kis ligetes részt szeretnénk kialakítani az utca elején, az utca végén, tehát teljesen normális, kulturált kinézete lesz majd annak az utcának is.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti körkép.
1: Pakson a hármas körzetben is zajlanak az előkészítő munkálatok, erről Horváth Zoltán, a körzet önkormányzati képviselője beszélt rádiónknak. A képviselő Strasser Andrea kolléganőnknek elmondta, hogy a Lánc utca és a Virág utca a legesélyesebb arra, hogy még idén megújuljanak.
2: Tavaly áthozott tervezéseket próbáljuk átfordítani kivitelezési szakaszba. Most már nagyon jó úton haladunk, és előremutató, tehát júniusban, ebben a hónapban a tervezések befejeződnek. Nagyon sok mindent kell egyeztetni egy ilyen terv kapcsán, ugyanis a közműhálózattól, ami nem hozzánk tartozik, azoknak az egyeztetése is nagyon sok időt vesz el. Itt a tervezés kapcsán, és ugye nagyon leterheltek mind a műszaki osztály, mind az a tervezői csapat, amely itt a környezetünkben megtalálható. Hát ugye topos pályázatok, tehát hál' Istennek nagyon sok munka van előkészítés alatt, és már valami ugye kivitelezési szakba is átnyúlt. Ugye hát ennek örülünk, csak így a kivitelezések ugye egy kicsit lassultak, és a tervezések is egy kicsit lassultak, de úgy gondolom, hogy ha beérik, akkor nagyon, nagyon sok munka beérik, és meg lesz a gyümölcse.
3: De hogyha jól értem, a lassulás csak annak köszönhető, hogy sok a munka.
2: Így van.
3: És a kapacitás nem mindig annyi. Tehát Lánc utca, Virág utca, József Attila utca, ezeknek az utcáknak a felújítása lesz a következő soron?
2: Így van. A Lánc utca és a Virág utca lesz az első kettő, ami úgy néz ki, hogy ebbe az évben meg fog valósulni. Az idei év kapcsán, én azt mondom, hogy ha ezt meg tudjuk oldani, akkor nagyon boldog leszek.
1: A Péter utca alatt futó szentáv vezeték kicserélése és az utca felújítása 30 éves adóssága a városnak. Ennek kapcsán Horváth Zoltán így nyilatkozott.
2: Bár ugye kormányváltás volt, és ugye az előző kormánnyal olyan tárgyalási pozícióba kerültünk, amikor a Paksi vízmű és a jelenlegi építkezések kapcsán is bebizonyosodott, hogy mindenféleképpen ezt az ágot fel kell újítani, ki kell váltani, vagy ki kell cserélni. És ennek kapcsán ugye most megszakadtak, de polgármester asszony ugyanúgy folytatja ezeket a tárgyalásokat, és olyan stádiumban voltunk, amikor már egyeztetés folyt, hogy milyen technológiával és hogy legyen kiváltva a jelenlegi vezeték. És úgy gondolom, hogy ha ez beérik, megtörténik, akkor onnantól kezdve mi is tudunk már tervezni akár utcafelújítást, és folyamatában megy majd a vezeték kiváltása is.
1: Hétfőn este a Csengely Dénes Kulturális Központ színház termében a Pedagógus Nap alkalmából városi ünnepséget rendeztek, Pálffy Katalin tudósítását hallják. A rendezvényen Heringes Anita polgármester köszöntötte a megjelenteket. A Pedagógus Nap keretében kerültek átadásra a gyermekeinkért kitüntetések, melyet Lázár Márta és Pulainé Galambos Erika vehettek át. Paksváros képviselő testülete évről évre elismerését fejezi ki a pedagógusoknak ezen a napon, és az itt élők javaslata alapján díjazza azokat, akik kiemelkedően sokat tettek a gyermekek harmonikus személyiség formálásáért. Lázár Márta 40 éve dolgozik a Tolnai úti, azaz a Hétszínvirág óvodában, ahol friss diplomásként, csoportvezető óvónőként kezdte, ma pedig már tagóvoda vezetőként végzi munkáját 6 éve.
4: Gratulálok az elismeréshez, Márti. Ez egy pályafutásnak lehet ugye akár a csúcsa is. Hogy érzette, hogyan élted meg ezt a díjat tulajdonképpen?
5: Úgy, ahogy mondtad, tényleg ez egy kicsúcsosodása annak az elmúlt 40 évnek, amit én óvodapedagógusként ugyanabban az óvodában, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy abban az óvodában dolgozhatom, ahol kezdtem. És én tényleg oda úgy járok, mintha hazajárnék, hiszen középiskolában és főiskolán is a gyakorlatomat ott végeztem, úgyhogy minden szegletét ismerem. A kolléganőimet nagyon-nagyon szerettem, nagyon-nagyon jó volt a nagy csapattal, a régi nagy csapattal együtt dolgozni, és most is nagyon jó, mert a gyerekek nagyon-nagyon sok örömet, feltöltődést, boldogságot nyújtanak nekem.
4: Anno annak idején bátran mondhatom azt, ugye, hogy együtt kezdtük a Tolnai úti óvodában. Igaz, hogy én azóta már pálya elhagyó lettem, a gyerekekhez mondjuk hűséges maradtam, de te végig ott abban az óvodában. Miért volt fontos számodra? Mi az, ami ott tartott, és mi volt az a pillanat, amikor esetleg megtántorodtál?
5: Nagyon érdekes, mert egyetlen egyszer se fordult meg a fejembe, hogy elhagyjam a pályát. Én pici koromtól annyira tudatosan készültem erre, nekem mindig annyira sok örömet nyújtott, hogy az, hogy elhagyjam a pályát, az meg sem fordult a fejemben. Persze vannak nehézségek.
4: Az elmúlt 40 év alatt több száz gyerek is, mondhatom azt, hogy megfordult ugye a kezeid alatt. Szerintem a városban mindenki ismer, mert valamilyen szinten szinte mindegyik családhoz kötődsz. Jövőt illetően van-e valami, ami úgy megfogalmazódik benned, amit úgy szeretnél elérni, vagy nagyon elégedett vagy?
5: Igazán azt gondolom, hogy én elégedett vagyok. Elégedett vagyok azzal, hogy ezt a pályát választottam. Elégedett vagyok azzal, hogy mindig elismerték azt a munkát, amit én tényleg teljes szívvel, lélekkel csináltam. És ezek a pozitív megerősítések, visszajelzések a szülők részéről, a gyerekek részéről, a kollégák részéről, a vezetők részéről. Ha netán úgy is éreztem, hogy most egy picit fáradtabb vagyok, de ez csak egy pillanatnyi dolog volt, és azonnal elfelejtettem, mert őértük érdemes csinálni. És azt gondolom, hogy tényleg, ahogy mondtam a kisfilmbe is, csak az menjen pedagógusnak, aki ezt hivatásként éli meg, aki ezt szívesen csinálja, hiszen nem mindenkinek kell ott lennie. De aki pedig ott van, az tegye a dolgát, és ne a külső dolgok befolyásolják, hanem azt töltse el boldogsággal, hogy ő a felnövekvő generációt tudja egy bizonyos úton elindítani, hozzásegíteni természetesen a szülők segítségével, és ebben egy icipici részünk nekünk is van.
1: Gyermekeinkért díjba részesült 2026-ban Pulainé Galambos Erika is, a Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója. Végigjárta a szakmai ranglétrát, aktív igazgató, sportos életmódja, életvitele példaként szolgál kollégái előtt. Hitelesen képviseli az iskola egyik fő mottóját, az egészséges életmódra nevelést.
4: Teljes szívemből gratulálok neked. Mit jelent számodra ez a díj, ez az elismerés? Számítottál erre?
6: Igen, mint ahogy elmondtam a beszédemben is, nekem ez egy szakmai megerősítés volt, de inkább tekintem kihívásnak, mert ezután a díj után sokkal nagyobb elvárások lesznek felém, úgyhogy ennek majd a jövőben is helyt kell állnom.
4: Ha visszatekintesz az elmúlt évtizedekre, akkor mi az, ami úgy megfogalmazódik benned? Mi volt esetleg az, ami nagyon emlékezetes számodra, illetve mi volt az, ami téged erre a pályára vitt?
6: Én gyerekkoromban nem pedagógus szerettem volna lenni, soha nem merült fel, hanem mindig az volt, hogy gyerekekkel szeretnék dolgozni, és amikor leérettségiztem, utána egy hirtelen ötlettől vezérelve indultam el a tanítóképző felé, és utána bekerültem az iskolába, és az akkori igazgatóm pedig erre az igazgatós pályára szánt engem, és ezért lettem igazgató. Az elmúlt 9 év, amikor igazgató voltam, és az elmúlt 26 év, amikor tanítok, ott az a legfontosabb számomra, hogy ilyen emberek vesznek körül engem a munkahelyemen, akik ide is elkísértek, és akikkel együtt dolgozhatok.
1: A pedagógus napi ünnepi műsort Kamilka és a Pesti Sík zenekar szolgáltatta, melyen Gatsby dalok, elegáns és táncolható swing hangzott el, majd Barnabás István alpolgármester pohárköszöntője után álló fogadással zárult az ünnepség.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: A Paks 2 ZRT is megrendezte munkavállalói számára hagyományos gyereknapját, melynek az eszi sport

0: Pakson voltam, de nem ez a lépték, úgyhogy mindenben, ahogy ezt Pakson tapasztaljuk, ez egy picit más lépték, mind a villamosenergia termelés tekintetében, mind a magasságok, mind az egyéb számok tekintetében ez rekord. De szenzációs volt, nagyon élveztem.
1: Milyen érzés volt föntről látni Paksot, és elláttál-e az atomerőműig?
0: Nem, hogy az atomerőműig, még a meccseket is láttam, úgyhogy nagyon jó érzés volt látni azt, hogy nem csak négy blokk üzemel, üzembiztosan, hanem mellette épül a két másik blokk. Ez jó érzés látni, és egyébként pedig mellette egy csodás város, csodás emberekkel, olyan emberekkel, akik értik az atomenergia működését, elfogadják, és olyan emberekkel, akik azért dolgoznak nap mint nap, hogy biztonságosan működjön az atomerőmű.
1: És egyébként itt a gyermeknapon ide mennyi családot vártatok körülbelül?
0: Hát valójában egy 400-450 főre volt tervezve az esemény, és nagyon kevés volt a lemorsolódás, úgyhogy nagyon sokan itt voltak. Nagyon szeretik, ez egy olyan esemény a társaság életében, amit nagyon sokan várnak. Nem csak a gyerekek, hanem a szülők is, és ez egy nagyon kellemes néhány óra, amit így együtt tudunk tölteni egy kis beszélgetéssel. A napi munkavégzés után ez mindig jól esik az embernek.
1: Közösségépítésnek is nagyon jó, mert látom, hogy itt azért szépen csoportosulnak, és akkor alakulnak
0: Abszolút, és nem csak a hagyományos osztályok, igazgatóságok szerint van ilyenkor kommunikáció, hanem sokkal természetesebb közegben, amikor a gyerekeink együtt játszanak, akkor kialakul egy olyan tónus egymás között, ami a másnapi, az elkövetkező hetek, hónapok, évek munkavégzését is megkönnyíti.
2: Csűrös Blanka szinte mindent kipróbált a Paks 2 ZRT gyereknapján.
3: Lefotóztak engem, ugráló várasztam, így futottam ezeknél a bicikliknél, ahogy tekertem, úgy ment. Mellettem a kisfiú nagyon gyorsan tekerte, szóval mindig kívánt az útról.
4: A kezedbe is van valami.
3: Jöhet ezt a varró kis sárkányt. Ráteszem a kezemre, és így mozgatom a kezemet. Amit nem próbáltam ki, az a rendőrkocsi, a tűzoltóautó.
4: És ha jól tudom, kint még lesz happart is.
3: Már van, és nem mehetünk bele, mert anya azt mondta.
4: Hát gondolom nem hozott nektek váltóruhát, lehet azért.
3: Csak azért, mert a szemünkbe belemegy a izé, és a Dorcinak tavaly kötőhártyája lett tőle.
4: Hát akkor mondd anyának legközelebb, légy szíves, hogy hozzon nektek úszószemüveget, azzal megvédi a szemeteket.
3: Oké. Okay.
2: A 8 éves Rákóczi Anna Flóra igen választékos szókincsel mesélt rádiónknak élményeiről.
3: Kipróbáltam az ugráló várakat, kézműveskedtem, sokat játszottam.
4: Volt-e itt valami különlegesség, amivel eddig nem nagyon találkoztál?
3: Volt egy nagyon-nagyon nagy és magas tűzoltóautó, aminek most fogunk majd felmenni a tetejére. Hát az Magyarország legmagasabb magirusza. Hát körülbelül az embereket ilyen hangyáknak látjuk, a házakat meg ilyen miniatűr törpeházaknak.
4: Na hát kíváncsi leszek majd, hogy ez mennyire fog neked tetszeni. Amikor kézműveskedtél, akkor mit csináltál?
3: Volt egy ilyen műanyagszerű húd, azt be kellett festeni, és egy környezetet kellett neki csinálni. És a másik meg egy zoknibábot, amit vartunk, meg ragasztottunk.
4: És mit ábrázolt az a zoknibáb?
3: Hát egy ilyen sárkányt lehetett, meg egy kígyót.
4: Hát akkor egész hüllőgyűjteményed lesz otthon
3: hát
4: most neked.
3: Igen. Csak most nem fogtam kígyót, meg ezeket a hüllőket.
2: Annával egyetemben a 10 éves bátyja Péter is a tűzoltóautós emelő daruzást várta nagy izgalommal.
5: Voltam már itt, körülbelül ilyen háromszor. Egyszer volt ott a cseresznyés közelében, meg háromszor volt itt. A sportcsarnok jobban tetszett, meg tágasabb volt. Nekem igazából a kézműveskedés nagyon tetszett, az ugrálóvárak, például az a nagy terepjárós ugrálóvár, meg csúszdás ugrálóvár is, meg volt egy sima. Gokártoztam is, és most nekem az fog szerintem tetszeni, hogy felmegyünk Magyarország legmagasabb darus tűzoltó autójának a tetejére. És onnan szerintem látni egész Paksot.
4: Azt mondd már még meg nekem, hogy az erőművel kapcsolatos játék van-e itt?
5: Nekem az a szobabiciklis megoldás tetszett, hogy szobabiciklivel kellett hajtani ilyen kis autókat, amiben kis minyonok ülnek.
4: Volt habparti, elég vizes a haja.
5: Nagyon-nagyon sok hab volt. Féltem, hogy elmerülök. Szerintem tök menő volt.
6: Heti körkép.
2: A Paksi Energia

0: Etikai kerekasztal május végi összejövetelének vendége Cserháti András mérnök fizikus volt, aki a világűr energetikájáról tartott előadást a szakmai publikumnak. A Csengely Dénes Kulturális Központban a Tolna megyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Energetikai Elektronikai Egyesület Paks közös rendezvényén az űreszközök áramforrásai, a rakétahajtások és azok üzemanyagai, a több ezer tonnás rakéta indításának és felgyorsításának teljesítményigénye mellett az is szóba került, hogyan lehet minél rövidebb idő alatt elérni a Mars bolygót. Pálfi Katalin kolléganőnk Herzman Albert főszervező elnököt kérte fel az előadás összefoglalására a Paks FM rádió hallgatói számára.
1: A nyár előtti utolsó energetikai kerekasztal véget ért. Cserháti András volt az előadó. Akit itt az előadásnak a részleteiről kérdezek, az pedig Herzman Albert, aki tulajdonképpen a kerekasztalnak a főszervezője. Dióhéjban mi az, ami a mai nap folyamán terítékre került?
2: Földi energetika szempontjából egy kakukktojás témát tűztünk napirendre, az űrkutatás energetikáját. Ez egy földi léptékben egészen más színezetű, más aspektusú, más technológiájú, viszont az igazi űrmozgásokhoz olyan energiamennyiségeket és olyan teljesítményeket kell mozgósítani, amelyek összemérhetők egészen nagy államok energetikai teljesítményével. Csak egy példát akarok mondani. A Saturn 5B rakéta, amely eljuttatta az Apollo programon belül többször a személyzetet a Hold irányába, annak az első fokozata több teljes termikus teljesítményt adott le az első 150-200 másodpercben az indulás során, mint az egész Egyesült Államok villamos energia parkjának a hőteljesítménye. Az az egyetlen rakéta, akkor nem volt akkora beépített villamos teljesítmény még Egyesült Államokban, mint ez a rakéta hőteljesítményben produkált. Tehát más léptékek működnek ott. És hát ezt tekintette át az előadó is egészen a Gagarin féle, meg egészen a V2-es rakétától indulva a mai legmodernebb rakétákig.
1: Ezzel véget ért a tavaszi szezon, nyári szünet következik, gondolom szeptembertől folytatás.
2: Hát tervek vannak szeptemberre, hogy időpontok, hogy tudnak realizálódni, az majd a nyár végén fog kiderülni, és hát a témák is több lebegő téma van, majd meglátjuk, melyiket lehet konkretizálni szeptemberre, meg októberre.
3: Heti körkép.

0: Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: 80 éves a madocsai hagyományőrző néptánc együttes. Ebből az alkalomból június 6-án szombaton tartottak nagyszabású jubileumi ünnepséget a madocsai faluháznál. Baksa Ferenc polgármesterrel, Wollmanné Reich Mártával, az együttes vezetőjével és Suplic Mihály koreográfussal beszélgetve többek között az is szóba került, hogy mi a titka annak, hogy folyamatos az utánpótlás a madocsai néptáncban, hogy hogyan öregbítette a település hírnevét az egyesület, és az is, hogy mivel készültek a jubileumra.
2: Én 14 évvel ezelőtt csatlakoztam a madocsai hagyományőrző névtánc együtteshez. Én eredetileg Dunói városból jöttem, ott volt táncos pályafutásom bölcsője, de Vüncs Laci bácsit követve, illetve Vüncs Laci bácsi hívására érkeztem Madocsára, és őszintén mondom, hogy rég láttam ilyet, hogy egy községben, egy társadalomban, vagy egy társaságban ekkora respektje, ekkora tisztelete van annak, hogy valaki néptáncos. Kicsi a község, de ettől függetlenül bárki, aki ott van, és végigmegy az utcán, arról tudják, hogy ő bizony néptáncos, és igenis a néptáncosok fellépése Madocsán egy közösségi esemény. Tehát mindig a falunapnak az egyik csúcspontja, és direkt úgy van felépítve már az egész falunap, hogy mindenki azt várja, hogy a mi néptánc együttesünk színpadra lépjen. És innentől kezdve az egyik kiváló táncosunk, aki óvónőként dolgozik, ő ezt a tőkét, ezt kovácsolja tovább.
1: Ez nagyon jó hallani. Polgármester úr, hogyan járult hozzá az együttes Madocsa hírnevének öregbítéséhez?
3: Amik itt el lehetett, az előbb elmondta mind a vezető, mind pedig a koreográfusunk, elmondta, hogy a lakosok hozzájárulnak, valamint ez a kitartó munka, amit ők elvégeznek, és ez az áldozatos munka mindig, amikor hétről hétre, hónapról hónapról mennek próbálni, összehívják az embereket, közösségi eseményeket tesznek, valamint, amint a Misi, amit elmondott az előbb, hogy egy óvodapedagógus, aki fölkarolta a kis fiatalokat, az én gyerekem is épp úgy járnak néptáncolni, és még én gyerekkoromban emlékszek, hogy az én időmben is volt, és utána volt egy kis szünet, nem volt neki az utánpótlásnak akkora respektje, de kezdett visszajönni. Nyilván ezt beszélgettük azt is, hogy köszönhető-e a Covidnak, hogy megerősítette az emberekbe az, hogy mi hiányzik, a közösség, az együttlét, a beszélgetés, a jó programok, a közösen hasznosan eltöltött idő. Nyilván lehet haszontalanul is eltölteni, itt azért hasznosan van eltöltve az idő. Igaz, a gyerekeim is azért mindig jönnek haza, hogy én ilyen matricát, meg olyan matricát kaptam, de attól függetlenül pont tegnap mi nap voltunk egy másik próbacipőt venni, mert régit azt már kitaposták, meg kinőtték, úgyhogy ez is azért jelent valamit, hogy nem a focipályán, meg nem a játszótéren, hanem igenis a néptánc közben is el tud kopni szépen a cipő, mert annyit táncolnak, és úgy jól érzik magukat, és tényleg közösségben vannak. És egy a település életében is több, mind a falunapon is, mind pedig az adventi koncertükön is, látványosan megnőtt az a mennyiségű embernek, a nézőmennyiség a kicsike mozi termünk. A 250 fős befogadására alkalmas. Már nagyobb helyszínre kell mennünk, valószínűleg jövőre vagy a sportcsarnokba fogjuk megtartani, ahol tényleg nagy közönség is befér és meg tudja és tudja csodálni az ő egész éves munkájukat, amivel megköszönik a település nézőközönségét, és tényleg azt a hálával és odaadással, amit ott előadnak, az lekalap előttük.
1: Hogyan készültök, Márti, a 80 éves jubileumra?
4: Erre az évfordulóra már több mint egy éve készülünk, de nagyon szeretnénk minden területen megmutatni a tudásunkat, úgy a múlt értékeit feleleveníteni, megmutatni, úgy pedig a jelenben dolgozó gyerekeket, felnőtteket, mind ami a madocsai értékekhez, hagyományokhoz kapcsolódnak. Kimondottan madocsai koreográfiával készülünk, pici változással, és olyan vendégcsoportokat invitáltunk meg erre a napra, akik szintén hagyományőrző együttesek, hogy egy kicsi színpompás színkavalkát kerüljön a színpadra, így a kalocsai együttes, illetve a bogyiszlóiak lesznek a vendégünk erre a napra. A Dunamenti, a Vüncs Dunamenti nosztalgia csapat táncosaiból is hívtunk képviselőket, ők is velünk együtt ünnepelnek, nagyon sokan tartoznak hozzánk, nagyon sok táncossal, néptáncot szerető emberrel van kapcsolatunk, úgyhogy nagyon szeretnénk egy igazán emlékezetes, felejthetetlen napot szerezni, úgy a madocsa lakosságának, mint a vidékről érkező vendégeknek.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: A 2026-os évi küldöttgyűlését múlt héten tartotta az atomerőmű ESE. A tisztújító közgyűlésen a következő 4 évre újra választották dr. Kovács Antal elnököt, aki elmondta, 2025-ben a klubok közötti versengésben az ASE a 9. lett, és továbbra is a kiemelt vidéki sportegyesületek közé tartozik. Mindegyik szakosztályban komoly utánpótlás munka folyik, a fő cél az eredményesség mellett, hogy minél többen sportoljanak szabadidősport szinten is. Az egyesület stabil gazdasági háttérrel rendelkezik és kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat, hangsúlyozta Páfi Katalin kolléganőnknek dr. Kovács Antal egyesületi elnök.
2: Az atomerőmű sportegyesület mindig igyekezett kiegyensúlyozottan gazdálkodni, és azokban az években, amikor stabil volt a bevétel, vagy esetleg egy picit több, akkor sem költöttünk el mindent arra, hogy ha éppen több a lehetőség, akkor vehettünk volna esetleg még drágább játékosokat itt-ottam ott, hanem inkább a hosszú távú működésre összpontosítottunk. Így sikerült bekerülnünk a kiemelt vidéki sportegyesületek közé, ami egy olyan többlet lehetőséget adott az elmúlt 2 évben, és az idejében is le vagyunk szerződve, ami azért stabilitást eredményez. Ezt mindig visszaforgattuk az utánpótlásra, a körülményeink javítására, így sikerült a bezerédi judóterem megújítása. Korábbi években a TAO forrásokat is úgy használtuk fel, hogy ebből mindig vissza tudtunk forgatni, ebből sikerült a 2. iskolának a tornaterét újítani, és folyamatosan arra használjuk fel, hogy az infrastruktúra fejlesztés is legyen fenntarthatóan működtethető létesítményekre. Erre fordítottunk az elmúlt időszakban is, és ez a évünk is azt gondolom, hogy kellő stabilitással fog végigmenni. Az, hogy mi lesz a következő, nyilván kellenek eredmények, kellenek megfelelő utánpótlás, és azt gondolom, hogy az a munka, amit az ASE csinál, az bármilyen sportvezetői szemmel nézve, politikai szemmel nézve egy támogatandó tevékenység.
3: A közeljövőben tervez-e az Atomerőmű Sportegyesület valamiféle infrastrukturális fejlesztést?
2: Nyilván ide mindig kellene központi források az infrastrukturális nagyobb fejlesztésekhez. Előkészületeink vannak, amit sürgősen meg kell csinálni, hogy elhangzott a foci utánpótlás kapcsán az öltözőket fogjuk rendbe tenni. Azon kívül vannak elképzeléseink, hogyha lehet pályázni majd a kajakkenu vízitelep továbbfejlesztésére, hogyha nyilván majd, hogy megfelelő források lesznek rá, addig a tervezéssel foglalkozunk, és azt előkészítjük. Mindig nálunk alapelv, hogy csak addig nézünk előre, addig tervezünk előre, meddig látjuk a dolgokat, sosem vágunk be olyan projektbe, aminek nem látjuk a végét. A fejlesztés tervezésére sikerült pályáznunk, és lépésről lépésre szeretnénk megvalósítani a fejlesztéseinket.
3: 2 díj szokott minden évben átadásra kerülni. Az idei esztendőben az ASE örökös bajnoka. Az tulajdonképpen nem került átadásra. Nehéz volt ez a döntés?
2: Nem volt nehéz a döntés. Azért nem, mert olyan sok fiatal van, akik kenusai most berúgták az ajtót. Tavaly évben olimpiai számban voltak érmek. És ha túl korán adunk valakinek egy örökös bajnokot, akkor mit adunk neki majd, ha megnyeri az olimpiát. Tehát több ilyen van a fiataloknál. Egyébként ott néztem lentről, amikor erről beszélgettünk, végignéztem a sort, és most látok legalább 10 olyan potenciális ASE örökös bajnokát, aki most még ott van, és még a tojásé rajta van a fenekén, de majd jó lesz az. Tehát ez majd azért egy VB-re, mert ez kevés, majd ha még lesz több, akkor is lesz.
1: A hét eseményeit összefoglaló heti körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet!
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. 14. Leó pápa spanyolországi látogatása a hívek szerint erősíti az egyház üzenetét, a közösségi érzést és hozzájárul a keresztény hit terjesztéséhez, derül ki a GAT 3 közvéleménykutató intézet csütörtökön közzétett felméréséből. Az egyhetes apostoli körút nyilvános eseményeire regisztráltak közül a felmérésben résztvevő 10 000 ember 74%-a vélte úgy, hogy az egyház fő érkezése felerősíti az egyház által közvetített üzenetet, és ugyanilyen arányban válaszolták azt, hogy a hívők körében megerősíti a közösséghez tartozás érzését. Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők, jobboldali influencerek által szervezett demonstráción pénteken Budapesten, adta hírül az MTI. A tüntetők, akik többek között kitartásra bíztatták Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették, a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre az Országház elé vonultak. Az Alkotmány utcában a miniszterelnökségnek helyet adó épület erkélyére egy időre kiállt Magyar Péter miniszterelnök és több tízes politikus, köztük Tar Zoltán kulturális miniszter és Radnai Márk országgyűlési képviselő. A kormányfő integetett a tömegnek és nemzeti színű zászlót lengetett, amire a demonstrálók hazaáruló rigmus skandálásával reagáltak. A Paksi Vakbottyán Gimnázium részt vett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Hunor Magyar Űrhajós Program által szervezett Univerzum kísérletez velünk projektben, amelynek keretében a diákok a fizika és az űrkutatás világát élményszerű gyakorlati kísérleteken keresztül ismerhették meg. Az intézmény által közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a program lehetőséget biztosított arra, hogy tanulóik közelebb kerüljenek a természettudományokhoz, fejleszék probléma megoldó és kutatói szemléletüket, valamint betekintést nyerjenek a modern űrkutatás eredményeibe. A kezdeményezés hozzájárult a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés erősítéséhez, miközben inspiráló példát mutatott a fiatalok számára a tudományos és műszaki pályák megismeréséhez. Az iskola a programban való részvételért elismerő oklevelet vehetett át. A Győri Filharmonikus Zenekar is fellépett a 34. Kékmadár Fesztivál nyitónapján Kalocsán. A pénteki koncertet megelőzően Ősz Gábor, a zenekar igazgató helyettese nyilatkozott rádiónknak, aki elmondta, hogy az estén Mozart, Vivaldi és Haydn zeneművei csendülnek fel.
2: Ez igazság, hogy ebből a koncertből ez már a harmadik koncertünk. Ugyanezzel a műsorral voltunk Győrben tegnap előtt, tegnap Mosonmagyaróváron, és ma pedig itt játsszuk el. Mozart Così fan tutte nyitánya után két darab Vivaldi fagott versenyt fog játszani Lakatos György, ugye a fesztiválnak a ötletgazdája, igazgatója, mindenese. És utána pedig Haydn 104. utolsó szimfóniáját játsszuk el. Madaras Gergely lesz a karmester, és Győri Filharmonikus Zenekar pedig a ugye ez a 34. Kékmadár Fesztivál, és az már a 4. alkalom, hogy itt vagyunk, és hozzájárulunk a jótékonysági akcióhoz.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek. A híreket Harmad Gabitól halljátok. Holdpontra jutottak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások, jelentette ki Mohsen Rezai, az iráni legfelső vezető katonai tanácsadója. Az ország korábbi alelnöke, az iszlám forradalmi gárda egykori parancsnoka a CNN amerikai televíziónak adott pénteken sugárzott interjúban adta hírül az MTI. Az iráni vezetés magasrangú tagja a Teheránban felvett interjúban azt hangoztatta, hogy a patthelyzetet csak Donald Trump amerikai elnök tudja feloldani a 24 milliárd dollárnyi befagyasztott vagyon feloldásával. A kormány támogatja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a köztéri vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt három képviselője nyújtott be az országgyűlésnek, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszter szerint Bódis Kriszta, Csontos Bence és Tárkányi Zsolt tiszás képviselők javaslata azt a célt szolgálja, hogy a közterületeken és a nyilvánosságban ne lehessen olyan propagandát folytatni, ami mások megalázására, megszégyenítésére, a képmásuk valótlan kontextusban való felhasználására irányul. A Paksi Vakbottyán Gimnázium részt vett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Hunor Magyar Űrhajós Program által szervezett Univerzum kísérletez velünk projektben, amelynek keretében a diákok a fizika és az űrkutatás világát élményszerű gyakorlati kísérleteken keresztül ismerhették meg. Az intézmény által közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a program lehetőséget biztosított arra, hogy tanulóik közelebb kerüljenek a természettudományokhoz, fejleszték probléma megoldó és kutatói szemléletüket, valamint betekintést nyerjenek a modern űrkutatás eredményeibe. A kezdeményezés hozzájárult a természettudományos tantárgyak iránti érdeklődés erősítéséhez, miközben inspiráló példát mutatott a fiatalok számára a tudományos és műszaki pályák megismeréséhez. Az iskola a programban való részvételért elismerő oklevelet vehetett át. Június 2-án elérkezett a Paksi 3. kor egyeteme szemeszter záró előadása a Városháza földszinti nagytermében. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója és a Magyar Tudomány éve kapcsán professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus egyetemi tanár az önkormányzatiság útelágazásairól, azaz jelenéről, jövőjéről és nehézségeiről beszélt előadásában. Fél év záráskor emléklapot kaptak a résztvevők, melyet Heringes Anita polgármester adott át. Veres Zsóka rendszeres résztvevője az előadás sorozatnak, az ismeretek sokasága és a társaság vonza.
2: Én most már 4. éve járok erre az egyetemre. Nekem nagyon-nagyon fontos az a rengeteg tudás, amit átadnak. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallok mindig. Nem mellékesen nagyon sok emberrel találkozom, akikkel úgy egyébként nem találkoznék. Nagyon érdekes volt pont az előző előadás a múlt héten, ami az állatjogokról szólt. És ez annyira ismeretlen volt számomra, meg szerintem sokunk számára, hogy sokszor csak így néztünk, hogy most mi minden mindennel függ össze. Egyébként a többi is fantasztikus volt, mint egytől egyig.
3: Akkor gondolom most már rengeteg okleveled is van, igen. Elismerő okleveled.
2: Igen, igen, természetesen, és ma is még egyel szaporodni fog.
1: Hoffmann Ádámné nemrég kapcsolódott be, és az izgalmas történetek megragadják.
4: Hát sajnos későn kapcsolódtam be, mert már régebben ment ez a 3. kor egyetemet, akkor eljöttem és elvarázsolt. Nekem kuriózum a faddi hóhér, mert ugye mi a hóhért elítéljük. Nekem először is ijesztő volt, azt lepett meg, hogy abban a korban milyen tisztelet övezte a hóhért, mert ma pejoratív jelentése van.
1: A Paksi 3. kor egyeteme ősszel folytatódik. Május végén megtartotta nyilvános ülését Bikács község önkormányzatának képviselőtestülete. A testület egyebek mellett megtárgyalta a Paksi Rendőrkapitányság és a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2025. évi beszámolóját, döntött a költségvetés módosításáról és elfogadta a 2025. évi zárszámadást. Napirendre került a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés, a belső ellenőrzési jelentés, valamint a közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos beszámolók is. A képviselők emellett kommunális gépbeszerzésre beérkezett ajánlatokat bíráltak el, döntést hoztak egy önkormányzati ingatlant érintő ügyben, valamint meghatározták a 2026. évi közmeghallgatás időpontját. A zárt ülésen az évrendőre kitüntető cím adományozásáról is tárgyaltak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt. Oh my.

Nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen. Fox FM.

0: 10 zenei állomásotok.
1: Paks FM.